Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit május 12-én. Kett hajnalban homokora késői műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. A mai nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Katharine Hepburn Oscar-díjas amerikai filmszínésznőtől származik, és így hangzik. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj, és ez mindennél több. A következő 3 órában késői műsorunkat sugározzuk itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Adásunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk, második órában a nap áidata csendül fel, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjénket köszöntjük, és keresztény életfelekezet közi rovatunkat ismételjük meg, amelyet Stercsüdi Árpád szerkesztett. A homokora harmadik és befejező órájában zenélő köntös rovatunkat hallgatjuk újra a Nagyi Bolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk! A következő percekben Csajkovszki és Beethoven műveiből válogatunk.

Pereg. Homokóra. Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be kett hajnali homokora későjeli műsorunk hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő gondolatával köszöntöm Önöket. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj, és ez mindennél több. Hamarosan áhítatot hallanak, majd kalendáriumot lapozunk, és a napünnepeltjeit köszöntjük. Ezt követően keresztény élet felekezett közirovattal várj Önöket, Szecsődi Árpád. Ha tehetik, tartsanak velünk. A továbbiakban a nap áhítatát tolmácsolom.

Mai állítatunk címe a hirtelen jött vihar. Nem félünk, ha háborognak és tajtékoznak is a tenger vizei. Zsoltárok könyve 46. fejezetének 3-4-ig terjedő verse. Mai állítatunk szerzője Bob Peterson, Egyesült Államokbeli testvérünk. A horgászbarátommal nagyon jó fogásunk volt a Livingston-tóban, Texasban. Az időjárás tökéletes volt, míg egy erőteljes vihar hirtelen le nem csapott. Egy öböl közelében voltunk, úgyhogy gyorsan elraktuk a felszerelésünk, és teljes sebességgel elindítottuk a csónakot, hogy egy biztonságos helyet keressünk. Épp időben észrevettünk egy üres, fedett hajókikötőt. A kikötő lett a menedékünk, míg a vihar tombolt. Az eső olyan gyorsan jött és olyan erővel, hogy a tajtékzó, habzó vízsugár 60 cm-rel megemelte a vízszintet a főcsatornában. Ez az erős vízsugár biztosan elöntötte volna a csónakunkat. Később megtudtuk, hogy a közelben tornádó csapott le. Aznapi élményem kapcsán eszembe jut, hogy az életviharai

minden előrejelzés nélkül érkeznek. Ezek a viharok megijeszthetnek a kihívásaikkal, és áthúzhatják álmainkat. De ahogyan a kikötő menedéket nyújtott a viharban, Isten karjaiban is menedéket és védelmet találhatunk. Micsoda megnyugvás tudni, hogy Isten hallja az imáinkat, és segít életünk minden helyzetében. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat, és menedéket, biztonságot, békességet adsz nekünk. Amen. Isten szerető karjaiban mindig menedéket találok. Vallja ezt Bob Peterson Egyesült Államokbeli testvérünk, aki neki mint az áítatában a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akiket elkapott a vihar.

0: A következő percekben Janicskó Mihály Noémivel lapozzuk május 12-i kalendáriumunkat, majd az Omega együttes Fekete Pillangó című dala szól.
1: Május 12-e az év 132. szökő évben, 133. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 233 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át elsőként a mai naphoz kapcsolódó eseményeket. 1664-ben bemutatják Molière Tartuffe című ötfelvonásos vígjátékát. A darabot szinte azonnal cenzúrázták a 14. Lajos királyt körülvevő, odaadó hívek felzúdulása miatt. Bár a királynak nem volt személyes érdeke a darabot betiltani, befolyásos udvari emberei hatására mégis megtette. Ezek az emberek ugyan mind mélyen vallásosnak mutatkoztak, a valóságban javarészük igencsak álszent módon viselkedett, és a hozzájuk hasonló képmutatókat pellengérezte ki Molière a művében. 1703-ban zászlót bont a kuruc felkelés. Második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadja breznai kiáltványát, és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. 1743-ban Prágában cseh királlyá koronázzák Mária Teréziát. 1873-ban Bernadotte Oszkár Frigyest második Oszkár néven svéd királlyá koronázták a stockholmi Szent Miklós templomban. 1907. május 12-én adták át Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mai épületét, amit 1904-ben kezdtek építeni. A kiváló adottságú hangversenytermekkel rendelkező szecessziós épület a magyar és az európai zenei élet fontos központjává vált. 1919-ben az első világháború végeztével megalapították a Kolozsvári Román Egyetemet, első

Ferdinánd Egyetem néven. A II. Világháborúban 1940-ben a bécsi döntés alatt a román egyetemet Nagyszebenbe költöztették, és visszahozták a Szegedre menekített magyar egyetemet. 1926-ban Roald Amundsen, norvég sarkutazó, Norige nevű merevvázas léghajóján átrepül az északi sark fölött, Umberto Nobile olasz hadmérnök kíséretében. Az első átrepülést május 9-én amerikai pilóták maguknak tulajdonítják. 1937-ben a londoni Westminster apátsági templomban koronázták meg 6. Györgyöt, az Egyesült Királyság és a brit nemzetközösség dominiumainak királyát. Ő volt India utolsó császára és a nemzetközösség első feje. A takarékosság jegyében az indiai koronázási ceremónia elmaradt. 1936-tól haláláig uralkodott. 1949-ben ezen a napon ért véget a berlini blokkád, amit a szovjetek azért vezettek be, hogy kikényszerítsék akaratuk érvényesítését a nyugati hatalmak szektoraiban. Ez volt a hidegháború egyik első nyílt megnyilvánulása Európában. 1964-ben a magyar minisztertanács határozatot hoz a rádió és a televízió szétválasztásáról, létrehozva az önálló magyar rádiót és a magyar televíziót. 1972-ben jelent meg a The Rolling Stones együttes Exile on Main Street 10. brit és 12. amerikai albuma, melynek zenéje a rock and roll, a blues, a country, a soul és a calypso műfajából merít. 2008-ban Kína Szecsuáni tartományát a Richter-skála szerinti 7,8-as erősségű földrengés rázta meg, de érezni lehetett ezt Pekingben és Sanghajban, valamint a környező országokban, Vietnámban, Pakisztánban, Tájföldön és Myanmarban is. Ami az áldozatokat illeti, megközelítően 69 000 ember vesztette életét,

A következő percekben azokra a jelentősebb személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon születtek. 1330-ban jött a világra első Vilmos bajor herceg. 1590-ben született második Cosimo de Medici toszkánai nagyherceg. Uralma véget vetett a Medici család 4 évszázadon át gyakorolt bankári és kereskedelmi tevékenységének. 1733-ban jött a világra Sajnovics János, a finnugor nyelvrokonság korai kutatója. 1820-ban született Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus. A modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. Azt hirdette, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek joga van, nemtől, nemzetiségtől és vallási felekezettől függetlenül. Számos irodalmi művet ihletett, többek között Kertész Erzsébet, a Lámpás Hölgy című regénye is az ő életét dolgozza fel. 1842-ben született Jules Massenet, francia zeneszerző. Leginkább operáiról híres, amelyek nagyon ismertek voltak a 19. század végén és a 20. század elején, de később feledésbe merültek, és csak az 1980-as évek óta kerültek elő ismét. Kivételt képeznek ez alól a Manon és a Werther, amelyek 100 éve folyamatosan műsoron vannak. 1907-ben született Katharine Hepburn, 4-szeres Oscar-díjas amerikai színésznő. A színészek között ő a legtöbb Oscar-díjjal kitüntetett színész. 12-szer jelölték, melyből 4 alkalommal kapta meg a díjat. Ismerte filmjei Afrika királynője, Velence nyár szerelem, Az esőcsináló, Múlt nyáron hirtelen, Talált ki, ki jön vacsorára. Utolsó mozifilmje A sors útjai volt 1994-ben. 1910-ben született Dorothy Crawford Hodgkin, brit vegyész, kémikus, krisztallográfus. 1964-ben a B12 vitamin szerkezetének meghatározásáért megkapta a kémiai Nobel-díjat. 1915-ben ezen a napon született Roger testvér, a tézi szerzetes közösség alapítója. Teljes nevén Roger Louis Schütz, más szős. 1929-ben született Heller Ágnes, Széchenyi díjas magyar filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban, a New School for Social Research egyetemen. A következőkben azokra jelentős személyekre emlékezzünk, akik május 12-én hunytak el. 1003-ban távozott az élők sorából II. Szilveszter, 141. pápa. Már felszentelés előtt is igen nagy befolyással és tisztelettel bírt az egyházon belül. Rendkívül tanult, értelmes ember volt, akiben az íz találkozott a buzgó hittel. 999-től haláláig viselte a pápai tisztséget. 1012-ben hunyt el IV. Szergius, aki a történelem folyamán 144-ként lépett a pápai trónra. 1789-ben hunyt el Senót Ádám, erdélyi királyi főorvosa. Jelentős érdemeket szerzett az erdélyi pestis járványok megfékezésében. Közben 1757-ben maga is megbetegedett, de 2 hétnél rövidebb idő alatt meggyógyult. Megszervezte a keleti vesztegzár rendszerét, javaslatait beépítették a járványok kezelésére, központilag kiadott rendelkezésekbe. 1845-ben hunyt el Batchányi János, magyar költő. 1884-ben távozott az élők sorából Bedřich Smetana, cseh zeneszerző, akinek a nevéhez nemzete zenei motivum világának megteremtése kapcsolódik, emiatt sokan a cseh zene atyának tekintik. Nemzetközileg az Eladott mennyasszony című operája és a zeneszerző legenda világát és tájait bemutató Mávlász hazám ciklus tette, amelynek legismertebb tétele a Moldva, illetve az életemből az Elmol vonós négyes nyitánya. 1870-ben hunyt el Eftimie Murgu, magyarországi román politikus, forradalmár, filozófia tanár. Neve korabeli magyar forrásokban Murgu Eutim.
Jászvásári és bukaresti tevékenységével megteremtette a román filozófiai műnyelv alapjait. 1848 nyarán a bánáti románság vezéreként pusztán a magyar forradalom melletti kiállásával is jelentős segítséget nyújtott a fegyveres önvédelem megteremtéséhez. 1849-ben felségsértés vádjával halálra és teljes vagyonvesztésre ítélték, amit várfogságra mérsékeltek. Szabadulása után Budán és Vácon élt rendőri felügyelet alatt. 1861-től 1864-ig Moravica képviseletében országgyűlési képviselő volt. Nagy álma, az önálló bánáti román ortodox egyház csupán élete végén valósult meg. 1933-ban hunyt el Krúdi Gyula, író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. A nemesi származású Széchenyi Kovácsi Krúdi család sarja. Apja Krúdi Gyula gentry, jómódú ügyvéd, városi képviselő, kisnemesi gyökerekkel, anyja Csákányi Julianna, a Krúdi család cselédje, alacsonyabb származású volt. Csak tizedik gyermekük születése után 1895-ben kötöttek házasságot. Az író elsőszülöttként látta meg a napvilágot. Amikor nagyapja megtudta, hogy a család szobalánya, az akkor 18 éves Csákányi Julis gyermeket vár fiától, haragjában elcsapta a szolgálólányt a háztól, aki pár hónapig várandósan kőművesek mellett dolgozott. Apja azonban szobát bérelt számára, és ezt látván a család is megenyhült. A szolgálólányt immár fiúk párjaként visszafogadták. Krúdi szülei nagyon eltérő társadalmi rangjának köszönhetően jól ismerte a szegénység és a gazdagság világát is, ami írói munkásságán lépten nyomon felfedezhető.

Minden év május 12-én, Florence Nightingale születésnapján ünneplik világszerte az ápolók világnapját. Az ő tiszteletére lett a lámpás az ápolás nemzetközi jelképe. Megteremtette a betegápolás etikai alapjait, az ápolónőktől kiemelkedő szakmai tudás mellett erkölcsi tisztaságot is követelt, így megbecsült hivatásra emelte a nővéri munkát. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, május 12-i kalendáriumunkat lapoztuk.

0: Az elmúlt percekben az Omega együttes dala szólt. Most a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük.
1: A mai napon, május 12-én a következő névnapokat ünnepeljük. Achilles, Dalma, Johanna, Viktor. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Achilles régi magyar férfi név. Az ógörög Achilleus mitológiai névből származik, amelynek jelentése a kígyó fia. A görög név latin formája Achilles, amit a régi Magyarországon

ezt se lejtettek ki, így a név ebben a formában honosodott meg a magyarban. A dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti Mihály alkotta eredetileg férfi névnek az Alám futása című hőskölteményében. Talán a nyelvjárási dalma szóból ered, aminek a jelentése testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. A Johanna női név, amely a János név latin Johannes alakjának a női párja. A Viktor férfi név latin Viktor névből származik, amelynek jelentése győztes, győző. Női párja a Viktória és a Viktorina, magyarított formája a győző. Köszöntjük tehát május 12-én minden Achilles, Dalma, Johanna és Viktor nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: Az M7 együttes Nem lehet boldogságot venni című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet óvatunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írott levele első fejezetének a 8-tól 12-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, dr. Kustár Zoltán, református lelkipásztor, a Magyarországi Debreceni Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreink következnek Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának a tolmácsolásában. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában meg

jelent újszövetségi Fogalmi szótár című könyvből, az Isten országa című rész első részletét felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Dr. Kustár Zoltán vagyok, lelkész, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatója. Hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk Isten szava a Bibliából. Az ígét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből az első fejezet 8. versétől a 12. verséig terjedő szakaszából olvasom. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek, azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Kedves testvéreim, milyen furcsa és egyben hihetetlen az, amit Pál apostol ír. Ő ekkor már egy híres prédikátor, aki Kis-Ázsiában és szerte Európában gyülekezetek sokaságát alapította. Az ő nevét már mindenütt ismerik, szerte a világban. Minden keresztény gyülekezetben róla beszélnek, és az ő leveleit olvassák, akár ismerik személyesen, akár nem. Ő ekkor Krisztus követői között már egy igazi világsztár, szerte a Római Birodalomban. És ez az ember most azt írja, hogy vágyódik egy gyülekezet iránt. Szeretne eljutni hozzájuk, hogy ő, az apostol, épülhessen a hitükből. Hogyan is írta, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, én a tietek, és ti az enyém által. Persze a római gyülekezet sem volt már ismeretlen ekkor. Az, hogy a Krisztusról szóló örömhír már a birodalom fővárosába is eljutott, büszkévé tette a keresztényeket, és ezért fokozott elismeréssel emlegették a római testvéreket. De mégis, akiknek Pál itt ír, névtelenek, ismeretlenek, teljesen átlagos emberek. Mire tanít ez bennünket? Arra, hogy a hittel kapcsolatban két veszélyt kell elkerülnünk. Az egyik, hogy az egyházban túlbecsüljük a saját jelentőségünket, a másik, hogy alábecsüljük a hitünk fontosságát. Mert vannak emberek, akik valamiben nagyobb tehetséget kaptak Istentől, mint mások, és az elbizakodottá gőgössé teheti őket. Valaki szebben és erősebb hangon énekel, mint más. Valaki bátrabban imádkozik mások előtt. Más valaki szebben olvassa fel az igét, ha lelkész megkéri erre. Megint más tehetősebb, és ezért többet adakozik, mint az átlag. És igen, még néha lelkészt is megkísérti ebben a dologban az ördög. Ő, aki egyetemen tanulta a Szentírást és a teológiát, a hit dolgaiban messze-messze a gyülekezet fölött állónak érezheti magát. Pál apostol szavai azonban józanságra intenek bennünket. Minden, amit kaptunk, Isten adománya. Minden, amivel szolgálunk, az ő jóságát hirdeti. Mi csak eszközök vagyunk. Övé minden érdem, nem a magunké. Övé a dicsőség, nem a miénk. Ne nekünk, Uram, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, kéri a zsoltáros Istent a gyülekezet nevében. Tanuljuk meg hát mi is bátrabban kimondani, egyedül Istené a dicsőség mindenért. Ugyanakkor alá sem szabad becsülni magunkat, mert a mi hitünk is számít. Az egyházban igenis számítunk mi is. Igenis számít a szeretetünk, számít a reménységünk. Igenis számít a mi szolgálatunk, a mi hangunk, a mi adományunk. Mert a gyülekezetnek mi is a tagjai vagyunk. A gyülekezet velünk lesz teljes, mint ahogy mi is a gyülekezetben teljesedhetünk ki igazán. De még az erősek is erőtlenek a gyülekezet nélkül. Pál apostolnak is kellett a bátorítás, a bíztatás, a támasz, kellett a megerősítés, kellett, hogy megoszthassa a szolgálat terheit, hogy vigasztalást nyerhessen a római testvérek hitéből. A kicsinyek, a névtelenek, az ismeretlenek, a csendes egyháztagok életének szép példájából, imáiból, bátor bizonságtételéből. Egy gyülekezet énekéből, szolgáló szeretetének ékes példájából. A hitben nagyok maradjanak hát szerények, a hitben kicsinyek pedig legyenek bátrak. A hitben nagyok tanuljanak alázatot Páltól, a hitben kicsinyek pedig érezzék át szavát hallva, hogy szükség van rájuk is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk,
Köszönjük, hogy szavad által szólsz hozzánk, imádságainkat meghallgatod, gondviseléseddel hordozol bennünket, szereteteddel pedig körülölelsz. Olyan jó, hogy nap mint nap átélhetjük a veled való közösség áldásait. Köszönjük neked, jó atyánk, hogy hitünkkel szolgálhatunk téged. Add, hogy ennek a fontosságát ne becsüljük alá, de kérünk, ne engedd azt sem, hogy gőgössé, elbizakodottá tegyen az, amit neked köszönhetünk. Arra kérünk, Istenünk, légy velünk, őrizd meg a bajtól minket és szeretteinket. Engedd, jó atyánk, hogy életünk téged dicsőíthessen. Amen.

0: Az elmúlt percekben Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének 8-tól 12-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten üzenete, dr. Kustár Zoltán, református lelkipásztor, a Magyarországi Debreceni Hittudományi Egyetem oktatójának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Jubileumot ünnepelt a kolozsvári diakónia. Fél évszázada szolgálja a közösséget a ballavásári református templom. A Szentszék figyelmeztet, a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. Ferenc pápa május íma szándéka az emberek élelmezéséről szól. Emlékkonferenciát tartottak Vajdakamaráson. Lelkész hét megszervezésére készülnek Tahiban, most pedig következnek a részletek. Április 17-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiók szervezete. Az alapítvány célkitűzése a kezdetek óta változatlan, az idősek és magukra maradottak felkarolása, a betegek otthoni gondozása, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. A szervezet már a 9 fiók szervezettel működik, amely hálózathoz idén Nagyenyed is csatlakozott. Az ünnepi műsort a Gyorgy Dima Zeneakadémia szakszofon kvartettje és a Tájoló ifjúsági zenekar tette emlékezetessé. A jubileumi istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette Isten igéjét. Hangsúlyozta, 25 év távlatából látszik, hogy az egykori kezdeményezésből életképes, országos hálózat nőtt ki. A püspök rámutatott, hogy a diakónia sikere nem csupán az emberi összefogásban, hanem Isten láthatatlan segítségében rejlik. Ahogy Krisztus szava életet adotta, Naéni özvegy fiának, úgy teremt a szeretett szolgálat is reményt ott, ahol korábban csak kilátástalanság volt. Kató Béla emeritus püspök, az alapítvány megálmodója, a rómabeliekhez írt levél 12. részének első versével emlékeztetett, a keresztény élet nem ér véget a templom kapujában. Felidézte a kommunizmus éveit, amikor az egyház tevékenységét falak közé szorították. A diakónia létrejötte, a társadalom felé való nyitást jelentette. A kezdeti házi beteggondozás már a komplex intézményrendszerré fejlődött, ahol a gondozók gyakran családtaggá válnak az idős emberek számára. Köszönetet mondott a külföldi támogatóknak is, akik segítettek abban, hogy az erdélyi modell mára mások számára is példává válhasson. Ötven éve szentelték fel a ballavásári református templomot, amely tornyával azóta is hívogatja a hazavágyókat. A közösség április 19-én adott hálát az elmúlt fél évszázad megvalósításaiért, a gyülekezet összetartásáért és azért a szeretetért, amellyel Isten háza egykor felépülhetett. Az ünnepséget a gyermekek előadása, a kórus szolgálata és a holtmarosi dalkör tette emlékezetessé. A hálaadó ünnepség kezdetén Batizán Attila, a Küküllői Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Kolumbán Vilmos József püspök hirdette Isten igéjét, a közösség erejét hangsúlyozva. Rámutatott, ma, amikor az egyén gyakran minden másnál fontosabbnak tűnik, különösen is emlékeznünk kell arra, hogy az apostoli vallástétel a közösség erejéről szól. Pál apostol levelében azokat a Krisztus által adott kegyelmi ajándékokat sorolja fel, amelyek a gyülekezet hitbeli növekedését szolgálják. A próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók Krisztus hívására kezdték meg szolgálatukat. Ma ezek a feladatok a lelki pásztori munkában összpontosulnak, amelynek kettős küldetése a misszió és a pásztorkodás, célja pedig a közösség egyben tartása és a jövő biztosítása. Varga András Adorján, ballavásár polgármestere hangsúlyozta, Ez az alkalom nem csak egy épületről, hanem a hitről és arról a közösségről szól, amely a legnehezebb időkben is megmaradt. Kiemelte, hogy a templomépítés a kommunizmus éveiben szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt, de a kőből és fából emelt falak ma is az erős összefogást hirdetik. A katolikus szentszék felhívja a figyelmet, hogy a nukleáris elrettentésre való támaszkodás, az arzenálok modernizálása és a mesterséges intelligencia katonai integrálása egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én New Yorkban az ENSZ nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló ülésén a szentszék megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte a jelenlegi helyzetet. A szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése és a multilaterális diplomáciától való eltávolodás miatt. Megjegyezték, hogy a konszenzuson alapuló párbeszédet felváltja az erőn alapuló politika, és kritizálták a nukleáris létesítmények elleni támadásokat, valamint a mesterséges intelligencia növekvő szerepét a döntéshozatalban. A pápa májusi ima szándéka valamennyi ember

0: asztaltól, zárul az üzenet. Az adatok aggasztóak, 2026-ban 318 millióan nézhetnek szembe éhezési krízissel, a konfliktusok pedig tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Száz éve, 1926. április 17-én választották meg az erdélyi református egyházkerület püspökévé a 20. századi magyar szellemi élet egyik óriását, Makkai Sándort, akinek munkássága nem csupán hivatali tisztség volt, hanem egyfajta szellemi építkezés is. Az évforduló tiszteletére április 18-án egykori gyülekezetében Vajdakamaráson tartottak emlékkonferenciát. A konferenciát Máté István, a kolozsvári református egyházmegye esperese nyitotta meg áhítatával, a Jeremiás próféta könyve 29. részének 4-től 13-ig terjedő verseit olvasva. Prédikációjában hangsúlyozta, Isten igéje örökérvényű, ezért ma is útmutatást ad arra nézve, hogyan éljük meg azokat a helyzeteket, amelyekben magunkat találjuk. Izrael népe nem véletlenül került fogságba, Isten akaratából jutott oda, és ez fontos a saját helyzetünk megértése szempontjából. Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadok nehézségeire, elmondhatjuk, nem hagytuk magunkat elveszni, aktívak maradtunk, építettünk, dolgoztunk, és nem voltunk közömbösek a ránk bízottak sorsa iránt sem. Az ige szava is arra hív, hogy építsünk, plántáljunk családot, közösséget, gyülekezetet abban a bizonyosságban, hogy Isten nem hagy magunkra. Álljunk talpra, fogjunk össze, és együtt éljük meg az összetartozást Isten gondviselésében. Izrael története és sorsa legyen számunkra kisebbségi létünkben példamutatás arra, hogy figyeljünk egymásra és felelősséggel hordozzuk közösségünket. Az esperes köszönetet mondott Baróc Huba vajdakamarási lelkipásztornak a konferencia kitartó szervezéséért. Idén június 29-e és július 3-a között rendezik meg a Dunamelléki Református Egyházkerület nyári lelkészhetét Tahitót falun. A Sionhegye konferencia telepen zajló esemény célja a lelkipásztorok lelki egészségének megőrzése és a közös feltöltődés. A hét mottója: emlékezz, a jelent a múlt is formája. A szakmai napokon az emlékezés és az imádság kapcsolata kerül a középpontba. Az előadók között köszönhetik Zila Pétert, Zöld Imrét és Hajdú Zoltán Leventét is, akik életútjukról, a missziói tapasztalatokról és az imádság erejéről beszélnek. Az előadásokat kis csoportos beszélgetések és személyes elcsendesedés egészíti ki. A konferenciára felekezeti hovatartozástól függetlenül várják az aktív lelkészeket és házastársaikat. Fontos tudnivaló, hogy az építkezési munkálatok miatt a létszám idén 50 főben korlátozott, így a szervezők a jelentkezési sorrendet fogják figyelembe venni. Jelentkezni május 31-éig lehet a lelkészhet.tahi@gmail.com e-mail címen. Híreinket a következő források alapján készítettük: református.ro, vatikannews.va, valamint parókia.hu.
1: Ferenc Amália rádiónk önkéntes munkatársának tolmácsolásában keresztény híreinket hallották az elmúlt percekben.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész első részletét felolvassa Fajspit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Isten országa, Isten királyi uralma. Isten országa így Márknál és Lukácsnál, vagy mennyek országa így Máténál, az Úr Jézus ige hirdetésének egészen a középpontjában áll. Az evangéliumot is az országról szóló igének nevezi. Példázatai többnyire Isten országára vonatkoznak. A tanítványaival töltött 40 nap alatt is Isten országáról beszél a feltámadott. Mi ez az ország? A görög kifejezés a Basileia, királyság, királyi uralom. Isten országa ott van, ahol Isten uralkodik, s ahol minden isteni módon megy végbe. Ebben reménykedtek már a kegyes zsidók Jézus idejében, akik ezáltal csatlakoztak az Isten királyi uralmáról szóló ószövetségi bizonyságtételhez. Az arám szó, a malkut, amellyel ezt a fogalmat jelölték, pontosan megfelel a görög Basileiának. Jézus Krisztus azonban azt mondja, hogy az ő ige hirdetése nyomán az embereknek, Isten országának küszöbön álló megjelenésére kell életüket felkészíteni. Isten uralma azonban csak ott van, ahol Isten személyesen jelen való, ahol az ő szent lelke közvetlenül alkot és alakít, különféle irányokat egybefog, és a maga jellegét azokra reányomja. Isten ott is mindenek fölött áll, ahol emberek önhatalmúan munkálkodnak és terveznek, ahol Istentől távol, isteni alaptételek alkalmazásával vagy anélkül követik céljaikat. Ezt azonban az új szövetség sohasem nevezi Isten országának. Ha a mindenható nem munkálkodik közvetlenül, akkor igen helytelen lenne valamilyen egyházi tevékenységet, bármilyen kegyes is lenne az, Isten országa építésének nevezni. Isten országa nem ott van, ahol emberek azon igyekeznek, hogy Istent belevonják munkájukba, hanem ott, ahol Isten embereket von a maga munkájába. Idézem Kroker Jakabot. Isten országának eljövetele az isteni teremtő erő páratlan betöréséből ismerhető fel. Miről ismerhető fel Isten uralmának jelen léte? A nagy uralkodó teremtő módon hat, olyan dolgokat hív létre, amelyek nem voltak, és amelyek nála nélkül sohasem lennének. Az, hogy Isten országa elközelgett, azt jelenti, hogy a mindenható élet teljessége ismét betör a megmerevedett állapotokba. Ez pedig nem csak szellemi, láthatatlan módon történik. Az az új teremtés, amelyet Isten uralma hoz magával, a külső testi életben is világosan megmutatkozik. Máté evangéliuma 11. részének 5. verséből így szól az ige: a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak. E tényekről kell a keresztelőnek, bemerítőnek felismernie, hogy az Úr Jézus az, aki rég várt Isten országát elhozza. Isten hatalmának a betegeken végbevitt e cselekedetei, épp úgy, mint Jézus Krisztus egyéb külsőleges munkálkodása az ő számára tevékenykedésének egészen jelentős részét képezi. Isten uralma eljöveteléhez elidegeníthetetlenül hozzátartozik az, hogy az isteni rend onnét felülről, még a testi élet területén is,
érvényre jut. A beteggyógyítások Jézus Krisztus számára nem mellékes dolgok. Isten uralmának egészen alapvető részei ezek. Az a nézet, mintha Isten országa csupán vallási hatalom lenne, és csak a belső embernek hozott volna isteni segítséget, idegen gondolat az új szövetség számára. Amikor Isten uralma elérkezik, az belenyúl az egész emberi életbe, a teremtés összességébe. Nem pusztán a gondolat dolga, hanem új teremtés az egész vonalon.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész első részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazinunkat hallották Szecsüdi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit május 12-én kett hajnalban Homokóra későjeli műsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj, és ez mindennél több. Így hangzik a nap gondolata, amely Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai film színésznőtől származik.

0: A következő percekben Nagy Ibolya zenélő köntös komoly zenei műsorát ismételjük meg, az anyák napi rovatot hallgatjuk újra.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Május első vasárnapján a zenélő köntös is az anyákról szól. Ezúttal olyan csokrot állítottam össze, amely főleg ritkábban hallott zeneművekből áll, az egyetlen kivétel pedig meglepő lesz azért, mert anya szereplője sosem szokott figyelmünk középpontjába kerülni. Az operairodalom egyik legszebben megírt anyafigurája Vivaldi Farnace című operájának Tamiri nevű szereplője. A szeretet és a humánum képviselője ő egy olyan világban, ahol mindent az érdek és a bosszú irányít. Miközben semmi más célja nincs, mint megvédeni kisfiát a veszélytől, saját anyjával is szembe kerül, aki nem tudja elfogadni, hogy lánya a család ellenségével kötötte össze életét. Az egyik anya kitartójósága azonban végül a másikat is meghatja, békét kötnek, és Tamiri családjával együtt boldogan élhet tovább.

Tamiri áriáját hallottuk Vivaldi Farnese című operájának harmadik felvonásából, az I Barocchisti együttes előadásában. Ibsen 1867-ben írta meg Peer Gynt című drámai költeményét, amelynek címszereplő hőse egy önmagát kereső, kalandvágyó, hazudozó parasztfiú. Anyjának, Ózé anyónak sok keserűséget okozott semmire kellő fia, mégis nagyon szerette, és szinte büszke is volt erejére és színes képzeletére. Már gyakran lehordta, mások szidalmai ellen mindig foggal körömmel védte. Ibsen drámájában a harmadik felvonás záró jelenete Ózé anyó búcsúja az élettől. Haláltusájában mellette van imádott fia, aki most a szárnyaló fantáziáját jelképező paripát képzeletbeli utazásuk szánkójába fogja be, és elmeséli az aggályokkal viaskodó haldoklónak, milyen út vár rá oda át az Úristenhez való bebocsáttatásig. A mémelt eufória azonban szétfoszlik anyja szemének megtört fénye láttán, és ekkor megszólal Edvard Grieg kísérőzenéjének most következő híres részlete.

0: Edward Grieg első Pergünc fittyéből hallottuk Ózé anyu halálának részletét. Most pedig Mozart Figaro házassága című operájának egy ritkábban kiemelt részletét ajánlom figyelmükbe. Almaviva gróf komornyikja, Figaro és a grófné szobalánya Susanna össze akarnak házasodni, ám egybekelésüket többen meg akarják akadályozni. Almaviva gróf azért, mert tetszik neki Susanna, az idős Marcellina pedig egy tartozás fejében kicsikart ígéretre hivatkozva arra akarja kényszeríteni Figarót, hogy őt vegye feleségül. Ez jó ürügy a grófnak az esküvő elnapolására, ezért tárgyalást rendez Marcellina követelése ügyében. A per azonban váratlan fordulatot vesz, amikor kiderül, hogy Figaro nem más, mint Marcellina és Bartolo eltűntnek hitt törvénytelen gyereke. Az egymásra találás jelenetét egy nagyszabású szextetbe ágyazva tárja elénk Mozart.
1: Az ítélet kihatva, Figaro fizet vagy nőlvesz, és ezzel tudtunk.
2: Oh, újra élek!
1: Megtudtunk!
2: A bájos fiú férjem lesz végre!
1: Kegyelmes úr, én appellálom! Az ítélet igazságos, vagy fizet, vagy elveszed. Bravo, Don Curcio!
3: Kegyelmes, ura, nagyon kegyelmes!
1: Ez nagyszerű ítélet!
4: Mennyiben nagyszerű?
1: Mindenkinek igazat ad!
4: Mégsem veszem én
1: elő! De elveszed ám!
3: Fizet, ha ne, sűrűsöneket! Kölcsönöd 2000 piaszter!
1: Nemes ember vagyok, és nemes szüleim beleegyezése nélkül!
4: Kik azok, s hol vannak?
1: Most még keresem őket, de pár esztendőn belül meg is fogom lelni!
4: Amolyan talált gyerek!
1: Nem, doktor úr, inkább elveszett, vagy elrabolt.
3: Hogy?
1: Bizonyíts! Ékszerek, drága kövek, meg finom szép csipkék, amit gólyámon találtak a rablók, mindaz bizonyítják, hogy szüleim előkelőek voltak. Ő is mindenek fölött az a jel a karomon.
2: Egy jel van a jobb karomon?
1: Maga honnan tudja?
2: Oh, elgek, hisz ő az!
1: Persze, hogy én vagyok.
3: Ki?
2: Raffaello!
1: Hát rablok loptak el!
4: Közel egy kastélyhoz!
1: Nos, ez itt az anyád!
4: Tál a dajkám!
1: Nem, édesanyád!
5: Ő az anyja!
1: Mit hallok?

0: Az anyja.
1: Az anyja.
0: Az anyja.
1: Az anyja.
0: Az anyja.
1: Az anyja.
0: Az anyja.
1: Az anyja.
0: Az anyja.
1: Az anyja.
2: Az anyja.
0: Ez itt az apám, maga halljam ezt.
2: Az apja.
0: Az apja.
2: Az apja.
0: Az apja.

0: Mozart Figaro házassága című operájának harmadik felvonásából hallottuk a szextettet, az Állami Magyar Operaház 1977-es felvételéről. Szólisták voltak Kalmár Magda, Bordás György, Melis György, Barlai Zsuzsa, Mészáros Sándor és Kishegyi Árpád, vezényelt Ferencsik János. Befejezésül Ravel a Gyermek és a Varázslatok című egyfelvonásos operájának záró jelenete következik. Előtte idézzük fel Horváth Erika néhány gondolatát az Operák női szemmel sorozatának 2020-as január 5-i műsorából, amelyet a Kolozsvári Magyar Opera Tompa Gábor által rendezett előadásához írt. A mű a Pásztor óra című másik Ravel operával együtt került színre.
1: Az anya ebben a koncepcióban azonos a kicsapongó feleséggel. Türelmetlen és felületes a fiával. Hogyan is lenne más? Frizurájával és saját programjával van elfoglalva. Szidalma mögött érezhető, valójában nincs jelen, nem figyel a gyermekére, csak parancsokat osztogat. A kisfiú nem tanul, dacol. Anyja elvárja, hogy végezze el feladatait vacsoráig, ha enni szeretne.

Ha egy kisgyerek kezelhetetlen, annak okát a szülőkkel való kapcsolatában kell keresni. Nincs rossz gyermek, csak figyelemre, szeretetre éhező. A kisfiú rossz tanuló és gonosz, mert felületes, nem törődöm anyja figyelmére vágyik. Ebből a tényből Ravel egy csodálatos mesét alkot, amelynek végére a főszereplő lassan megszelidül, átalakul, és már senkit nem bánt. A kisfiú érzésvilága emberien együttérző, kifinomult. Igazi jó gyermekké válik, és anyja közelségét várja. Erre ébred. Mindez álom volt, vagy valóság? A lényeg, hogy a gyermeki lélek metamorfózisa megtörténik, és boldog összeborulással feloldódik az anya-gyermek kapcsolat feszültsége is.

0: Részlet hangzott el Ravel a Gyermek és a Varázslatok című operájából, a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarának és Énekkarának előadásában, vezényelt Mikko Frank. A zenélőköntös anyáknapi kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgattuk újra Nagy Ibolya szerkesztésében. A továbbiakban Louis Armstrong dalaiból válogatunk.

Louis Armstrong dalai szóltak az előző percekben. Ezzel homokora késői műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol friss hírekkel, hasznos információkkal és egyéb aktuális anyagokkal várjuk a velünk ébredőket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a homokora mai házigazdáját. Catherine Hepburn Oscar-díjas amerikai film színésznő gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj, és ez mindennél több. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmüket, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedd reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. A pontos idő 6 óra, híreink következnek.

Rádiónk hírei először címszavakban. Telefonos és online csalásra figyelmeztet a rendőrség új kampánya, bárki áldozattá válhat. Kelemen Hunor a koalíció helyreállítását szeretné. A határon túli magyarok jogainak tiszteletben tartásához kötni a Tisza kormánya kétoldalú kapcsolatokat. A WHO a hantavírusról nem lesz újabb világjárvány. Az előrejelzés

0: Jelzések szerint Kolozsváron ma felhős, időre, esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. Fogjunk össze a csalások ellen mottóval indít országos kampányt a rendőrség, miután napról napra egyre többen dőlnek be ismeretlenek telefonos vagy online ajánlatainak. A csalások áldozatainak pénzügyi veszteségeit csak kis részben sikerül visszaszerezni. Egy gyorsan változó világban a bűnözők a régi módszerekről sokkal összetettebb eljárásokra tértek át, kihasználva az internetet és olyan hangzatos kifejezéseket, mint a befektetések, kriptovaluták vagy a garantált nyereség. Az Egyesüljünk a Csalások ellen kampány közösségünk védelmének szándékából született, különös tekintettel nagyszüleinkre és szüleinkre. Közösségünk idősebb tagjaiban olyan értékeket ismerünk fel, mint a tisztesség és az embertársakba vetett bizalom, olyan tulajdonságokat, amelyeket sajnos a rosszindulatú személyek gyakran próbálnak kihasználni, áll a Brassó megyei rendőrfőkapitányság sajtóközleményében. A rendőrségi kampány célja, hogy az emberek egyszerű és világos tanácsokat kapjanak arról, miként ismerhetik fel a bűnözők által állított csapdákat, akár telefonon, üzenetben vagy közvetlenül az ajtajuknál keresik meg őket. A korábbi koalíció újjáalakítását szeretné Kelemen Hunor RMDS elnök, mivel meglátása szerint jelenleg ez az egyetlen lehetőség, amellyel legalábbis rövid távon lehet valamit tenni. Tegnapi a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel folytatott egyeztetés utáni sajtónyilatkozatában Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem beszéltek technokrata miniszterelnökről vagy kormányról. Ilie Bolozsán újbóli jelöléséről Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányossági szempontból kell megvizsgálni. Az RMDS vezetője szerint az államfőnek rendkívül fontos szerepe van, és jelenleg fontos szereplő a következő lépés megtételében, mivel a jelölés a román elnöktől fog érkezni. Kelemen Hunor kizárta az előrehozott választások lehetőségét, rámutatva, hogy alkotmányosan lehetséges, de nem hiszi, hogy odáig fogunk jutni. A határon túli magyar közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása az uniós és nemzetközi joggal összhangban a kiegyensúlyozott és eredményes kétoldalú kapcsolatok alapvető feltétele, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hétfői ülésén. Leszögezte ugyanakkor, a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke. A Tisza politikusa közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése valamennyi relációban, mindeközben pedig a valódi magyar érdekek következetes és kiszámítható képviselete. Kitért rá, a nemzeti szuverenitás nem a szövetségesek gáncsolását, a közös értékrend megkérdőjelezését jelenti, hanem a diverzifikált kapcsolatrendszert és a kiszámítható együttműködést. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. Számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok. Közben az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO is megszólalt a fertőzésekről. A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára. Ez nem egy újabb COVID, és a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük, hangsúlyozta a WHO főigazgatója a hiradó.hu szerint. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.

Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 102. Zsoltár, 18. verse.

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol könyvének, 5. részének, 16. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
4: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés-Szentandrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jut el hozzánk, a romabeliekhez írt levél 8. fejezetének a 12-től 17-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából az Egészen más feltámadás című részt Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvassa fel. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldást, békességet kívánok, sok szeretettel, Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási, református lelkész vagyok. Kívánom, hogy egyszer tehessetek egy kirándulást Békés Szent Andrásra, vasárnap 9 órakor kezdődik az istentiszteletünk, de addig is örülök, hogy most Isten igéjét hozhatom közel hozzátok a rádió segítségével. Figyeljünk Isten igéjére, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 8. rész mára rendelt ige szakaszát olvasom, a 12-től a 17. versig. Ha valaki már ezt olvasta, nagyon örülök neki, mert ez jelzi, hogy bibliaolvasó ember, és ha valaki még nem, hát így is jó lesz csak hallgatni, de bátorítok mindenkit, hogy legyünk minden nap bibliaolvasó emberek, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem lelki táplálékra, és a legjobb lelki táplálék pedig Isten szava, Isten igéje. Így szól Pál apostolnak a levele mára rendelt ige szakasz szerint. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőljünk. Amen. A mai ige szakaszból ezt a fogalmat szeretném kiemelni, fiúság. Gondoltál-e magadra már úgy, hogy te Isten gyermeke vagy? Hiszen Pál apostol, amikor az Isten fiúságról beszél, hogy mi Isten fiai vagyunk, akkor ez természetesen a fiúkra, lányokra, férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Amit Pál apostol rögtön megemlít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. Tehát ez a csodálatos, hogy Isten félelem nélküli életet akar nekünk. Mennyire van tele az életed félelemmel? A szolgák sokszor félnek, hogy vajon nem lesznek-e megbüntetve, nem lesznek-e elbocsátva. A gyermek tudja, hogy akárhogy is végzi a dolgát, de a szülői mindig szeretik. Én is így vagyok. Ha olyat tesznek a gyermekeim, ami nem tetszik, vagy amiért szomorkodok, vagy mérges vagyok, de akkor is szeretem őket, és semmi nem választhat el minket a szeretetben. Ugyanígy vagyunk Istennel is. Semmi nem szakadhat el bennünket Isten szeretetétől, Jézus Krisztus által. Éppen ezért Isten nem félelemmel terhelt, hanem egy felszabadult életre hívott el téged. Ez aranyozza be a napod további részét. Utána pedig Isten arról szól, hogy egy közvetlen kapcsolatra hívott bennünket Istennel. Ugye egy kisgyermek, hogyha akármilyen nagy pozícióban van az édesapja, nem kell, hogy engedélyeket kérjen, meg külön bebocsátatást, hanem odaszalad és megöleli. Ugye a Pál apostol bibliai korában, hogyha egy kisgyerek önfeledten odaszaladt az édesapjához, akkor azt mondta, hogy Abba! Ami azt jelenti, hogy atya. Ma, ha egy magyar kisfiú odaszalad az édesapjához, akkor vagy azt mondja, hogy apuci, vagy apu, vagy apukám, vagy édesapa, ahogy éppen nevelődött. Tudsz-e ilyen felszabadultsággal gondolni Istenre? Hiszen Isten erre hívott. Ő azt szeretné, hogy ilyen felszabadult, közvetlen érzéssel fordulj hozzá imádságban. Ugyanakkor hatalmas gazdagságot kaptunk. Arról szól az ige, hogy ha valóban Isten gyermekei vagyunk, már pedig a Szentlélek erről tanúskodik, akkor mi örökösök vagyunk, örökösei Istennek, örököstársai Krisztusnak. Micsoda csodálatos dolog, hogyha valaki örököl egy nagy kincset. De a mennyországhoz hasonló nagy kincs a földön nincs.
Gondoltál-e arra, hogy te a mennyország kincsét örökölted? Érdemtelenül mindannyian, mert Jézus Krisztus az életét adta értünk, és Isten lehetővé tette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bűnbocsánatot kaptunk, és örökséget a megszenteltek között. Hát ha ekkora örökséget kaptunk a mennyországban, akkor eltörpülnek és elhalványodnak a földi problémák. Van ugyan szenvedés, ami ér bennünket a földön, de azt mondja az íge bátorításképpen, ha Krisztussal együtt szenvedünk, ha azért szenvedünk, mert Krisztushoz tartozunk, őt követjük, és ezért érnek bennünket nehézségek, vele együtt meg is dicsőlünk. Micsoda csodálatos ígéretek ezek! Erre az Isten fiúságra, erre az Isten gyermeki létre hívott el téged, ma is az Úr. Ebben erősítsen, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te szerető, jó mennyei atya vagy. Köszönjük, azt akarod, hogy közvetlenül szóljunk hozzád a kisgyermek felszabadultságával, ezért kérjük a te drága szentelkedet, hogy így tudjunk közelíteni hozzád, és kérjük azt, hogy minden félelmet űz ki a szívünkből, hiszen te nem félelemmel terhelt életet, hanem egy felszabadult életet akarsz nekünk adni. Köszönjük azt is, hogy örökös társai vagyunk Krisztusban, a megszentelteknek, köszönjük ezt a hatalmas kincset, amelyet érdemtelenül kaptunk. És köszönjük azt is, hogyha vannak nehézségek, amelyet Krisztus követésekor át kell élnünk, de vele együtt meg is fogunk dicsőlni. Dicsőség legyen neked ezért, és miközben magunkért imádkozunk, közben járunk a sok szenvedő emberért, enyhíts fájdalmukon, a háborúságban vagy keresztény üldözésben szenvedőkön. Amen.

Isten hozzánk intézett üzenete Dobos Ágoston, magyarországi Békésszentandrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jutott el hozzánk, a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének 12-17-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából az Egészen más feltámadás című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Azután oda mentek hozzá néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás. Lukács evangéliuma 20. részének 27. verse. Kurt Márti, az egészen más feltámadás. Egyes uraknak jól megfelelne, ha majd a halál minden számlát kiegyenlítene, és az urak uralma, s a szolgák szolgasága mindörökre s végleg jóvá hagyattatna. Egyes uraknak jól megfelelne, ha az örökké valóságban maradnának a drága sírboltokban, s szolgáik az olcsó közsírokban. De jön egy feltámadás. Egészen más, mint vártuk. Jön egy feltámadás, mikor Isten támad fel az urak ellen, és minden urak ura a halál ellen.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából az Egészen más feltámadás című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Isten!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat kedd reggeli ébresztő műsorunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolya. Hamarosan rövid híreket mondok, kalendáriumot lapozunk, oktarovatunkba várom önöket és ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor ismét híreket mondok, jó hírcsendül majd krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk. 7:30-kor rövid híreket hallhatnak, amelyet aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6:30, most rövid híreink következnek. Hírek. Rádiónk hírei először címszavakban. Telefonos és online csalásra figyelmeztet a rendőrség új kampánya, bárki áldozattá válhat. Kelemen Hunor a koalíció helyreállítását szeretné. A határon túli magyarok jogainak tiszteletben tartásához kötni a Tisza kormánya kétoldalú kapcsolatokat. A WHO a hantavírusról nem lesz újabb világjárvány. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. Fogjunk össze a csalások ellen mottóval indít országos kampányt a rendőrség, miután napról napra egyre többen dőlnek be ismeretlenek telefonos vagy online ajánlatainak. A csalások áldozatainak pénzügyi veszteségeit csak kis részben sikerül visszaszerezni. Egy gyorsan változó világban a bűnözők a régi módszerekről sokkal összetettebb eljárásokra tértek át, kihasználva az internetet és olyan hangzatos kifejezéseket, mint a befektetések, kriptovaluták vagy a garantált nyereség. Az Egyesüljünk a Csalások ellen kampány közösségünk védelmének szándékából született, különös tekintettel nagyszüleinkre és szüleinkre. A korábbi koalíció újjáalakítását szeretné Kelemen Hunor RMDSZ elnök, mivel meglátása szerint jelenleg ez az egyetlen lehetőség, amellyel legalábbis rövid távon lehet valamit tenni. Tegnapi a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel folytatott egyeztetés utáni sajtónyilatkozatában Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem beszéltek technokrata miniszterelnökről vagy kormányról. Ilie Bolozsán újbóli jelöléséről Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányossági szempontból kell megvizsgálni. Az RMDS vezetője szerint az államfőnek rendkívül fontos szerepe van, és jelenleg fontos szereplő a következő lépés megtételében, mivel a jelölés a román elnöktől fog érkezni. A határon túli magyar közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása az uniós és nemzetközi joggal összhangban a kiegyensúlyozott és eredményes kétoldalú kapcsolatok alapvető feltétele, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hétfői ülésén. Leszögezte ugyanakkor, a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke. A Tisza politikusa közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése valamennyi relációban, mindeközben pedig a valódi magyar érdekek következetes és kiszámítható képviselete. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. Számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok. Közben az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO is megszólalt a fertőzésekről. A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a napkalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.
2: Május 12-e az év 132. szökőévben 133. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 233 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át elsőként a mai naphoz kapcsolódó eseményeket. 1664-ben bemutatják Molière Tartuffe című ötfelvonásos vígjátékát. A darabot szinte azonnal cenzúrázták a 14. Lajos királyt körülvevő, odaadó hívek felzúdulása miatt. Bár a királynak nem volt személyes érdeke a darabot betiltani, befolyásos udvari emberei hatására mégis megtette. Ezek az emberek ugyan mind mélyen vallásosnak mutatkoztak, a valóságban javarészük igencsak álszent módon viselkedett, és a hozzájuk hasonló képmutatókat pellengérezte ki Molière a művében. 1703-ban zászlót bont a kuruc felkelés. Második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadja breznai kiáltványát, és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. 1743-ban Prágában cseh királlyá koronázzák Mária Teréziát. 1873-ban Bernadotte Oszkár Frigyest második Oszkár néven svéd királlyá koronázták a stockholmi Szent Miklós templomban. 1907. május 12-én adták át Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mai épületét, amit 1904-ben kezdtek építeni. A kiváló adottságú hangversenytermekkel rendelkező szecessziós épület a magyar és az európai zenei élet fontos központjává vált. 1919-ben az első világháború végeztével megalapították a Kolozsvári Román Egyetemet első Ferdinánd Egyetem néven. A II. Világháborúban 1940-ben a bécsi döntés alatt a Román Egyetemet Nagyszebenbe költöztették, és visszahozták a Szegedre menekített Magyar Egyetemet. 1926-ban Roald Amundsen, norvég sarkutazó, Norige nevű merevvázas léghajóján átrepül az északi sark fölött, Umberto Nobile olasz hadmérnök kíséretében. Az első átrepülést május 9-én amerikai pilóták maguknak tulajdonítják. 1937-ben a londoni Westminster apátsági templomban koronázták meg 6. Györgyöt, az Egyesült Királyság és a brit nemzetközösség dominiumainak királyát. Ő volt India utolsó császára és a nemzetközösség első feje. A takarékosság jegyében az indiai koronázási ceremónia elmaradt. 1936-tól haláláig uralkodott. 1949-ben ezen a napon ért véget a berlini blokkád, amit a szovjetek azért vezettek be, hogy kikényszerítsék akaratuk érvényesítését a nyugati hatalmak szektoraiban. Ez volt a hidegháború egyik első nyílt megnyilvánulása Európában. 1964-ben a Magyar Minisztertanács határozatot hoz a rádió és a televízió szétválasztásáról, létrehozva az önálló Magyar Rádiót és a Magyar Televíziót. 1972-ben jelent meg a The Rolling Stones együttes Exile on Main Street 10. brit és 12. amerikai albuma, melynek zenéje a rock and roll, a blues, a country, a soul és a calypso műfajából merít. 2008-ban Kína Szecsuáni tartományát a Richter skála szerinti 7,8-as erősségű földrengés rázta meg, de érezni lehetett ezt Pekingben és Sanghajban, valamint a környező országokban, Vietnámban, Pakisztánban, Tájföldön és Myanmarban is. Ami az áldozatokat illeti, megközelítően 69 000 ember vesztette életét.

A következő percekben azokra a jelentősebb személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon születtek. 1330-ban jött a világra első Vilmos bajor herceg. 1590-ben született második Cosimo de Medici toszkánai nagyherceg. Uralma véget vetett a Medici család 4 évszázadon át gyakorolt bankári és kereskedelmi tevékenységének. 1733-ban jött a világra Sajnovics János, a finnugor nyelvrokonság korai kutatója. 1820-ban született Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus. A modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. Azt hirdette, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek joga van, nemtől, nemzetiségtől és vallási felekezettől függetlenül. Számos irodalmi művet ihletett, többek között Kertész Erzsébet, a Lámpás Hölgy című regénye is az ő életét dolgozza fel. 1842-ben született Jules Massenet, francia zeneszerző. Leginkább operáiról híres, amelyek nagyon ismertek voltak a 19. század végén és a 20. század elején, de később feledésbe merültek, és csak az 1980-as évek óta kerültek elő ismét. Kivételt képeznek ez alól a Manon és a Werther, amelyek 100 éve folyamatosan műsoron vannak. 1907-ben született Katharine Hepburn, 4-szeres Oscar-díjas amerikai színésznő. A színészek között ő a legtöbb Oscar-díjjal kitüntetett színész. 12-szer jelölték, melyből 4 alkalommal kapta meg a díjat. Ismerte filmjei Afrika királynője, Velence nyár szerelem, Az esőcsináló, Múlt nyáron hirtelen, Talált ki kijön vacsorára. Utolsó mozifilmje A sors útjai volt 1994-ben. 1910-ben született Dorothy Crawford Hodgkin, brit vegyész, kémikus, krisztallográfus. 1964-ben a B12 vitamin szerkezetének meghatározásáért megkapta a kémiai Nobel-díjat. 1915-ben ezen a napon született Roger testvér, a tézi szerzetes közösség alapítója. Teljes nevén Roger Louis Schütz, más szős. 1929-ben született Heller Ágnes, Széchenyi díjas magyar filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban, a New School for Social Research egyetemen. A következőkben azokra jelentős személyekre emlékezzünk, akik május 12-én hunytak el. 1003-ban távozott az élők sorából II. Szilveszter, 141. pápa. Már felszentelés előtt is igen nagy befolyással és tisztelettel bírt az egyházon belül. Rendkívül tanult, értelmes ember volt, akiben az íz találkozott a buzgó hittel. 999-től haláláig viselte a pápai tisztséget. 1012-ben hunyt el IV. Szergius, aki a történelem folyamán 144-ként lépett a pápai trónra. 1789-ben hunyt el Senót Ádám, erdélyi királyi főorvosa. Jelentős érdemeket szerzett az erdélyi pestis járványok megfékezésében. Közben 1757-ben maga is megbetegedett, de 2 hétnél rövidebb idő alatt meggyógyult. Megszervezte a keleti vesztegzár rendszerét, javaslatait beépítették a járványok kezelésére, központilag kiadott rendelkezésekbe. 1845-ben hunyt el Batchányi János, magyar költő. 1884-ben távozott az élők sorából Bedřich Smetana, cseh zeneszerző, akinek a nevéhez nemzete zenei motivum világának megteremtése kapcsolódik, emiatt sokan a cseh zene atyának tekintik. Nemzetközileg az Eladott mennyasszony című operája és a zeneszerző legenda világát és tájait bemutató Mávlász hazám ciklus tette, amelynek legismertebb tétele a Moldva, illetve az életemből az Elmol vonós négyes nyitánya. 1870-ben hunyt el Eftimie Murgu, magyarországi román politikus, forradalmár, filozófia tanár. Neve korabeli magyar forrásokban Murgu Eutim.
Jászvásári és bukaresti tevékenységével megteremtette a román filozófiai műnyelv alapjait. 1848 nyarán a bánáti románság vezéreként pusztán a magyar forradalom melletti kiállásával is jelentős segítséget nyújtott a fegyveres önvédelem megteremtéséhez. 1849-ben felségsértés vádjával halálra és teljes vagyonvesztésre ítélték, amit várfogságra mérsékeltek. Szabadulása után Budán és Vácon élt rendőri felügyelet alatt. 1861-től 1864-ig Moravica képviseletében országgyűlési képviselő volt. Nagy álma, az önálló bánáti román ortodox egyház csupán élete végén valósult meg. 1933-ban hunyt el Krúdi Gyula, író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. A nemesi származású Széchény Kovácsi Krúdi család sarja. Apja Krúdi Gyula gentry, jómódú ügyvéd, városi képviselő, kisnemesi gyökerekkel. Anyja Csákányi Julianna, a Krúdi család cselédje, alacsonyabb származású volt. Csak tizedik gyermekük születése után 1895-ben kötöttek házasságot. Az író elsőszülöttként látta meg a napvilágot. Amikor nagyapja megtudta, hogy a család szobalánya, az akkor 18 éves Csákányi Julis gyermeket vár fiától, haragjában elcsapta a szolgálólányt a háztól, aki pár hónapig várandósan kőművesek mellett dolgozott. Apja azonban szobát bérelt számára, és ezt látván a család is megenyhült. A szolgálólányt immár fiúk párjaként visszafogadták. Krúdi szülei nagyon eltérő társadalmi rangjának köszönhetően jól ismerte a szegénység és a gazdagság világát is, ami írói munkásságán lépten nyomon felfedezhető.

0: A napkalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel lapoztuk fel, most Kukta rovatunkba várom a kedves hallgatókat.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Mai kóktorovatunkban a citromos muffin receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek 12 darab muffinhoz. Kell 150 g vaj, 190 g kristálycukor, 1 darab citrom, 3 darab tojás, 100 ml 2,8%-os tej, 250 g finom liszt, 1 csipet só és 10 g sütőpor.

És most lássuk az elkészítését. A citromos muffin első lépéseként a vajat kikeverjük a cukorral, majd mehet hozzá a citrom reszelt héja és fél citrom kifacsart leve, a tojások, a tej, a liszt, a só és a sütőpor. Alaposan összekeverjük a masszát, majd muffin kapszlikkal bélelt sütőformába adagoljuk egy fagylaltos kanál segítségével. Betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, és 25-30 percig sütjük, a végén pedig tűpróbával ellenőrizzük, hogy megsült-e a muffin belseje is. Önmagában is nagyon finom, de remek cupcake-ek alapja is lehet.

És most nézzük még egyszer a hozzávalókat 12 darab muffinhoz. Kell 150 g vaj, 190 g kristálycukor, 1 darab citrom, 3 darab tojás, 100 ml 2,8%-os tej, 250 g finom liszt, 1 csipet só és 10 g sütőpor.

Ha jobban utána szeretnének nézni a citromos muffin receptjének, akkor megtehetik a streetkitchen.hu weboldalán. Jó sütögetést és jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: A rovatunk holnap reggel ugyanebben az időpontban jelentkezik, most ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: A mai napon, május 12-én a következő névnapokat ünnepeljük. Achilles, Dalma, Johanna, Viktor. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Achilles régi magyar férfi név. Az ógörög Achilleus mitológiai névből származik, amelynek

Jelentése a kígyó fia. A görög név latin formája Achilles, amit a régi Magyarországon essel ejtettek ki, így a név ebben a formában honosodott meg a magyarban. A dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti Mihály alkotta eredetileg férfi névnek az Alán futása című hőskölteményében. Talán a nyelvjárási dalma szóból ered, aminek a jelentése testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jóka Imor. A Johanna női név, amely a János név latin Johannes alakjának a női párja. A Viktor férfi név latin Viktor névből származik, amelynek jelentése győztes, győző. Női párja a Viktória és a Viktorina, magyarított formája a győző. Köszöntjük tehát május 12-én minden Achilles, Dalma, Johanna és Viktor nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: Ébresztő. Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat keddreggeli ébresztő műsorunk második órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Catherine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj, és ez mindennél több. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan híreket mondok, jó hírcsendül és krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk. 7:30-kor rövid híreket hallhatnak, amelyet aktuális összeállításunk követ, végül pedig a nap áhítatával zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most híreink következnek. Rádiónk hírei először címszavakban. Telefonos és online csalásra figyelmeztet a rendőrség új kampánya, bárki áldozattá válhat. Kelemen Hunor a koalíció helyreállítását szeretné. A határon túli magyarok jogainak tiszteletben tartásához kötni a Tisza kormánya kétoldalú kapcsolatokat. A WHO a hantavírusról nem lesz újabb világjárvány. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. Fogjunk össze a csalások ellen mottóval indít országos kampányt a rendőrség, miután napról napra egyre többen dőlnek be ismeretlenek telefonos vagy online ajánlatainak. A csalások áldozatainak pénzügyi veszteségeit csak kis részben sikerül visszaszerezni. Egy gyorsan változó világban a bűnözők a régi módszerekről sokkal összetettebb eljárásokra tértek át, kihasználva az internetet és olyan hangzatos kifejezéseket, mint a befektetések, kriptovaluták vagy a garantált nyereség. Az egyesüljünk a csalás

0: Oroszok ellen kampány közösségünk védelmének szándékából született, különös tekintettel nagyszüleinkre és szüleinkre. Közösségünk idősebb tagjaiban olyan értékeket ismerünk fel, mint a tisztesség és az embertársakba vetett bizalom, olyan tulajdonságokat, amelyeket sajnos a rosszindulatú személyek gyakran próbálnak kihasználni, áll a Brassó megyei rendőrfőkapitányság sajtóközleményében. A rendőrségi kampány célja, hogy az emberek egyszerű és világos tanácsokat kapjanak arról, miként ismerhetik fel a bűnözők által állított csapdákat, akár telefonon, üzenetben vagy közvetlenül az ajtajuknál keresik meg őket. A korábbi koalíció újjáalakítását szeretnék elemen Hunor RMDS elnök, mivel meglátása szerint jelenleg ez az egyetlen lehetőség, amellyel legalábbis rövid távon lehet valamit tenni. Tegnapi a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel folytatott egyeztetés utáni sajtónyilatkozatában Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem beszéltek technokrata miniszterelnökről vagy kormányról. Ilie Bolozsán újbóli jelöléséről Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányossági szempontból kell megvizsgálni. Az RMDS vezetője szerint az államfőnek rendkívül fontos szerepe van, és jelenleg fontos szereplő a következő lépés megtételében, mivel a jelölés a román elnöktől fog érkezni. Kelemen Hunor kizárta az előrehozott választások lehetőségét, rámutatva, hogy alkotmányosan lehetséges, de nem hiszi, hogy odáig fogunk jutni. A határon túli magyar közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása az uniós és nemzetközi joggal összhangban a kiegyensúlyozott és eredményes kétoldalú kapcsolatok alapvető feltétele, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hétfői ülésén. Leszögezte ugyanakkor, a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke. A Tisza politikusa közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése valamennyi relációban, mindeközben pedig a valódi magyar érdekek következetes és kiszámítható képviselete. Kitért rá, a nemzeti szuverenitás nem a szövetségesek gáncsolását, a közös értékrend megkérdőjelezését jelenti, hanem a diverzifikált kapcsolatrendszert és a kiszámítható együttműködést. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. Számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok. Közben az egészségügyi világszervezet, vagyis a WHO is megszólalt a fertőzésekről. A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára. Ez nem egy újabb COVID, és a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük, hangsúlyozta a WHO főigazgatója a hiradó.hu szerint. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
4: www.agnusradio.ru
3: Közösségünk honlapja.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösséget

0: Egy feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
1: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
5: Krédó.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Dobos Ágoston, a magyarországi Békés-Szentandrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jut el hozzánk, a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének a 12-től 17-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából az Egészen más feltámadás című részt Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvassa fel. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldást, békességet kívánok! Sok szeretettel, Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási, református lelkész vagyok. Kívánom, hogy egyszer tehessetek egy kirándulást Békés Szent Andrásra, vasárnap 9 órakor kezdődik az istentiszteletünk, de addig is örülök, hogy most Isten igéjét hozhatom közel hozzátok a rádió segítségével. Figyeljünk Isten igéjére Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 8. rész mára rendelt ige szakaszát olvasom, a 12-től a 17. versig. Ha valaki már ezt olvasta, nagyon örülök neki, mert ez jelzi, hogy bibliaolvasó ember, és ha valaki még nem, hát így is jó lesz csak hallgatni, de bátorítok mindenkit, hogy legyünk minden nap bibliaolvasó emberek, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem lelki táplálékra, és a legjobb lelki táplálék pedig Isten szava, Isten igéje. Így szól Pál apostolnak a levele mára rendelt ige szakasz szerint. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban

Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőljünk. Amen. A mai igeszakaszból ezt a fogalmat szeretném kiemelni, fiúság. Gondoltál-e magadra már úgy, hogy te Isten gyermeke vagy? Hiszen Pál apostol, amikor az Isten fiúságról beszél, hogy mi Isten fiai vagyunk, akkor ez természetesen a fiúkra, lányokra, férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Amit Pál apostol rögtön megemlít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. Tehát ez a csodálatos, hogy Isten félelem nélküli életet akar nekünk. Mennyire van tele az életed félelemmel? A szolgák sokszor félnek, hogy vajon nem lesznek-e megbüntetve, nem lesznek-e elbocsátva. A gyermek tudja, hogy akárhogy is végzi a dolgát, de a szülői mindig szeretik. Én is így vagyok. Ha olyat tesznek a gyermekeim, ami nem tetszik, vagy amiért szomorkodok, vagy mérges vagyok, de akkor is szeretem őket, és semmi nem választhat el minket a szeretetben. Ugyanígy vagyunk Istennel is. Semmi nem szakadhat el bennünket Isten szeretetétől, Jézus Krisztus által. Éppen ezért Isten nem félelemmel terhelt, hanem egy felszabadult életre hívott el téged. Ez aranyozza be a napot további részét. Utána pedig Isten arról szól, hogy egy közvetlen kapcsolatra hívott bennünket Istennel. Ugye egy kisgyermek, hogyha akármilyen nagy pozícióban van az édesapja, nem kell, hogy engedélyeket kérjen, meg külön bebocsátatást, hanem odaszalad és megöleli. Ugye a Pál apostol bibliai korában, hogyha egy kisgyerek önfeledten odaszaladt az édesapjához, akkor azt mondta, hogy abbá! Ami azt jelenti, hogy atya. Ma, ha egy magyar kisfiú odaszalad az édesapjához, akkor vagy azt mondja, hogy apuci, vagy apu, vagy apukám, vagy édesapa, ahogy éppen nevelődött. Tudsz-e ilyen felszabadultsággal gondolni Istenre? Hiszen Isten erre hívott. Ő azt szeretné, hogy ilyen felszabadult, közvetlen érzéssel fordulj hozzá imádságban. Ugyanakkor hatalmas gazdagságot kaptunk. Arról szól az ige, hogy ha valóban Isten gyermekei vagyunk, már pedig a Szentlélek erről tanúskodik, akkor mi örökösök vagyunk, örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak. Micsoda csodálatos dolog, hogyha valaki örököl egy nagy kincset. De a mennyországhoz hasonló nagy kincs a földön nincs. Gondoltál-e arra, hogy te a mennyország kincsét örökölted, érdemtelenül mindannyian, mert Jézus Krisztus az életét adta értünk, és Isten lehetővé tette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bűnbocsánatot kaptunk, és örökséget a megszenteltek között. Hát ha ekkora örökséget kaptunk a mennyországban, akkor eltörpülnek és elhalványodnak a földi problémák. Van ugyan szenvedés, ami ér bennünket a földön, de azt mondja az ige bátorításképpen, ha Krisztussal együtt szenvedünk, ha azért szenvedünk, mert Krisztushoz tartozunk, őt követjük, és ezért érnek bennünket nehézségek, vele együtt meg is dicsőlünk. Micsoda csodálatos ígéretek ezek. Erre az Isten fiúságra, erre az Isten gyermeki létre hívott el téged, ma is az Úr. Ebben erősítsen, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te szerető, jó mennyei atya vagy. Köszönjük azt akarod, hogy közvetlenül szóljunk hozzád a kisgyermek felszabadultságával, ezért kérjük a te drága szentelkedet, hogy így tudjunk közelíteni hozzád, és kérjük azt, hogy minden félelmet űz ki a szívünkből, hiszen te nem félelemmel terhelt életet, hanem egy felszabadult életet akarsz nekünk adni. Köszönjük azt is, hogy örökös társai vagyunk Krisztusban, a megszentelteknek, köszönjük ezt a hatalmas kincset, amelyet érdemtelenül kaptunk. És köszönjük azt is, hogyha vannak nehézségek, amelyet Krisztus követésekor át kell élnünk, de vele együtt meg is fogunk dicsőlni. Dicsőség legyen neked ezért,
és miközben magunkért imádkozunk, közben járunk a sok szenvedő emberért, enyhíts fájdalmukon, háborúságban vagy keresztény üldözésben szenvedőkön. Amen.

Isten hozzánk intézett üzenete Dobos Ágoston, magyarországi békésszentandrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jutott el hozzánk, a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének 12-től 17-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából az Egészen más feltámadás című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Azután oda mentek hozzá néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás. Lukács evangéliuma 20. részének 27. verse. Kurt Márti, az egészen más feltámadás. Egyes uraknak jól megfelelne, ha majd a halál minden számlát kiegyenlítene, és az urak uralma, s a szolgák szolgasága mindörökre s végleg jóvá hagyattatna. Egyes uraknak jól megfelelne, ha az örökké valóságban maradnának a drága sírboltokban, s szolgáik az olcsó közsírokban. De jön egy feltámadás. Egészen más, mint vártuk. Jön egy feltámadás, mikor Isten támad fel az urak ellen, és minden urak ura a halál ellen.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából az egészen más feltámadás című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Isten!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Május 12-én ébresztő reggeli műsorunk utolsó fél órájában a mikrofonnál Lukács Orsolyát hallhatják. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, amelyet aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat, ha tehetik, tartsanak velünk. Most rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Telefonos és online csalásra figyelmeztet a rendőrség új kampánya, bárki áldozattá válhat. Kelemen Hunor a koalíció helyreállítását szeretné. A határon túli magyarok jogainak tiszteletben tartásához kötni a Tisza kormánya kétoldalú kapcsolatokat. A WHO a hantavírusról nem lesz újabb világjárvány. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. Fogjunk össze a csalások ellen mottóval indít országos kampányt a rendőrség, miután napról napra egyre többen dőlnek be ismeretlenek telefonos vagy online ajánlatainak. A csalások áldozatainak pénzügyi veszteségeit csak kis részben sikerül visszaszerezni. Egy gyorsan változó világban a bűnözők a régi módszerekről sokkal összetettebb eljárásokra tértek át, kihasználva az internetet és olyan hangzatos kifejezéseket, mint a befektetések, kriptovaluták vagy a garantált nyereség. Az Egyesüljünk a Csalások ellen kampány közösségünk védelmének szándékából született, különös tekintettel nagyszüleinkre és szüleinkre. A korábbi koalíció újjáalakítását szeretné Kelemen Hunor RMDSZ elnök, mivel meglátása szerint jelenleg ez az egyetlen lehetőség, amellyel legalábbis rövid távon lehet valamit tenni. Tegnapi a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel folytatott egyeztetés utáni sajtónyilatkozatában Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem beszéltek technokrata miniszterelnökről vagy kormányról. Ilie Bolozsán újbóli jelöléséről Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányossági szempontból kell megvizsgálni. Az RMDSZ

0: Vezetője szerint az államfőnek rendkívül fontos szerepe van, és jelenleg fontos szereplő a következő lépés megtételében, mivel a jelölés a román elnöktől fog érkezni. A határon túli magyar közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása az uniós és nemzetközi joggal összhangban a kiegyensúlyozott és eredményes kétoldalú kapcsolatok alapvető feltétele, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hétfői ülésén. Leszögezte ugyanakkor, a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke. A Tisza politikusa közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése valamennyi relációban, mindeközben pedig a valódi magyar érdekek következetes és kiszámítható képviselete. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. Számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok. Közben az egészségügyi világszervezet, vagyis a WHO is megszólalt a fertőzésekről. A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Aktuális összeállításunk következik. 13 éve indult vándorútjára a tekergő mesetábor, amely azóta is gyerekek százainak adott felejthetetlen nyári élményeket. A kezdeményezés eredetileg azért született meg, hogy rászoruló gyerekek számára is elérhetővé tegye a táborozás örömét, ez a cél pedig ma is változatlanul fontos a szervezők számára, azonban ennek megvalósulásához közösségi összefogásra van szükség. Idén 3 táborba várják a gyerekeket 7 éves kortól egészen a nagy kamaszokig. A szervezők kezdetben nem tudatos fejlesztési céllal indították útjára a tábort. Időközben kiderült, hogy az előszavas mesélésnek, a meseszövésnek és a felhőtlen együttlétnek különleges ereje van. A tekergő mesetáborokról Hajós Erikával, a Tekergő Meseösvény Egyesület elnökével Janicskó Mihály Noémi beszélgetett.
1: Szeretettel köszöntöm Hajós Erikát, a Tekergő Meseösvény Egyesület elnökét, akik már így az egyesülettel együtt már most készülnek a nyárra, a táborokra. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy így Kolozsváron és Kolozsvár környékén milyen izgalmas táborokba várjátok az érdeklődőket.
2: Köszönöm a megkeresést, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Évek óta táborozunk, így hát 3 korosztálynak is tartunk táborokat, a kicsitől a nagy kamasz felnőtt, kisfelnőtt gyerekeket is várjuk.
1: Nézzük sorba a kicsiktől a nagyobbak fele, melyik az a legkisebb korosztály, aki már jöhet hozzátok?
3: 7-8 éves kortól érkeznek már hozzánk a gyerekek a kicsik táborába, a tekergő mesetáborokba. Bejárós táborokat tartunk pár éve a Heltai Folk Centerben a kicsiknek, és azt el kell mondanom, hogy minden táborunk, nem csak a kicsik mesetábora, a népmesén alapul, élőszavas mesemondás az alapja minden táborunknak és a népmese. A kicsik táborában, a mesetáborban azon kívül, hogy nagyon sok népmesét hallanak a gyerekek, élőszóval mesélünk, nekik sokat játszunk, ők is szőhetnek meséket, és ezeket a meséket el is játszhatják, és tábor végén mindig várjuk a szülőket is egy kis bemutatóra, megmutatjuk, hogy mi mindent alkottunk a hét folyamán, és hogyan szőtték a gyerekek a saját meséiket.
1: Vannak ezen kívül valamilyen kézműves foglalkozásaitok, amik szintén a meséhez kötődnek, vagy inkább a mesék és a mesemondás a fő téma, a fő tevékenység?
3: A fő téma az a meseszövés és a mesemondás, viszont kapcsolódik hozzá nagyon sok minden, ugyanúgy alkotunk is. akár rajz, akár festés, akár kézműves foglalkozás, az ő általuk szült mesékhez mindig kapcsolódik valami alkotás is.
1: Nagyon izgalmasan hangzik a következő tábor, ami már kiskamaszoknak szól, és azt mondtátok erről, hogy ez egy felvilágosító tábor. Miről is fog szólni tulajdonképpen?
3: Hát tulajdonképpen ez a tábor úgy nőtte ki magát, pont ma jutott eszembe ez a szép kis emlék, amikor az első mesetáboros csapat már úgy érezte, hogy ő kinőtt a mesetáborból, és tábor végén oda jöttek, hogy jövőre ugye mi már nem jöhetünk, mert nagyok vagyunk. És akkor született meg az a gondolat, hogy dehogy nem jöhettek segítőnek, aminek szintén nagyon örültek a gyerekek. És a következő gondolat az volt, hogy de hát ne engedjük el a kezüket táborozás terén sem, és így lettek a titkos tekergő táborok. Ezek valóban kiskamasz felvilágosító táborok. Úgy láttuk, hogy nagyon nagy hiány ez ennél a korosztálynál, úgy az iskolában, úgy akár a családokban is, hogy nem igazán tudtunk a gyerekekhez nyúlni, kamaszodó gyerekeknek, ha kérdez, hogy és mint válaszoljál, ha nem kérdez, akkor is kéne beszélni erről az időszakról, erről a korról, hiszen nagyon-nagyon fontos a kiskamaszoknak, hogy ne tabuként kezeljük azt, hogy ők egy változó korban vannak, hiszen kezdenek felnőtté válni. Testi, lelki változásokon mennek keresztül, ami nem könnyű. És hát e köré szőttük mi a tábort, érzékenyítés a változásról, egymás elfogadásáról, barátságokról, tulajdonképpen így indulnak ezek a titkos táboraink.
1: És ezek is akkor így a mesékkel vannak összeszűve? Ilyen témákat is megtalálunk akár a népmesékben?
3: Igen. Mindenképpen mesélünk itt is nekik, itt is eljátszanak kis jeleneteket, itt is vannak meseszövések, de itt minden a körül forog a változásaikról, a testi-lelki változásokról, a barátságokról, az emberi kapcsolatokról, fiú-lány kapcsolatokról, és igen, ugyanúgy a népmeséket hívjuk segítségül itt is.
1: És akkor van már az egész nagyoknak szóló tábor, a tekergő impro dráma tábor. Itt akkor egészen mást csinálnak már a fiatalok?
3: Hát azt, hogy egészen mást, azt nem mondanám, hanem egy kicsit magasabb szinten, ha lehet ezzel a kifejezéssel élni. Tavaly volt először ilyen táborunk, impro dráma táborunk, és hihetetlenül jól sikerült. Ugyanúgy táborainkból kinőtt gyermekek is segítkeznek és vezetik ezt a tábort is. Itt különböző témákhoz nyúlnak szintén, itt már komolyabb témákhoz, tavaly például a világ vége volt az egész hét témája, és hétvégére egy csodálatos előadást állítottak össze. Itt kisebb jelenetekből áll össze a végére tulajdonképpen egy bemutatható színdarab. Ez a tábor is az, aminek a végén bemutatják az előadásukat. Egyedül a titkos táborunk olyan, hogy ott az, ami ott történik, velünk történik, azt a külvilágnak nem mutatjuk meg, azzal mi dolgozunk. Az improdráma táborba ott szintén kinyitjuk, és a végén szülők, barátok megnézhetik az előadást.
1: És tulajdonképpen az az egész előadás is az improvizációra épül, vagy egy hagyományosabb előadásként kell elképzelni, hogy ugyanúgy betanulnak szövegeket, jeleneteket, gyakorolnak?
3: Is. Improvizációból születnek meg a jelenetek, és ezekből áll össze a végén az előadás. Gyakorolnak is, nyilván ami nagyon jól sikerül, azt begyakorolják, de meghagyják a lehetőségét annak, hogy az előadáson is helyben, hogyha úgy érzik, akkor ott is lehetőség van az improvizálásra, és az előadás, ami megszületik, az ott és akkor egyszer átélhető, mert következő alkalommal már nem úgy működik.
1: Így a szülők, meg így mi szülők gyakran nagyon szeretjük azt tudni, vagy látni, hogy milyen készségeket fejleszt, vagy mi az, amivel távoznak majd a gyerekek. Egy-egy ilyen táborból mit tudnál elmondani, hogy a kicsik, a kiskamaszok, meg a kamaszok milyen kis batyukkal távoznak a táborból majd, vagy mit láttatok, hogy mi az, amit szeretnétek ti fejleszteni esetleg, ha van ilyen célotok meghatározva?
3: Hát amikor elkezdtük, nem az volt a célunk, hogy bármit is fejlesztünk, hanem lehetőséget biztosítsunk szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek, táborozásra, kikapcsolódásra, játékra, mesére, és az évek során viszont bebizonyosodott, hogy biza akaratlanul is mi mindent fejlesztenek ezek a táborok. Nagyon sok visszajelzést kaptunk szülőktől is, kicsiknél is például, hogy mennyivel könnyebben tanulnak, kommunikálnak, a szövegértésük hogyan fejlődik így a mesék által, az emberi kapcsolataik, a társas kapcsolataik hogyan változnak, mennyire tudják elfogadni egymást, elfogadóbbá válnak, nyitottabbá válnak a világ fele, nem beszélve a kreativitásuk fejlesztéséről, szóval sok mindent felsorolhatnék.
1: És ha jól tudom, akkor idén is szeretnétek ezt tovább folytatni, hogy rászoruló gyerekek is részt vehessenek a táborokban. Ezt általában hogyan tudjátok megvalósítani? Mivel fedezitek azokat az összegeket, amivel rászoruló gyerekeket tudtok fogadni?
3: Ez hosszú évek óta elég nehéz. Az első táborunk annak idején úgy indult, hogy pályázati pénzt tudtuk megvalósítani, és nagyon örültünk, azt hittük, hogy wow, ez mindig így lesz. Hát nem tartott ez így sokáig sajnos. Nagyon ritkán tudtuk pályázati forráshoz jutni, így az év folyamán az Egyesületben próbáltunk bizonyos összegeket félretenni, arra allokálni, hogy akkor ezt arra fordítjuk, hogy nyáron mindig legyen lehetőségünk ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítani. Így az évek során ez így egyre kevesebb lett sajnos, és tavaly előtt fogalmazódott meg a gyerekekbe, azokban a gyerekekbe, akik velünk nőttek fel, mellettünk maradnak, és már ők maguk táborvezetők, hogy nekik is igényük van erre, hogy igenis térjünk vissza jobban erre az útra, és hogy több kedvezményes és ingyenes helyet biztosítsunk a gyerekeknek, hiszen ők is így kerültek hozzánk, ők is így maradtak meg mellettünk, így tudtak eljönni a legtöbben közülük, és hát nehéz, évről évre azt kell mondjam, hogy nehezebb. Nem vagyunk marketingesek, nem tudjuk ezt a részét jól kommunikálni, valahogy soha nem találtunk úgy támogatót, aki folyamatosan támogasson, és hát a pályázati források pedig az utóbbi években nagyon megcsappantak irányunkba.
1: Most egy kis számítást is végeztél, hogyha jól tudom, és egy felhívással jelentkeztél a Facebookon. Hány támogatóra és milyen összegre lenne szükségetek ahhoz, hogy a gyerekeket térítésmentesen vagy kedvezményes áron fogadni tudjátok, illetve néhány rászoruló gyereket így tudjatok fogadni?
3: Igen, hát végső kétségbe esésem be, hogy mondjam, így kezdtem el számolni, és én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy összeg ez a 600 ezer forint a három táborra, amit így sikerült kiszámolnom, hogy ennyire lenne szükségünk ahhoz, hogy minden táborba tudjunk legalább 10-10 kedvezményes vagy ingyenes helyet biztosítani a gyerekeknek. És hát ugyanakkor nagyon hálás vagyok, elkezdődött egy olyan összefogás, hogy már ilyen 90 ezer forintnál tartunk, kis filléreket forintban és lejben is lehet támogatni ezt a kezdeményezést, és elkezdett összegyűlni ez az összeg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy május végére ez összegyűl, és akkor ténylegesen a kedvezményes helyekre, ingyenes helyekre jelentkezőket is be tudjuk fogadni a táborokba.
1: Akkor mondd el kérlek azt is, hogy az 1000 forintokat, vagy akár 10 lejeket, vagy akár többet ki mennyit tud és szeretne felajánlani, hova küldheti nektek, hogyha szeretné támogatni rászoruló gyerekek táboroztatását?
3: Ezt a Facebook oldalamon meghirdetett eseménynél van a leírás, de hamarosan a honlapunkra is felkerül. Magyarországon a Tekergőmeseösvény Egyesület számlájára lehet utalni, otthon pedig Erdélyben a Szóperencia Egyesület számlájára lehet ezeket az összegeket utalni, hiszen együtt táborozunk hosszú évek óta. A Szóperencia az a Tekergőnek a kis testvére, szokta mondani Bedőházi Betti, az Egyesület vezetője. Nagyon sok a közös programunk, és hát együtt nőttünk ki ebből, így ezen a két módon lehet minket támogatni.
1: Remélem, hogy kedvet kaptak hozzá azok, akik szeretik a meséket, és tudják azt, hogy milyen nagy élmény lehet ez a gyerekeknek, vagy akár egy-egy alkalom lehet ez a gyerekeknek, vagy akár egy-egy alkalmatokra becsöppentek, vagy akár a gyerekeitek hallottak mesét.

0: mert nekik ahhoz kell igazítani a nyarat. És azt hiszem, hogy ez az, amit mindent elárul.
1: És esetleg a te személyes élményeidet megosztanád, hogy neked egy-egy tábor mit jelentett, vagy mit jelent, vagy maga a mesélés, amikor így gyerekekkel együtt mesélhetsz, vagy mesélnek ők?
0: Hát az maga a csoda. Minden tábor maga a csoda volt, amit megéltem. Én nagyon-nagyon sokat tanultam a gyerekektől. Hát kicsit elérzékenyültem, nem is tudom, melyik emlékemet vegyem elő. Sok olyan emlékem is van, amikor éjjel 2-kor még mesélünk a gyereknek, az első táborozó gyereknek, aki ugye már volt olyan, hogy 10-11 évesen került el először táborba, addig nem nagyon akart a szülők mellől elszakadni, és sírva mondta, hogy de úgy hiányoznak a szülei, de olyan jól érzi magát itt a táborban, ne haragudjunk, ő nem akar minket megbántani, nem azért sír, ő nem is akar hazamenni, csak honvágya van. És akkor meséltünk. És a mesék valahogy mindig célba értek. És ezek a gyerekek ugyanúgy jöttek tovább, és hálásak voltak éveken keresztül, hogy velünk élhették meg az első táboros élményüket.
1: Hát akkor kívánom azt, hogy továbbra is ilyen mesékkel rakjátok tele a gyerekek batyúit, mert azt hiszem, hogy ennél többet talán kevés olyan dolog van, ami adhat, úgyhogy kívánom, hogy sikerüljön a tervetek, gyűjjön össze az a hiányzó pénz még, és akkor idénre is nagyon szép táborokat kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönjük!
2: Az elmúlt percekben a tekergőmese táborokról Hajós Erikával, a Tekergőmese Ösvény Egyesület elnökével beszélgetett Janicskó Mihály Noémi. Most a nap áhítata következik Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai állítatunk címe a hirtelen jött vihar. Nem félünk, ha háborognak és tajtékoznak is a tenger vizei. Zsoltárok könyve 46. fejezetének 3-4-ig terjedő verse. Mai állítatunk szerzője Bob Peterson, Egyesült Államok beli testvérünk. A horgászbarátommal nagyon jó fogásunk volt a Livingston-tóban, Texasban. Az időjárás tökéletes volt, míg egy erőteljes vihar hirtelen le nem csapott. Egy öböl közelében voltunk, úgyhogy gyorsan elraktuk a felszerelésünk, és teljes sebességgel elindítottuk a csónakot, hogy egy biztonságos helyet keressünk. Épp időben észrevettünk egy üres, fedett hajókikötőt. A kikötő lett a menedékünk, míg a vihar tombolt. Az eső olyan gyorsan jött és olyan erővel, hogy a tajtékszó, habzó vízsugár 60 cm-rel megemelte a vízszintet a főcsatornában. Ez az erős vízsugár biztosan elöntötte volna a csónakunkat. Később megtudtuk, hogy a közelben tornádó csapott le. Aznapi élményem kapcsán eszembe jut, hogy az élet viharai minden előrejelzés nélkül érkeznek. Ezek a viharok megijeszthetnek a kihívásaikkal és áthúzhatják álmainkat. De ahogyan a kikötő menedéket nyújtott a viharban, Isten karjaiban is menedéket és védelmet találhatunk. Micsoda megnyugvás tudni, hogy Isten hallja az imáinkat, és segít életünk minden helyzetében. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat, és menedéket, biztonságot, békességet adsz nekünk. Amen. Isten szerető karjaiban mindig menedéket találok. Vallja ezt Bob Peterson Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek imént az állítatában a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akiket elkapott a vihar.

A nap áhítatát Szabó Anita tolmácsolta. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb délben várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Addig is pedig hallgathatnak a www.agnusradio.ro weboldalon. Catherine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő gondolatával búcsúzom, amely így szól. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj, és ez mindennél több. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől viszonthallásra, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Rádiónk hírei először címszavakban. Telefonos és online csalásra figyelmeztet a rendőrség új kampánya, bárki áldozattá válhat. Kelemen Hunor a koalíció helyreállítását szeretné. A határon túli magyarok jogainak tiszteletben tartásához kötni a Tisza kormánya kétoldalú kapcsolatokat. A WHO a hantavírusról nem lesz újabb világjárvány. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. Fogjunk össze a csalások ellen mottóval indít országos kampányt a rendőrség, miután napról napra egyre többen dőlnek be ismeretlenek telefonos vagy online ajánlatainak. A csalások áldozatainak pénzügyi veszteségeit csak kis részben sikerül visszaszerezni. Egy gyorsan változó világban a bűnözők a régi módszerekről sokkal összetettebb eljárásokra tértek át, kihasználva az internetet és olyan hangzatos kifejezéseket, mint a befektetések, kriptovaluták vagy a garantált nyereség. Az Egyesüljünk a Csalások ellen kampány közösségünk védelmének szándékából született, különös tekintettel nagyszüleinkre és szüleinkre. Közösségünk idősebb tagjaiban olyan értékeket ismerünk fel, mint a tisztesség és az embertársakba vetett bizalom, olyan tulajdonságokat, amelyeket sajnos a rosszindulatú személyek gyakran próbálnak kihasználni, áll a Brassó megyei rendőrfőkapitányság sajtóközleményében. A rendőrségi kampány célja, hogy az emberek egyszerű és világos tanácsokat kapjanak arról, miként ismerhetik fel a bűnözők által állított csapdákat, akár telefonon, üzenetben vagy közvetlenül az ajtajuknál keresik meg őket. A korábbi koalíció újjáalakítását szeretné Kelemen Hunor RMDS elnök, mivel meglátása szerint

0: Jelenleg ez az egyetlen lehetőség, amellyel legalábbis rövid távon lehet valamit tenni. Tegnap a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel folytatott egyeztetés utáni sajtónyilatkozatában Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem beszéltek technokrata miniszterelnökről vagy kormányról. Ilie Bolozsán újbóli jelöléséről Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányossági szempontból kell megvizsgálni. Az RMDS vezetője szerint az államfőnek rendkívül fontos szerepe van, és jelenleg fontos szereplő a következő lépés megtételében, mivel a jelölés a román elnöktől fog érkezni. Kelemen Hunor kizárta az előrehozott választások lehetőségét, rámutatva, hogy alkotmányosan lehetséges, de nem hiszi, hogy odáig fogunk jutni. A határon túli magyar közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása az uniós és nemzetközi joggal összhangban a kiegyensúlyozott és eredményes kétoldalú kapcsolatok alapvető feltétele, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hétfői ülésén. Leszögezte ugyanakkor, a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke. A Tisza politikusa közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése valamennyi relációban, mindeközben pedig a valódi magyar érdekek következetes és kiszámítható képviselete. Kitért rá, a nemzeti szuverenitás nem a szövetségesek gáncsolását, a közös értékrend megkérdőjelezését jelenti, hanem a diverzifikált kapcsolatrendszert és a kiszámítható együttműködést. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. Számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok. Közben az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO is megszólalt a fertőzésekről. A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára. Ez nem egy újabb COVID, és a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük, hangsúlyozta a WHO főigazgatója a hiradó.hu szerint. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkeszt hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 102. Zsoltár, 18. verse.

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol könyvének, 5. részének, 16. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
6: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nagy Dobronyba látogatott az MRS.
8: Most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecenből a Debreceni Református Kollégium óvodájának felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont tegnapi napon.
7: A Hagyomány és Megújulás metszéspontján című kötet.
9: Volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a Magyar Protestáns Egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket.
7: 35 éves az RMPS.
10: Ugye mi annak idején az alakuló ülésen már megfogalmazottak bizonyos célok és célkitűzések, amelyeket követni szerettünk volna, amelyben egyik és legalapvetőbb cél az volt, hogy aktívan részt szeretnénk venni a romániai oktatási rendszer demokratizálásában, és mint olyan ennek minden egyes részletére odafigyelve igyekeztünk megszervezni a szakmai életünket. Természetesen alapvető célunk volt ugyanakkor a magyar nyelvű oktatás erősítése a különböző helyszíneken, a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Újra Kárpátaljára ezúttal Nagy Dobrony településre látogatott a Magyar Református Szeretett Szolgálat csapata. Az adományok átadása mellett hamarosan kezdetét veszi a szervezet, immár 20 éves múltra visszatekintő Szeretett Hit programja is, amely évről évre a segítségnyújtásra és az összefogás erejére hívja fel a figyelmet. A részletekről Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs szolgálat vezetőjével beszélgettünk.
11: A Magyar Református Szeretett Szolgálat busza érkezett Kárpátaljára pont a tegnapi nap folyamán Nagy Dobronyba újabb segélyszállítmányt hozott egyfajta postás szerepben.
8: Igen, most valóban más adományait juttattuk célba, de hát a működő gépezetben ez is egy fontos láncszem. Ezúttal egyrészt Debrecenből a Debreceni Református Kollégium óvodájának felajánlásait, játékokat juttattunk Nagy Dobronyba, valamint célzottan a Pilisvörösvári Református Gyülekezet is ennek az intézménynek küldött adományokat, és szeretett szolgálatunk pont a tegnapi napon, szerdán juttatta célba ezeket az ott élő gyermekek és dolgozók számára. hát mondanom sem kell, hogy a játékok között labdák, sportszerek, különböző kisautók, babák, minden szerepelt, és óriási kitörő örömmel fogadták a gyerekek. Hála Istennek azt mondhatom, hogy ebben az intézményben valóban nagyon nagy szeretetben, biztonságban nevelkedhetnek, és mindent, amit csak az intézménytől telik, megadnak számukra, de hát ezért egy gyerek életében egy új játék az mindig egy kitörő örömöt hoz, úgyhogy hálásak vagyunk érte, hogy ezt újból megtapasztalhattuk, és a Facebook oldalunkra feltöltött fényképpel pedig szeretnénk, hogyha a felajánlókhoz is kicsit eljutna, és láthatóvá tudnánk tenni ezt az örömöt, ami a fogadtatást kísérte a tegnapi napon.
11: Elképesztően, hogy rohan az idő, 2026-ban mindjárt újra itt a Szeretet Híd, nem rég beszéltünk pont egy évvel ezelőtt, ez a 18. alkalom május 15-16, amely éppen jövő hét hétvégére esik.
8: Így van, ugye ami fontos, és innen szeretném indítani, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat az pont ebben az évben indult el 20 évvel ezelőtt, a második évtizedünknek a jubileumát ünnepeljük egész évben, és ugye ahogy elhangzott, ez már a 18. Szeretett Híd, innen sem nehéz kiszámolni, hogy ez az egyik legősibb programja szeretett szolgálatunknak, és a kezdetektől fogva a Szeretett Hídnak az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet az önkéntességre, arra, hogy milyen jó segíteni, milyen jó, hogyha nem mindig csak az jár a fejünkbe például, hogy miből lehetne még több pénzt szerezni, hanem néha kicsit azt mondjuk, hogy én most odaszánom az időmet, odaszánom az energiámat, azért, hogy segítsek. Legyen ez akár a saját településünkön, a saját környezetemben, egy játszótérnek, egy parknak a megszépítése, vagy egy templomnak, vagy egy temetőkertnek a közös rendbetétele, vagy közös kitakarítása, vagy nagyon sokan szoktak például időseket, vagy beteg gyerekeket meglátogatni a Szeretett Híd keretében. Ez tehát a legfőbb célunk, hogy visszaadjuk azt az embereknek azt a képességét, hogy tudjanak odafigyelni arra a saját közvetlen környezetükben, hogy hol van szükség segítségre, és aztán pedig szervezzenek maguk köré csapatot, álljanak össze, és végezzék is el ezt az önkéntes szolgálatot.
11: Fontos látnunk azt, hogy azért a Kárpát-medence református közösségein belül igazán nagy mennyiségű ember csatlakozik hozzá. Jelen pillanatban a honlap alapján 12.511 fő biztosan regisztrált a programra.
8: Ennek a számnak már most nagyon örülünk. Ugye a Szeretett Híd, mint egyébként legtöbb programunk, de a Szeretett Híd ez kifejezetten igaz, hogy ez egy valódi kárpát-medencei összefogás, ez is az eseménynek a hivatalos elnevezése, hogy Szeretett Híd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok, és valóban nagy öröm számunkra, hogy határon túlról is egyébként szép számmal csatlakoznak jelentkezők. Az elmúlt években mindig az volt a tendencia, hogy a Szeretett Hídra egy ilyen 10-15 ezer fő szokott jellemzően beregisztrálni, már most idén, ahogy elhangzott, a 12.500 főt elhattuk, tehát hogy úgy néz ki, hogy legalább jó középúton már most is tartunk, de a regisztráció egyébként még nyitva van, tehát még az előttünk álló napokban is lehet csatlakozni, és az szokott lenni a jellemző, hogy a regisztrálók a feladatoknak az egyharmada szokott határon túli területekről érkezni, itt ugye Kárpátalja, Királyhágó mellék, Erdély, Felvidék is, Délvidék is nagyon aktívan szokott részt venni a Szeretett Hídban, és a kétharmad rész az pedig az anyaországi gyülekezetekből, intézményekből tevődik össze, és hát ha valaki ellátogat a Szeretett Hídnak az oldalára, akkor láthatja, hogy valóban Kárpátaljáról is van már most is több regisztráló is a Szeretett Híd keretében, például Rátról, Csapról, vagy akár Izsnyéte, Dercen, Beregújfalu és Beregszáz református közösségi is csatlakoztak már, hogy idén szeretnének együtt valamilyen szolgálatot vállalni a Szeretett Híd keretében.
1: Lehet-e még folyamatosan csatlakozni?
8: Lehet, igen. Ugye a Szeretett Híd ez május 15-én és 16-án, tehát az előttünk lévő pénteken és szombaton kerül megrendezésre Kárpát-medence szerte, de maga a regisztráció az egészen szinte az utolsó pillanatig, az 13-án éjfélig nyitva van, tehát hogyha valaki ezután kap kedvet önkéntes szolgálathoz, akkor még nem késett le, még van lehetősége regisztrálni. Mi azt fontos elmondani, hogy a Szeretett Híd ez nem csak a csoportos regisztrációt teszi lehetővé, hanem akár önkéntesként, egyéni önkéntesként is lehet csatlakozni. Tehát ha valakinek a szívében már egyébként is ott volt a vágy, hogy hát van nekem valamennyi szabadidőm, olyan jó lenne néha valami jót tenni a környezetemben, csak nem is tudom, hogy hogy kell elindulni ezen az úton, akkor akár személyenként egyénileg is lehet regisztrálni, fel kell menni az oldalra, és lehet böngészni, hogy a környezetemben, vagy az én saját településemről van-e már beregisztrált feladat, és ahhoz is lehet pluszba csatlakozni. Tehát, hogyha valaki mellett nem állott 10-20-30 ember, vagy még nincs meg az ötlet, akkor ilyen szemmel is lehet böngészni, hogy a meglévő feladatokhoz hozzákapcsolódni. Ez az egésznek a célja, hogy akár csak az embereknek a szívében, nem muszáj, hogyha még nem rutinos önkéntes, feketeöves önkéntes valaki, hanem csak személyében indult el most egy ilyen vágy, hogy olyan jó lenne valami pluszt vinni az életembe, akkor a Szeretet Híd az egy nagyon jó belépő lehet az önkéntességhez vezető úton.
11: Mik azok a területek, amiken megmozdulások vannak? A honlapot mazsolázva, meg egyik kedvencem a Szeretet, egy a 12 fős akcióban szeretett vendégséggel látnak a szomszédos település lakóit, nagyon izgalmas dolgokat találnak. Azért mik az általában jellemzőek a különböző kitűzött célok esetében?
8: Tulajdonképpen két kategória szokott messze menően a legnépszerűbb lenni, az egyik a környezetvédelem, a másik pedig a különböző szociális megmozdulások. A környezetvédelem abban a leggyakoribb, akár hogyha a gyülekezet, mondhatom, hogy a saját háza táján tesz rendet, tehát akár közösen takarítják a templomokat, templomkerteket, parókia udvarát rendbe teszik, vagy éppen a településnek a temetőkertjét gondozzák, régi sírokat rendbe teszik, ez nagyon gyakori környezetvédelmi feladatvállalás, vagy éppen a településnek a játszóterét nagyon sokan szokták felújítani, lefesteni padokat, kicsit kijavítani a játékokat, vagy köztereken virágot ültetni, megszépíteni az adott falut, községet vagy kisvárost, úgyhogy ez egy nagyon gyakori feladat. A másik pedig igen, a különböző szociális megmozdulások, akár ez a szeretett vendégség is egy jó példa arra, és nálunk is például, amit az MRS munkatársi közösségével szervezünk, közös önkéntes megmozdulások, nálunk is van például pont egy ilyen vállalás, hogy melegételt főzünk, és a település rászorulói és idősei számára házhoz visszük, eljuttatjuk. Ezek is nagyon gyakoriak. Sokan szoktak például idős otthonokat felkeresni, és oda akár vagy egy kedves kis műsorral, énekszóval, versekkel megörvendeztetni az időseknek a napját, vagy akár egy saját készítési süteménnyel, de például van idén is a regisztrált feladatok között, akik hajléktalanokat keresnek fel, nekik visznek ellátást, úgyhogy ezek szoktak a leggyakoribb önkéntes feladatok lenni, de vannak egyébként teljesen egyedi és újszerű, innovatív ötletek is, például az állatvédelemre is egyre többen figyelmet fordítanak, több önkéntes csoport is menhelyekre látogat el, és adományt visznek az ott gondozott kis kutyusoknak, cicáknak, vagy pedig megsétáltatják őket, simogatják őket, úgyhogy ez is egy nagyon szép példája az önkéntességnek.
11: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dolgokról. A szeretethit.hu weboldalon számos információ, illetve a regisztrálási felület is ott van, illetve nagyon fontos, hogy akik hallgatnak bennünket szerte a Kárpát-medencében, és nem tudják, hova lehetne csatlakozni, rengeteg település, rengeteg projektje van feltüntetve elérhetőséggel, ami azt jelenti, hogy ha egyedül érezzük magunkat ebben az akcióban, akkor keressünk hozzánk közeli, számunkra kedves céllal folyó munkátokat is csatlakozzunk hozzá tagként. Külön köszönjük, hogy itt voltál velünk.
8: Én köszönöm a lehetőséget.
7: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: az anyország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, a riporter Hegedűs Márk.
1: Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
2: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyháztörténet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerzőpáros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyháztörténetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyháztörténetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyháztörténetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték-vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
1: Itt az említett diákok, ők teológusok?
2: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak nem lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
1: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv? Tehát, hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor?
2: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen. Ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is, is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
1: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik még nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára hagyjuk újra vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
2: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá, majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház, és Erdélybe az unitárius egyház.
1: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
2: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek. Alkalmazkodtak. És azt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is. Hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét iránytanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra. A szentírási alapokra, illetve ugye a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk. Családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
1: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
2: Igen?
1: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
2: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait, szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
0: Az elmúlt percekben Bátoréné Misák Mariannával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Nem működik egy olyan szakmai háttér, amely a magyar nyelven tanító pedagógusokat igyekezne segíteni a mindennapi munkájában. Éppen ezért ezeknek a szakmai beszélgetéseknek a sora indult el az ország különböző részén, kezdve Szatmártól, Biharon keresztül, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Sok olyan beszélgetés hangzott el, és szándék fogalmazódott meg, hogy létre kell hozni egy olyan szakmai szervezetet, amely ezeket az elvárásokat igyekszik teljesíteni. Így aztán emlékeim szerint, és többen is így gondoljuk, hogy végül 1991. júniusában a Vártemplomban Marosvásárhelyen gyűlt össze szülők, pedagógusok, egyházi képviseletnek a testülete, amikor elhatározódott, hogy egy országos szintű szervezetnek, nem csak helyi szervezeteknek, hanem országos szintű szervezetnek kellene létrejönnie, és itt fogalmazódott meg egy ilyen egyesületnek a beírása. Amire aztán 91. októberében Csíkszeredán Lászlófi Pál hathatólagos közbenjárására be is jegyződött a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, és tulajdonképpeni alakuló ülésére pedig december 14-én került sor Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó kollégium dísztermében.
1: Ön szerint mit jelent ma az RMPS a romániai magyar közösség számára?
0: Ugye mi annak idején az alakuló ülésen már megfogalmazottak bizonyos célok és célkitűzések, amelyeket követni szerettünk volna, amelyben egyik és legalapvetőbb cél az volt, hogy aktívan részt szeretnénk venni a romániai oktatási rendszer demokratizálásában, és mint olyan ennek minden egyes részletére odafigyelve igyekeztünk megszervezni a szakmai életünket. Természetesen alapvető célunk volt ugyanakkor a magyar nyelvű oktatás erősítése a különböző helyszíneken, a magyar nyelvű iskoláknak a megalapítása, létrehozása, működtetése, vagy pedig, ahol nem lehetett, ott pedig a tagozatos formában való működtetése az anyanyelvű oktatásnak. Ezek alapvető célkitűzések voltak, amelyek idők folyamán változtak ugyan, de nem tűnhettek el az alapcélok közül. Hogy mit jelent ma a Pedagógus Szövetségünk a magyar közösség számára? Hát mi reményeink szerint úgy gondoljuk, hogy a programjaink által, és azáltal, hogy egy olyan szakmai hátteret tudunk biztosítani a kollégák részére, akik közvetlen kapcsolatban vannak a szülőkkel, a tanulókon keresztül, így bizonyos mértékig hatással, és reményénk szerint meghatározó hatással bírunk a magyar közösség számára is, akár társadalmi szinten is. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a programok, amelyeket megvalósítottunk az elmúlt 35 év alatt is, vagy amelyeket a napjainkban az adott helyzethez alkalmazkodva fogalmazunk meg és bonyolítunk le, ezek mindenképpen befolyással vannak a közösségre.
1: Jelenleg ma mi a legnagyobb kihívás a magyar nyelvű oktatás terén?
0: Én nagyon sok kihívással szembesülünk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évekre visszatekintve, és például a demográfiai mutatókat követve látszik, érzékelhető az a tanuló létszámvesztés, amely érinti a magyar nyelvű oktatást is, bár ugye hozzá kell tennünk, hogy ez az egész romániai oktatási rendszerre jellemző létszámcsökkentést jelent, de ez a mi tekintetünkben azért fontos, mert főleg szorványvidéken előfordulhat, hogy törvényes keretek megszabta létszám alatti osztályok, csoportok működése kerülhet veszélybe, vagy akár tagozatoknak a megszűnése. Természetesen megvannak a maga okai, említhetnénk a meg nem született gyerekeknek a problémáját, de ugyanitt jelen van az elvándorlás, kivándorlásnak a tényezője is, de arról sem tudunk nem tenni említést, hogy még mindig sokan vannak, akik bizonyos megfontolások miatt nem a magyar nyelvű oktatást válasszák, hanem a többségi, a román nyelvű oktatást válasszák. Ez, ami a diák létszámmal összefüggő kihívás. Tennünk kell, és ennek az érdekében is, hogy ez megoldódjon, vagy legalábbis a hatása ne legyen annyira meghatározó, és itt említeném azokat a kezdeményezéseket, amelyeket az oktatáspolitika, az érdekképviselet, de az anyaországi támogatói magatartás is nap mint nap érvényre juttat, beiskolázás

0: támogatások formájában, például a Szülőföldön Magyarul programnak a folyósításával, vagy a buszoztatás, a mikrobuszok rendszerének a szórványterületen való kialakítása ahhoz, hogy a tanulókat a megfelelő oktatási formát nyújtó helyszínre tudják szállítani. Ezen kívül természetesen nagyon sok olyan helyi érdekeltségű alapítvány működik, amelyek különböző formákban próbálják támogatni a magyar nyelvű oktatásban való részvételt. Ami a tartalmi dolgokat illeti, a kihívások közé tartozik a folyamatos reformok egymás utániságához való alkalmazkodás. Ennek az inkoherenciája érzékelteti hatását, érzékeltette korábban is a hatását, jelen pillanatban is az időbeni eltolódásokon túl tartalmi viszonyokban is tetten érhető ezeknek a változásoknak a nem összefüggése, összeférhetetlensége helyenként, de továbbra is fennáll a magyar nyelvű oktatásban is a tankönyvekkel való ellátás, az oktatási anyagokkal, didaktikai eszközökkel való ellátásnak a problematikája. Vannak olyan tételek, amelyekhez mi kevésbé tudunk hozzájárulni, de a változásokban való részvételünk, ami összefüggésben van az előbbiekben említett reform elképzeléseknek a bevezetésével, újrakezdésével, újraindításával, ebben tudunk segíteni a különböző módszertani képzéseink, illetve a ráhangoló munkacsoportoknak a fenntartásával, működtetésével.
1: A következő évekre vannak bizonyos célok és prioritások, amiket kitűztek az RMPL számára?
0: Mi 5 évenként szoktuk meghatározni a programunkat, és ezek mindig odafigyelnek a tagságunknak az elvárásaira, hisz egy közvéleménykutatás eredményeképpen a módszertani központjaink révén és a szakmai vezetése a szövetségünknek különös figyelmet fordít ezeknek az igényeknek a kiértékelésére és e szerinti alakítására a programunknak. Ezek a prioritások természetesen összefüggnek az előbbiekben említett kihívásokkal, és még egyszer azzal az elvárással, amit megfogalmaznak a tagjaink. Igyekszünk tehát minden egyes módszertani központunkon, a párciumi, a középerdi, a székelyföldi vagy az országos központunk programszervezésében megfelelni ezeknek a kihívásoknak, és teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyek megfogalmazódnak. Nyilván egyik alapvető probléma a digitalizációra való odafigyelés jegyében történik, de itt nem csak és kizárólag a saját programjainkra szorítkozunk, hanem Kárpát-medencei szintű együttműködésekben, például az Anyaországi Oktatási Hivatal által kezdeményezett programban való aktív részvétellel, munkacsoportok szerinti részvétellel és a disszeminációnak a lehetőségét biztosítva próbáljuk ezeket a prioritásokat mindennapivá alakítani és megoldást keresni a kihívásokra.
1: Idén is jutalmazni fogja az RMPS a diákokat és a tanárokat. Milyen díjakról van szó, és miért tartják fontosnak ezek odaítélését?
0: 2026, ez a jubileumi év számunkra, és minden egyes rendezvényünket ennek a jubileumi évnek a égisze alatt tervezzük és szervezzük és bonyolítjuk a programjainkat. Az előbbiekben említett 5 éves időszakra terjedő programunkban a pedagógusokra, illetve a diákokra való odafigyelés az mindig elsőrendű célkitűzésünk volt, és éppen ezért alapítottuk meg azokat a díjakat, amelyeket évente szoktunk odaítélni és kiosztani pedagógusoknak, illetve diákoknak. Milyen díjakról van szó? A pedagógusok esetében van az Ezüst Gyopár nevű díjunk, amelyet 2 évente a nagyon gazdag életpályát befutó pedagógusoknak szoktuk odaítélni és kiosztani, valamint a tudományos munkában résztvevő publikációkkal jelentkező pedagógusoknak a munkájának az elismeréseként alapítottuk az Apácai díjat, és az 1-4 osztályban tevékenykedő kollégák részére pedig a Brassai Sámuel díjat. Ezeknek a díjaknak az alternálása, egyik évről a másikra való változása jegyében szoktuk megszervezni a díjkiosztó ünnepségünket, amelyet a jubileum évében is, mint ahogy azt minden más évben is szoktunk, október első hétvégén fogjuk átadni Szovátán a Teleki Oktatási Központban. A diákok számára is alapítottunk díjakat, mégpedig nagyon rég alapítódott a Mákvirág díj, amely az adott középiskolai évfolyam legjobban teljesítő diákjának szoktuk odaítélni, és ez pályázati alapon történik. A diákok pályáznak, és az adott régióban alakult szakmai grémium az, aki dönt, pályázatok alapján a díjazandó diákokról. Így különböző fokozatokat szoktunk megítélni, a bronz fokozattól a gyémánt fokozatig, tehát ha valaki legjobb 9. osztályos, akkor természetszerűleg legfennebb a bronz fokozatot kaphatja meg, de ha 12. osztályban is pályázik, és közben 10-ben, 11-ben is elnyerte az ezüst arany fokozatokat, akkor 12. osztályban akár a gyémánt fokozatot is elnyerheti. Ennek is a diátadó ünnepsége az október elejé diátadó ünnepséggel köthető össze. Ezen kívül létrehoztuk a Kós Károly díjat, amely az anyanyelvápolásban, anyanyelvművelésben elért kitűnő eredmények felmutatni tudó diákoknak szoktuk odaítélni, ugyancsak pályázati úton, erről is szakmai grémium dönt, megvan azoknak a versenyeknek, anyanyelvápolással összefüggő versenyeknek a jegyzéke, amelyeken elért eredmények alapján szokták kijelölni a díjazásra. Egy 9. osztályos, 10., 11. és 12. osztályos diákoknak járó Kós Károly díjat. A matematika területén elért nagyszerű eredményeket felmutatni tudó diákok esetében a Bolyai Farkas díjat szoktuk évről évre kiosztani, és ebbe is a meghatározott versenykategóriákban elért kiváló eredmények alapján szoktuk odaítélni. Nagyszerű alkalom szokott lenni ezeknek a díjaknak az átadása, hisz együtt van olyankor pedagógus, diák, kitűnő alkalom és motiváló tényező, legalábbis úgy tapasztaljuk évről évre a diákok számára, hogy milyen nagyszerű elődökkel, tanárokkal rendelkezünk, mi pedig büszkék vagyunk azokra a diákokra, akik ilyen nagyszerű eredményeket tudnak felmutatni.
2: Az elmúlt percekben Burussi Klódi Botonddal, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Rádiónk hírei először címszavakban. Telefonos és online csalásra figyelmeztet a rendőrség új kampánya, bárki áldozattá válhat. Kelemen Hunor a koalíció helyreállítását szeretné. A határon túli magyarok jogainak tiszteletben tartásához kötni a Tisza kormánya kétoldalú kapcsolatokat. A WHO a hantavírusról nem lesz újabb világjárvány. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. Fogjunk össze a csalások ellen mottóval indít országos kampányt a rendőrség, miután napról napra egyre többen dőlnek be ismeretlenek telefonos vagy online ajánlatainak. A csalások áldozatainak pénzügyi veszteségeit csak kis részben sikerül visszaszerezni. Egy gyorsan változó világban a bűnözők a régi módszerekről sokkal összetettebb eljárásokra tértek át, kihasználva az internetet és olyan hangzatos kifejezéseket, mint a befektetések, kriptovaluták vagy a garantált nyereség. Az Egyesüljünk a Csalások ellen kampány közösségünk védelmének szándékából született, különös tekintettel nagyszüleinkre és szüleinkre. Közösségünk idősebb tagjaiban olyan értékeket ismerünk fel, mint a tisztesség és az embertársakba vetett bizalom, olyan tulajdonságokat, amelyeket sajnos a rosszindulatú személyek gyakran próbálnak kihasználni, áll a Brassó megyei rendőrfőkapitányság sajtóközleményében. A rendőrségi kampány célja, hogy az emberek egyszerű és világos tanácsokat kapjanak arról, miként ismerhetik fel a bűnözők által állított csapdákat, akár telefonon, üzenetben vagy közvetlenül az ajtajuknál keresik meg őket. A korábbi koalíció újjáalakítását szeretnék elemen Hunor RMDS elnök, mivel meglátása szerint jelenleg ez az egyetlen lehetőség, amellyel legalábbis rövid távon lehet valamit tenni. Tegnapi a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel folytatott egyeztetés utáni sajtónyilatkozatában Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem beszéltek technokrata miniszterelnökről vagy kormányról. Ilie Bolozsán újbóli jelöléséről Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányossági szempontból kell megvizsgálni. Az RMDS vezetője szerint az államfőnek rendkívül fontos szerepe van, és jelenleg fontos szereplő a következő lépés megtételében, mivel a jelölés a román elnöktől fog érkezni. Kelemen Hunor kizárta az előrehozott választások lehetőségét, rámutatva, hogy alkotmányosan lehetséges, de nem hiszi, hogy odáig fogunk jutni. A határon túli magyar közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása az uniós és nemzetközi joggal összhangban a kiegyensúlyozott és eredményes kétoldalú kapcsolatok alapvető feltétele, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hétfői ülésén. Leszögezte ugyanakkor, a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke. A Tisza politikusa közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése valamennyi relációban, mindeközben pedig a valódi magyar érdekek következetes és kiszámítható képviselete. Kitért rá, a nemzeti szuverenitás nem a szövetségesek gáncsolását, a közös értékrend megkérdőjelezését jelenti, hanem a diverzifikált kapcsolatrendszert és a kiszámítható együttműködést. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Honduras óceánjáróról. Számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok. Közben az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO is megszólalt a fertőzésekről. A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára. Ez nem egy újabb COVID, és a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük, hangsúlyozta a WHO főigazgatója a hiradó.hu szerint. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
4: Időjárás jelentés.
3: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morkeszthír portálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
5: Jó hír!

törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 102. Zsoltár, 18. verse.

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol könyvének, 5. részének, 16. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
4: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót hallják. Ebben a részben a beszédzavarok témakörét járjuk körül. Elsőként egy rövid tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Ezt követ két szakértői tájékoztató biztonságtétellel, elsőként az Ágnosz Rádió szerkesztésében, majd a Miskolci Európa Rádiótól. Végül igei tanítással zárunk, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió

0: készített. Ha tehetik, tartsanak velünk. Következzen egy általános tájékoztató.
1: A beszédzavarokon a beszéd különféle rendellenességeit értik. A beszédzavarok többsége valamilyen nyelvi zavar megjelenési formája, ugyanakkor számos beszédzavar hátterében nem tapasztalunk nyelvi zavart. Tágabb értelemben a vele összefüggő írás-olvasási zavarokat is ide sorolják. Mivel a beszéd összetett folyamat, ezért sokféle beszédzavar van, például pösszeség, dadogás, hadarás, diszfónia. A beszédzavar gyakoribb a gyerekeknél, mint a felnőtteknél, és a férfiaknál gyakoribb, mint a nőknél. A 3 éves kor körüli élettani beszédzavar az épp beszédfejlődés velejárója. A beszédre való tartós képtelenség, a némaság, a számok megértésére való képtelenség, az akalkúlia, ami a diszkalkúlia súlyos formája. Az írott nyelv használatára és megtanulására való képesség hiányának nincs önálló neve, az alexia és az agráfia körébe tartozik. A beszédzavarokat sokszor nem tekintik olyan súlyos problémának, mint amilyenek. A mai Magyarországon a felnőtt nincs ingyenes logopédiai ellátás. Habár hasonló nehézséggel küzdködnek, mint a hallás vagy a látássérültek, a beszédfogyatékosok, még a némák sem kapnak állami támogatást vagy segítséget fogyatékosságuk miatt, mivel kommunikációs nehézségeik miatt képtelenek a megfelelő érdekképviseletre. A beszéd összetettsége miatt többféle beszédzavar különböztethető meg. A terminológia nem egységes, ez megnehezíti a rendszerezést. Kiejtési zavarok, pösszeség, ismerte formái, racsolás, sejpítés, orhangzó beszéd, ritmuszavarok, hadarás, dadogás, pattogás, skandálás, mutizmus, hangképzési zavarok, diszfónia és fonaszténia, kapcsolódó nyelvi zavarok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, általános beszédzavarok, fejlődési diszfázia, afázia. A különféle beszédzavarok keveredhetnek is, és nem mindig lehet eldönteni, hogy melyik az elsődleges. A beszédhibáknak többféle oka is lehet, amik külön-külön vagy akár együtt is jelentkezhetnek. Lehetnek a rossz minta követésének következményei, vagy szervi, funkcionális okai is. A szervi okok érinthetik a hallást, a beszélő szerveket, vagy az agyi beszédfeldolgozó és beszédet irányító központokat. Az agyi központokat érintő okokat, központi, a többi szervvel és beidegződésükkel kapcsolatos okokat periférikus okoknak nevezik. Mindegyik lehet veleszületett vagy szerzett. Okozhatja fizikai bántalom, fertőzés, mérgezés, gyógyszerek, keringési zavarok, az idegpályák károsodása és általában minden, ami rossz hatással van a beszélőszervekre, a hallásra és a megfelelő agyi központokra.

0: Az Agnos Rádió összeállítása következik. Vitus Bulbuk Emese, kolozsvári logopédussal, pszichológussal beszélgetünk a gyerekek leggyakoribb beszédzavarairól, ezek felismeréséről, terápiájáról. Önnek logopédusként milyen feladatai vannak, illetve milyen beszéd problémákkal keresik fel általában?
1: Logopédusként nekem a feladatom az, hogy a beszédzavarokkal küszködő gyermekeket felmérjem, diagnosztizáljam és kezeljem, vagy terápiára hívjam és terápiába részesítsem őket. Mivel a tanügynek az alkalmazásában vagyok, azért ez megvan minden évben, hogy az év elején van egy egész hónapos, egy ilyen felmérési időszak, amikor a körzetembe levő iskoláknak és az óvodáknak elmegyek, vagy a körzetembe levő iskolákba és óvodákba elmegyek, felmérem az összes kisgyermeket, és utána, mivel nagyon sokan vannak, eleve a körzetben sokan vannak, és a beszédhibások is sajnos egyre többen vannak, ezért eleve egy ilyen rangsort kell sajnos kialakítsak annak érdekében, hogy be tudjam hívni azokat, akiknek a legsúlyosabbak a beszédhibáik, vagy akiknek a legfontosabb jelen pillanatban az, hogy ezek a beszédhibák kijavuljanak. Az én döntéseim, vagy az én elképzelésem szerint a nulladikosoknak nagyon fontos, mert ők ugye elkezdenek írni, olvasni, és helytelen beszéd, de helytelen hanghallással helytelenül fognak írni és olvasni, fogják cserélni a betűket, és komolyabb írás és olvasási problémák is lehetnek aztán utána belőle. Viszont természetesen abban a pillanatban, ahogy egy szülő úgy gondolja, hogy ő szeretné azt, hogy a gyermek járjon, akkor persze mindenképpen megpróbáljuk azt a gyermeket is besűríteni ezekbe a csoportokba, mert nem nagyon fontos az, hogy a szülővel összedolgozva tudjunk működni, mert az, amit itt egy órába kialakítunk logopédusként, vagy kialakítok logopédusként a gyerekeknél, vagy gyakorolunk, azt azért egész héten 5-10 percekben a szülőkkel gyakorolják, vagy kéne gyakorolják otthon annak érdekében, hogy minél hamarabb megszabaduljanak a logopédustól és a gyermekbeszéd zavarától.
0: Általában mennyire nyitottak a szülők?
1: Nyitottak, rendben van, és azt láttam, vagy azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy egyre nyitottabbak. Hamarabb felfedezik azt, vagy hamarabb érzékelik azt, hogy ez a beszédhiba, ez esetleg gond lenne a későbbiekben a gyermek számára. Nagyon sokan most már nem úgy állnak hozzá például egy helytelen r ejtéséhez, hogy akkor ez most egy ilyen arisztokratikus és nagyon... Hogy nem probléma, hanem most már még egy ilyen beszédhibával, egy ilyen egyszerűbb beszédhibával is akár megkeresnek, vagy szólnak, vagy mondják, hogy igen, ők szeretnék javítani. Ami nehezebben megy, és ezt én el is hiszem, gyermekes anyukaként, az a gyakorlás, vagy az, hogy úgy szervezzük meg a mindennapjainkat, hogy a sok más minden mellett ez az 5-10 perc is beleférjen, ami arról szól, hogy a gyermekemmel dolgozom, lehetőleg ugye tükör előtt, főleg az elején, megvan a ritmusa és megvan a sorrendje. És akkor azt kell tenni, annyiszor kell újra mondani, kicsit unalmas is ez a folyamatos ismételgetés, viszont elengedhetetlen annak érdekében, hogy a következő alkalommal, amikor egy hét múlva jön a gyerek, akkor már egy következő szintről kezdjük újra. Kezdjük a következőt, vagy kezdjük a gyakorlást.
0: Beszélhetünk arról, hogy melyek a leggyakoribb beszédhibák, és miből áll a terápia, például a dadogás vagy a hadarás esetében, más problémák esetében?
1: Vannak kiejtési zavarok, vannak ritmuszavarok, vannak általános vagy nagyobb mértékű beszédproblémák vagy beszédzavarok, van a diszfónia, ami a hangképzés problémáját vagy a hangképzés zavarát jelenti, és vannak az ezzel társuló nyelvi zavarok, ami a diszlexia, diszgráfia. És én nem tudom azt mondani, hogy egyik nehezebb vagy egyik egyszerűbb, mint a másik, tény is való, hogy a kiejtési zavarok. Talán gyakorlás, kicsit jobb odafigyeléssel, hogyha már kialakítjuk a helyes hangot, akkor már könnyebb kialakítani, vagy könnyebb eltüntetni, vagy könnyebb megszabadulni a kiejtési beszédhibáktól, vagy beszédzavaroktól. Tény és való, hogy a ritmus, tehát a beszéd ritmusának a zavarai, ugye a dadogás, a hadarás, vagy a hadaródadogás, mert hogy hál' Istennek ilyen is van, azok azért nehezebbek, mert

0: most akkor milyen típusú ez a dadogás akár. A hadarás az érdekes módon sokkal kevesebb embert zavar, miközben amikor egy olyan munkahelyet váltanak aztán, vagy egy olyan munkahelyre kerülnek mondjuk 20-22-23 évesen, ahol például beszélniük kell, vagy kifejezően kéne beszélniük, akkor rádöbbennek arra, hogy te jó ég. Mégis kellett volna, mi ezzel foglalkozzunk, viszont a mai felgyorsult világunkban annyira nem tűnik fel a hadarás. Természetesen a dadogás annál inkább, viszont mindkettő másodlagos tünetekkel is társul nagyon hamar a gyermekek életébe, ami már pszichológiai tünetekről szól, tehát amikor már az önbecsülésemet zavarja az, hogy engem nem értenek meg, vagy kicsúfolnak, mert én ismétlem a szavakat, vagy kicsúfolnak, mert azt mondják, hogy puliszka szájú vagyok, és úgy beszélek. Tehát, hogy itt már a logopédusnak kicsit pszichologizálni is kell, vagy egy pszichológussal együtt dolgozva, vagy összedolgozva kell a gyermeket segíteni. Tény is való, hogy fontos az is, hogy meghatározzuk, hogy például a dadogás milyen okból kifolyólag van, tehát milyen kauzális háttere van. Annak függvényében tudjuk a terápiát aztán elindítani, és a terápia menetét meghatározni. Persze a pösszeség, vagy az, hogy most interdentális pösze a gyermek, vagy az, hogy most arra hang nincs, vagy az, hogy most felcserél hangokat. Mondjuk ezeket könnyebb javítani, viszont a begyakorlási fázis hosszúsága és unalmassága miatt eléggé makacsok ezek a beszédhibák, és hosszú ideig megmaradnak. De hogy abban az esetben, hogyha eléggé motivált a szülő is, és eléggé motivált a gyermek is, mert azért most egy 5 éves gyermekről nem várhatjuk el, hogy ő most jöjjön és a füzetével, a logopédia füzetével minden reggel szóljon az anyának, hogy na már pedig most csináljuk. Itt tényleg a szülőnek a feladata nagyon fontos, vagy a közreműködése nagyon fontos. A beszéd, tehát a beszéd kiejtési zavarokat könnyebben tudjuk javítani, viszont mindegyik hosszú ideig elhúzódhat, ha nincs meg a megfelelő motiváció a szülők részéről, a gyerek részéről, és ha nem segítik a szülők a gyermeket megfelelő módon.
1: Elmondható akkor, hogy minden gyerekben egyfajta szorongás is kialakul, akinél a beszédhiba is megvan, és pszichológiai kezelés is szükséges minden esetben, vagy nem lehet ezt így elmondani?
0: Nem, határozottan nem. Nem, vannak olyan gyerekek, akiket abszolút nem érdekel, sőt, nagyon jól meg is tudják ezt oldani, vagy vissza tudnak vágni. Nagyon sokan, főleg az elején, 5 évesen, 6 évesen még nem is biztos, hogy hallják. És itt jön be pont az, ami aztán a terápiának a legelső fázisa, hogy a hanghallás kialakítása. Tehát, hogy ő nem is hallja, hogy ő helytelenül ejti, és a l helyet jut ejt például, vagy a s helyet szüt ejt még. Mert hogy nincs kialakulva a hanghallás, ami nem egy hallási probléma, ami nem egy agyérési probléma, hanem egyszerűen még a gyermek nincs ott, vagy helytelen mintát kapott, vagy helytelenül rögzültek be hangok, és akkor ezt kialakítjuk. De hogy ez egy nagyon egyszerű, hál' Istennek, kialakítani, vagy sok esetben egyszerű kialakítani. De nem szokott feltétlenül probléma lenni. Főleg azért, mert hogy mindegyik gyermek látja, hogy ha neki is van egy kicsi, ő se igazán tudja, ez az a kor, amikor a gyermekeknél kiesnek a fogak, vagy cserélődnek a fogak. Tehát, hogy akarva akaratlanul azok a gyerekek is akár elkezdenek például fogközi sejpesek lenni, akik amúgy soha nem voltak, mert hogy ki vannak esve elől a fogai, tehát a nyelve eleve kijön, mert nincsen, mert megütközzön. Viszont tény is való, hogy ha hosszú ideig elhúzódik, ha nagyon ráállnak erre a csúfolódásra például egy gyereknél, ha a gyermek nagyon kínlódik, nem megy neki, nem tudja kialakítani, nincs segítsége, tehát hogy több ok összejátszik, és olyan a körülmény, akkor igen, akár másodlagos tünetek is előfordulhatnak már. Halkabban kezd el beszélni, kezd nem beszélni, inkább visszahúzódik, írásban sokkal jobban teljesít, mint beszédben. Ezek már viszont akkor másodlagos tünetek, amikor már jó szakemberhez fordulni, vagy ha más nem, legalább a szülő egy kicsit beszélgessen el a gyerekkel.
1: Mit jelent az utógondozás?
0: Tehát a terápia az végleges, mármint a beszéd, ha már egyszer a hangot kialakítottuk, akkor ezt úgy be is fejeztük. Utána már csak az van, hogy a gyerekkel, ha folyosón találkozunk, akkor pörgeti gyönyörűen a rt, vagy éppen sziszegi a szt. Viszont tény is való, hogy a terápiának több szakasza van, és a szakaszokon belül, terápián belül van a hangkialakítás szakasza, a beszéd hallás, a hanghallás kialakításának a fázisa, aztán van az, amikor a hangot kialakítjuk. Utána van a bevésés fázis, aztán van az automatizálás fázis, és ez az utógondozás talán azt jelentheti, hogy az automatizálás fázisban megnézem azt, hogyha a gyerek cserélt két hangot, akkor most mind a két hangot helyesen tudja például ugyanazon szón belül, vagy szavon belül kialakítani, vagy kimondani. Arról szólhat, hogy ő motorikusan is meg tudja különböztetni, nem

0: csak hallja, hogy a l és a r két külön hang, de hogy azon a szón belül ő ki tudja mondani a l-t és a r-t helyesen, a helyén, és nem cseréli fel. Ezt jelentheti ez a része. Visszahívom 3 hónap után, vagy odafigyelek arra, mert csak egy iskolán van, nem 8, és egy óvodám is nem 16, és akkor vissza tudom hívni, és azt tudom mondani, hogy na gyere, légy szíves le, hogy lássam akkor, hogy állsz ezzel. És azt nézem meg, hogy tényleg az automatizálás fázis úgy zárult le, hogy a gyermeknél nem alakult ki semmi új, és rendben van minden egyes formájában a hang. Jól ejti, helyesen ejti, és beszédben is nagyon jól használja, ez így teljesen oké, és hogy ezt így el tudom képzelni.
1: Vitus Bulbuk Emese kolozsvári logopédussal, pszichológussal beszélgettünk a gyerekek leggyakoribb beszédzavarairól, ezek felismeréséről, terápiájáról.

0: Következzen a Miskolci Európa Rádió szakértői tájékoztatója. Az afáziáról beszélgetünk a továbbiakban. Ez egy olyan beszédzavar, ami az agy sérülése miatt jön létre. Van, aki baleset következtében szerez olyan sérülést, ami érinti a beszédközpontot, de lehet tumoros eredetű a károsodás, illetve a leggyakoribb az agyvérzés, vagy az agyi infarktus okozta afázia. Varga Sarolta klinikai logopédussal, Tóth Éva beszélget.
1: Tegeződni fogunk, mert hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást. Mi a különbség a logopédus és a klinikai logopédus között, mert hogy az utóbbi időben te inkább klinikai logopédusként munkálkodsz.
2: Szóval a logopédus és a klinikai logopédus munkája között az a különbség, hogy a logopédusok elsősorban gyermekekkel foglalkoznak, mondjuk olyan 2,5 éves kortól felnőtt korig, tehát 18 éves korig, de ez inkább csak az óvodáskorra tehető, és hangzó javításokkal, tehát elsősorban a pösszességgel, aztán a dadogással, aztán diszlexia prevencióval óvodában, iskolában a diszlexiával. És na most akkor, tehát gyakorlatilag az én jelenlegi szakterületem az a klinikai logopédia, ami felnőtt sztrókos betegeket érint, az úgynevezett afázia terápiát csinálom náluk.
1: Mi motivált téged abban, hogy az afázia terápia felé, vagyis a sztrók betegek megsegítése felé irányítsd a ténykedésedet?
2: Ennek személyes érintettsége van. Az én édesapám agyvérzésben halt meg, és ő is afáziás lett volna, hogyha a későbbiekben megéli. De hát én őszinte leszek, én azt szoktam mondani, hogy hál' Istennek ő 16 óra után meghalt. Ez lehet, hogy első hallásra borzasztónak tűnik, de neki egy nagyon nagy kiterjedésű vérzése volt. A jobb oldala lebénult, félrebeszélt, érthetetlen szavakat mondott, gyakorlatilag egy kómás állapotba került. Egy nagyon súlyos állapotban volt, és gyakorlatilag élethalál között volt a stroke bekövetkezése után. Nyilván az orvosok, amit lehetett, megtettek, de hát van menthetetlen állapot. Úgyhogy aztán úgy alakult az életem, hogy efelé hívtak, megkerestek, végülis nem is én kerestem a munkát, hanem engem kerestek meg a fáziás betegekhez, és így kezdtem el a fáziás betegekkel foglalkozni. És az az igazság, hogy őszintén mondom, hogy akárhányszor egy beteggel elkezdek dolgozni, mindig az a kiszolgáltatott ember jut az eszembe, hogy milyen borzasztó az, amikor valaki ilyen helyzetbe kerül.
1: Tulajdonképpen mindent tud a beteg, ami körülötte van, de nem tudja elmondani.
2: Ez így van.
1: Illetve azt sem tudja, hogy vele mi történt.
2: Ez pontosan így van. Én azt szoktam mondani, ez a stroke olyan, mint amikor egy atombomba becsap a családba, mert ez nem csak a beteget érinti egyébként, hanem a hozzátartozókat is. Hát a betegnek is egy borzasztó nagy megpróbáltatás, de a hozzátartozóknak is. Mert nem ismerik, jellemző módon nem ismerik az emberek, hogy mit jelent, hogy ha valakinek agyvérzés következtében egy új élete lesz. Az az igazság, mondjuk én ezt egy másik dimenziónak szoktam nevezni, mert soha többet nem lesz olyan az élete, mint stroke előtt. Az én szakterületem az az afázia, ami azt jelenti, hogy a stroke, vagyis az agyvérzés következtében a beszédközpont sérül. És ugye hát ennek különböző típusai vannak, és hát nyilván van enyhébb, és van súlyosabb típusa is, és hát akkor ezekkel a úgynevezett afáziás betegekkel foglalkozom.
1: És az afáziás betegek számára személyre szabott terápiát dolgozol ki minden betegnek, mert nyilván minden betegség másképp érinti az embereket, vagy ugyanaz a betegség más embert másképp érint, vagy van egy általad kidolgozott afáziás terápia?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez egy tényleg nagyon jó kérdés, mert tényleg így van, hogy ugye vannak afázia típusok, de attól függetlenül, hogy valaki, hát a leggyakoribb ez az úgynevezett szenzomotoros amnesztikus afázia, De annak ellenére...
1: Ez mit jelent pontosan, fordítsuk le?
2: Tehát ez azt jelenti, hogy a szenzomotoros, tehát a szenzoros komponensnek a sérülése, az maga a beszédértés. A motoros afázia, az pedig a verbális területnek a motoros funkcióit, ez effektíve maga a beszédet jelenti, és az amnesztikus terület, ez pedig az aktív-passzív szókincs arányának a felborulását, vagyis nyilván az aktív szókincs az jelentősen megcsappan, és a passzívumba kerül. Tehát egy ilyen átlagos és gyakori afáziánál mindig a beteg személyiségére kell szabni a terápiát, és ezért nagyon nehéz, azt gondolom, az afázia terápia sokaknak, mert nekem már tényleg nagy gyakorlatom van benne, és tudni kell azt, hogy minden egyes betegnél másképpen lehet a blokkokat oldani, másként viszonyulnak a terápiának a indításához, másként reagálnak arra, hogy ők milyen helyzetben vannak. Van, aki motivált, de ugyanakkor nem kooperatív, vagy van, aki azért kooperatív, de nem motivált, van, aki szeretné csinálni, de a blokkjai azok nem csak a verbális funkciókra terjednek ki, hanem maga a személyisége is olyan, hogy ezért jelent a számára nehézséget maga a terápián való részvétel.
1: Azt mondtad nekem egy korábbi beszélgetésünk kapcsán, hogy az ilyen betegek mentálisan teljesen rendben vannak.
2: Ez így van, egyébként ez így van, és ezt nagyon nehéz megélniük a betegeknek, hogy olyan arcot mutatnak, vagy olyan képet mutatnak a külvilág felé, mintha ők nem tudnák, hogy mennyi 4 meg 4. Holott erről szó nincs. Ők azt nem tudják mondani, hogy 8. És ez óriási különbség. Most, hogy meséljek el egy példát. Volt egy nagyon régi kedves betegem, akivel még mai napig is tartom a kapcsolatot, és vele történt az meg, amikor mentem be a szobájába, akkor a szobatársa elkezdte őt tanítani, számolni, és a 2 meg 2 meg 3 meg 3 is hasonló nagyságrendű feladatokat adott neki, és ez a általam tényleg nagyon szeretett beteg Marikának hívják, tűrte úgymond a kiképzést, és ő éppen az államvizsgája előtt volt ez a nőbeteg Marika, és jelezte a családjának, hogy a szakdolgozatát még nem adta le, és hát azt szeretné leadni, de előtte át kellene néznie. És átnézte a szakdolgozatát, és jelezte a családjának, a lányának, hogy hát ez a terület, ez itt nem jó, ezt itt ki kell javítani. Ezt ő nem tudta konkrétan megmondani, hogy mi és hogyan kell, de megmutatta, hogy ez itt, ez a terület és ez a rész, ez itt nem jó. És utána a gyerekei aztán tudták, hogy mi a... És a Marikának volt igaza. Tehát az, akinek mutogatta a szobatársa, hogy mennyi, és hogy írja le, hogy 4 meg 4, és egyebek, és hogy mennyire intelligens, és mennyire jó intellektusú ez a beteg, hogy ő ezt felvette a pozíciót. De hát amikor ott volt a szakdolgozata, egyébként kulturális antropológiát végzett konkrétan, akkor a szakdolgozatába pedig tudta, hogy melyik az a rész, ami hát nem odaillő.
1: Saci, mennyire fontos az, hogy mikor kezdik el a terápiát a afáziás betegek? Esetleg már az intenzív osztályon, a kórházban, a műtétet követően érdemes, vagy fontos, vagy ajánlatos?
2: Hát én azt mondom, hogy minél korábban, annál jobb. És ennek pedig az az oka, hogy a beteg a legrövidebb ideig legyen abban a stádiumban, amikor nem például nem tud beszélni. Tehát minél korábban sikerül beindítani a terápiát, annál jobb esélyek és jobb kilátások vannak a prognózis tekintetében.
1: Egyébként az ilyen betegek, ha elolvasnak valamit, megértik, és mondjuk vissza is tudják mondani természetesen úgy, ahogy.
2: Sokat el tudnak olvasni, tehát igen, el tudják olvasni a betegek azt, amit elé teszünk. Bár ez változó, ez attól függ, hogy melyik betegnek, tehát milyen típusú az afáziája. A visszamondás az viszont már variábilis, tehát most az vagy sikerül megragadniuk azokat a konkrét és odaírásokat, élő szavakat, amik visszaadják a olvasott szövegtartalmát, vagy részben, de itt bizony itt jelentkeznek az úgynevezett szó megtalálási nehézségek, vagy a magának a szövegnek a, hát az úgynevezett fluenciája, tehát a folyamata lesz érintett, és úgy mondjuk, hogy aritmikus lesz, vagy blokkokkal terhelt. Esetleg az is előfordulhat, hogy a verbális blokkok miatt maga a tartalom elvész. Ilyenkor az szokott történni, hogy a fejében megvan a betegnek a tartalom. Elkezdi mondani, aztán egy szó megtalálási nehézség miatt a beszéd folyamata leáll. És akkor elkezd a beteg gondolkozni azon a bizonyos keresett szón, és ideges lesz és blokkol, és aztán nem tudja folytatni, és utána már azt is elfelejti, hát, hogy eddig mondott.
1: Valahol pszichológus is vagy, nem?
2: Hát igen, ezt szokták mondani, de én mindig ilyenkor azt mondom, hogy empátia. Tehát empátiával kell közelíteni a beteg felé, és ilyenkor mondjuk egy szóval segítek neki. Tehát jó, hogyha ugye én ismerem, tehát én adom a történeteket, ami egyébként nagyon jó, a Ezopusz mesék rövidek, könnyen megjegyezhető maga a tartalom, de, hangsúlyozom, hogy de, egyébként nem könnyű visszaadni a történetet. Ugyanakkor ott lehet a beteg előtt a szöveg, nézheti a kellő szót, ami éppen az ő számára hiányzik, kiveheti belőle, és ilyen körülmények között viszont jól visszaadják.
1: Hogyan közelítesz te egy beteghez, amikor fölhívnak, hogy van egy sztrókos beteg, aki nem tud beszélni? Mi az első mondat, vagy az első gesztus a betegek felé? Mert azt mondtad az előzőekben, hogy mindenkihez másmilyen irányban, másmilyen módon kell közelíteni, és nem mindegy, hogy hát, hogy közelítünk.
2: Ez abszolút így van. Hát megkérdezem, hogy hogy van, mi történt vele, a reakcióból én már le tudom venni, hogy egyébként, hogy milyen állapotban van, aztán, hogyha teljes beszédképtelen állapotban van, akkor elkezdünk énekelni, elkezdek vele énekelni, vagy például van olyan is, hogy megnézem, hogy maga a beszéd légzése az, hogy működik, van, hogy csak azt kell beindítani. Ezt és úgy jellemzően nem tudják, illetve nincs a köztudatban, hogy ez az úgynevezett anatriás, tehát a teljes beszédképtelen állapotnak az eredője, az a beszéd légzésnek a blokja. Például, hogyha azt mondom, hogy fújja el a gyufaszálat, nem tudja. Amikor beszélünk, akkor a levegő ugye folyamatosan árad ki a tüdőnkből. Hát egy fonéma képzés ugye úgy történik, hogy beszívom a levegőt, és akkor ssss, vagy ssss, vagy ó, tehát ez jelenti a betegek számára azt, hogy nem tudja megkezdeni az adott szavakat. És hát ezért nagyon jó, hogyha zeneterápiával elkezdjük énekelni, például a mennyből az
1: angyal. Énekelni könnyebben tud egy sztrókos beteg, mint beszélni?
2: Így van, így van. Tehát az úgynevezett automatizmussal hívom elő az énekeket, és beindul a verbális funkció, illetve az a bizonyos blokk, ami megakadályozza őt abban, hogy hangzó képzése legyen, vagy beszédindítása legyen, tehát oldjuk a blokkot, és aztán persze ez nem arról szól, hogy innentől kezdve aztán mindent fog tudni mondani, hanem azt, hogy én azt a borzasztó, frusztráló blokkot, hogy nem tud a beteg mit csinálni ahhoz, hogy egy hangzó is elhagyja a száját, na tehát ezt tudom ezzel oldani.
0: Az afáziáról beszélgettünk az elmúlt percekben. Ez egy olyan beszédzavar, ami az agy sérülése miatt jön létre. Van, aki baleset következtében szerez olyan sérülést, ami érinti a beszédközpontot, de lehet tumoros eredetű a károsodás, illetve a leggyakoribb az agyvérzés vagy az agyi infarktus okozta afázia. Varga Sarolta klinikai logopédussal Tóth Éva beszélgetett. A Miskolci Európa Rádió szakértői tájékoztatóját hallották.

0: Következzen Csernyiga Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítása.
1: Áldás békességet, Csernyiga Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor. Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és a beszédzavar témakörében szeretnénk ma igei útmutatást találni, és ami talán leginkább vagy leggyorsabban eszünkbe jut ennek kapcsán, az maga Mózes, Mózesnek az alakja. A kivonulás könyvében maga Mózes így beszél erről Istennek, így olvasunk Mózes második könyvében, a negyedik fejezetben erről, amikor Mózes ezt mondja az Úrnak: kérlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló. Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt, nehéz ajkó és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki: kiadott szájat az embernek, kitesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká, talán nem én, az Úr. Most azért menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. És itt valóban elsősorban az ékes szólás hiányát mondja Mózes, mint akadályt, mint olyan dolgot, ami őt alkalmatlanná teszi arra, hogy elmenjen és szóljon az Úr nevében, hogy megálljon a fáraó előtt, hogy beszéljen a néppel, hogy kihozza a népet Egyiptomból, hogy teljesítse azt a feladatot, amit az Isten rábíz. Aztán azt mondja, hogy nem csak, hogy nem ékes szóló, de kifejezetten nehéz ajkó is, nehéz nyelvű. Olyan ember, aki nehezen tud megszólalni, nehezen tud beszélni. És talán mi magunk is átéltünk már hasonlót, olykor-olykor egy-egy pillanatban, minthogyha letapadt volna a nyelvünk, és mintha nem engedelmeskednének az ajkaink. Amikor szólni kellene, amikor szólni szeretnénk, és valami mégsem engedi. Valami akadályoz bennünket, mintha összeakadna a nyelvünk. És alig sikerül egy-egy értelmes szót kinyögni, néhány értelmes mondatot beszélni, és egy pillanat alatt eltűnik mindaz, ami gondolatban még olyan tiszta és érthető, jelen volt, amit végig tudtunk gondolni, ami olyan jól hangzott a fejünkbe, és most, amikor ki kellene mondani, összezavarodunk. És nagyon rossz érzés. Úgy gondolom, hogy elég sokan tapasztaltunk már hasonlóakat. És megvannak ennek a pszichológiai okai és következménye is, de ma nem erről van szó elsősorban. De ezeken keresztül talán jobban megérthetjük, átérezhetjük, hogy mennyi és milyen nagy nehézséggel vannak azok, akik állandó jelleggel küzdenek beszédzavarokkal. Mennyire nehéz így megszólalni. Mennyire nehéz így kifejezni magunkat, beszélni egy másik emberrel, és kitenni magunkat a kudarc lehetőségének, kellemetlen érzéseknek, tapasztalatoknak. Az igében azonban azt találjuk, hogy az Isten számára mindez másodlagos. Másodlagos abban az értelemben, hogy nem ez alapján választja ki Mózest. Nem az ő ékes szólása miatt, és nem azért, mert olyan fesztelenül tud bármikor bárkivel beszélni, olyan fesztelenül tudna megszólalni, mert olyan szép szavai vannak, mert olyan könnyen beszél, hanem mindezek ellenére. Mindazok ellenére, hogy nagyon pontosan tudja, hogy neki ez nehézség. És emberileg nézve valóban az. Emberileg nézve valóban nagy nehézség. És látjuk azt a későbbi igeszakaszban, hogy az Isten ad is engedményeket Mózesnek, és odaállítja mellé Áront, a testvérét. Hát majd beszéljen ő. De a feladatra Mózes választja ki. Őt hívja el. És ebben nem akadály az, hogy Mózes olyan nehezen beszél. Őt hívja el, őt szólítja meg. Nem akadály az, hogy dadog, hogy racsol, hogy sejpít, vagy bármilyen beszédzavar van az embernek, vagy egy gyermeknek. Az Isten megszólít, elhív és feladatot bíz ránk. Feladatot akar nekünk adni. És azt ígéri az igében, hogy velünk lesz. Ő, aki teremtett, aki szájat adott az embernek, velünk lesz. És azt gondolom, komolyan vehetjük azt is, hogy az Isten ad emberi segítséget is mellénk, ahogyan Mózes mellé is oda rendeli Áront. Fedezzük fel és fogadjuk el ezeket a lehetőségeket is, ezeket a segítségeket is, a szakembereknek a segítségét. Hiszem azt, hogy van hatalma az Istennek meggyógyítani, megszabadítani azoktól a kötöttségektől, amelyek akadályozzák, vagy éppen zavarják a mi beszédünket, ami összezavarja a mi gondolatai,

0: összezavarja azt, hogy meg tudjunk szólalni, hogy tudjunk beszélni emberek előtt. A léleknek és a biológiai fejlődésnek sok ilyen titka van, amelyek ott vannak a mi életünkben, és amelyek nagyon sokszor megnyomorítják a mi beszédünket, és hiszem azt, hogy van hatalma az Istennek mindezt meggyógyítani. Én teremtettem, mondja. Én teremtettem, én adtam szájat az embernek. Azonban, kedves testvérek, ha csak annyira hitetlenkedünk, mint Mózes, ha csak annyira vagyunk kis hitűek, mint Mózes, és ez nem kevés, azért valljuk be, hogy Mózes az, aki ott áll az Isten színe előtt, akivel beszél az Isten az égő csipkebokorból. Ha csak annyira vagyunk hitetlenek, mint Mózes, akkor engedjünk legalább annak, hogy adjon az Isten mellénk segítséget. Ha nem hiszünk az Isten szavának, ha nem hiszünk annak, hogy az Isten az, aki ott lesz velünk, és aki meggyógyít, aki adja a szavakat a szánkba, aki beszél helyettünk, velünk, higgyünk abban, hogy ad segítséget mellénk, és ha gyógyítson ezeken keresztül, ha gyógyítson más embereken keresztül, mert nagyon sok mindent, kedves testvérek, meg lehet gyógyítani. Legyen ott velünk Istennek az igéje, hogy ő velünk marad, elkísér, feladatot adott nekünk, és ennek a félelmében, ezt szem előtt tartva, vigyük a mi életünket az Isten elé. Amen.
1: Csernyika Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítását hallották a beszédzavarokról.

látogató, beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Itt hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

0: Rádiónk hírei először címszavakban. Telefonos és online csalásra figyelmeztet a rendőrség új kampánya, bárki áldozattá válhat. Kelemen Hunor a koalíció helyreállítását szeretné. A határon túli magyarok jogainak tiszteletben tartásához kötni a Tisza kormánya kétoldalú kapcsolatokat. A WHO a hantavírusról nem lesz újabb világjárvány. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. Fogjunk össze a csalások ellen mottóval indít országos kampányt a rendőrség, miután napról napra egyre többen dőlnek be ismeretlenek telefonos vagy online ajánlatainak. A csalások áldozatainak pénzügyi veszteségeit csak kis részben sikerül visszaszerezni. Egy gyorsan változó világban a bűnözők a régi módszerekről sokkal összetettebb eljárásokra tértek át, kihasználva az internetet és olyan hangzatos kifejezéseket, mint a befektetések, kriptovaluták vagy a garantált nyereség. Az Egyesüljünk a Csalások ellen kampány közösségünk védelmének szándékából született, különös tekintettel nagyszüleinkre és szüleinkre. Közösségünk idősebb tagjaiban olyan értékeket ismerünk fel, mint a tisztesség és az embertársakba vetett bizalom, olyan tulajdonságokat, amelyeket sajnos a rosszindulatú személyek gyakran próbálnak kihasználni, áll a Brassó megyei rendőrfőkapitányság sajtóközleményében. A rendőrségi kampány célja, hogy az emberek egyszerű és világos tanácsokat kapjanak arról, miként ismerhetik fel a bűnözők által állított csapdákat, akár telefonon, üzenetben vagy közvetlenül az ajtajuknál keresik meg őket. A korábbi koalíció újjáalakítását szeretné Kelemen Hunor RMDS elnök, mivel meglátása szerint jelenleg ez az egyetlen lehetőség, amellyel legalábbis rövid távon lehet valamit tenni. Tegnapi a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel folytatott egyeztetés utáni sajtónyilatkozatában Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem beszéltek technokrata miniszterelnökről vagy kormányról. Ilie Bolozsán újbóli jelöléséről Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányossági szempontból kell megvizsgálni. Az RMDS vezetője szerint az államfőnek rendkívül fontos szerepe van, és jelenleg fontos szereplő a következő lépés megtételében, mivel a jelölés a román elnöktől fog érkezni. Kelemen Hunor kizárta az előrehozott választások lehetőségét, rámutatva, hogy alkotmányosan lehetséges, de nem hiszi, hogy odáig fogunk jutni. A határon túli magyar közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása az uniós és nemzetközi joggal összhangban a kiegyensúlyozott és eredményes kétoldalú kapcsolatok alapvető feltétele, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hétfői ülésén. Leszögezte ugyanakkor, a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke. A Tisza politikusa közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése valamennyi relációban, mindeközben pedig a valódi magyar érdekek következetes és kiszámítható képviselete. Kitért rá, a nemzeti szuverenitás nem a szövetségesek gáncsolását, a közös értékrend megkérdőjelezését jelenti, hanem a diverzifikált kapcsolatrendszert és a kiszámítható együttműködést. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. Számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok. Közben az egészségügyi világszervezet, vagyis a WHO is megszólalt a fertőzésekről. A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára. Ez nem egy újabb COVID, és a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük, hangsúlyozta a WHO főigazgatója a hiradó.hu szerint. A A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 11 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A János evangéliuma 12. fejezetének a 44-től 50-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának ige hirdetésén keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadókönyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Mai áhítatunk címe: Nem ítélni jöttem. Olvassuk János evangéliumának 12. részéből, a 44. verstől az 50. versig. Jézus így kiáltott: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg, én nem ítélem el. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Aki megvet engem, és nem fogadja be az én beszédeimet, van annak ítélő bírája, az a beszéd, amelyet szóltam. Az ítéli el majd az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit szóljak. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit mondok, tehát úgy mondom, ahogyan az Atya mondta nekem. Jézus hangos szóval kiált. A főemberek felé az értetlenkedő, az ő üzenetét befogadni nem akaró emberek felé. Mert hát mindig vannak ilyenek. Az embereknek a nagy része nem akarja befogadni azt, amit Krisztus mondott. Lehet, hogy én is ezek közé tartozom. Lehet, hogy oda tartoztam valamikor. Ne ítéljük el őket. Jézus se ítéli el azokat, akik nem fogadják el őt, hanem tisztán, érthetően és hangos szóval szólítja meg őket. Válaszol nekik. Mindig két kategóriát, kétfajta értetlenkedő embert látunk az evangéliumban. Az egyik azt mondja, hogy nem. Nem érdekel az, amit mondasz, Krisztus. A másik azt mondja, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, majdnem ráveszel engem, hogy keresztény legyek én is. A nem és a majdnem viszont ugyanazt jelenti. Egyik se tud dönteni Krisztus mellett, végül is mind a kettő elutasítja. Aki nemet mond, az távolról utasítja el Krisztust. Aki majdnemet mond, hogy majdnem keresztény vagyok, majdnem megtérek, az pedig szintén elutasítja, csak közelről utasítja el. Krisztus tehát megszólítja ezeket az embereket, hangos szóval, nyilvánosan. Három dolgot mond nekik. Az egyik: én nektek az Atyát mutatom meg. Egy út vagyok, egy híd, kapcsolat, ajtó, haza az Atyához. Nem Istent az emberhez hozza közel Krisztus, hanem fordítva, az embert viszik közel Istenhez. Hiszen nem Isten van távol, Isten nagyon közel van, és mindig közel van az emberhez. Az ember került nagyon-nagyon távol Istentől. Ezért Krisztus megmutatja az Atyát az ember számára. Malakiás próféta, és végül is az Ószövetség ezzel fejeződik be. A fiak szívét az Atyákhoz fordítom, és éppen ezt teszi mindenek előtt Krisztus. A fiak szívét, a teremtett emberek szívét, a szívünket az Istenhez, az Atyához fordítja. Ez tehát az első dolog, amit Jézus kihirdet. Ez az első szolgálata: az Atyát mutatom meg nektek. A második, amit elmond Krisztus, az az, hogy ő világosság. A tékozló fiú felismeri az ő helyzetét, felismeri, hogy hova jutott az atyai háztól. Igen ám, de ehhez világosság kell, látás. Meg kell látnom azt, hogy honnan estem ki, és hogy hol vagyok most. Fel kell nyílnom a szemem arra, hogy észrevegyem a magam helyzetének a valóságát és szörnyű elesett voltát. Ez a felismerés, ez a megnyílt szem, ez a lelki látás, az a világosság, amit elhoz Jézus Krisztus. Hiszen senki nem láthatja meg a saját bűneit, senki nem juthat bűnbánatra, megtérésre, egyedül csak Krisztusban és Krisztus által. Ezért ez a második dolog, amit Krisztus kihirdett ebben a világban. Én világosság vagyok, a világ világossága. Az a világosság, ahol mindenki ráismerhet önmagára, önmaga bűneire, és megláthatja a hazavezető utat, az atyai házhoz vezető utat. Végül pedig azt mondja Krisztus, hogy én nem ítélem el azokat, akik nem fogadják el az én igémet, az én üzenetemet, hiszen nem ítélni jöttem. Van lehetőség Krisztusnak az elutasítására is. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs ítélet, de van ítélet. Viszont Krisztust el lehet utasítani, nemet lehet mondani rá. El fog jönni az a pont, amikor viszont el kell számolnunk ezzel a döntésünkkel.
Azt mondja tehát Krisztus, hogy ő nem ítéli el azokat, akik őt elutasítják. Aztán azzal folytatja, hogy az atya se ítéli el őket, hiszen az atyának az ígéje, Istennek az ígéje az örök élet. Tehát az atya se ítélkezik azok fölött, akik nemet mondanak a hívó szóra. És különös módon, hogy Istennek a szent lelke, a lélek se ítél el, hiszen azt olvassuk az írásban, hogy a lélek könyörög érettünk. Hogy is van ez? Hol van akkor az ítélet? Ha se Krisztus nem ítél rajtunk most, se az atya nem ítél el bennünket, se Isten lelke nem ítélkezik felettünk, akkor honnan származik az ítélet az emberre, aki elutasítja az Urat és az ígét? Erre is választott Krisztus. Az ítélet magában, az ígében van, hogy nemet mondok rá, hogy elfordulok tőle, hogy nemet mondok a kegyelemre, nemet mondok a bűnbocsánatra. Mindenható Krisztusunk, nyisd meg a mi szemünket a te világosságodban, hogy meglássuk és megértsük, hova estünk, hova zuhantunk a te szerető kezeidből. Vezess bennünket vissza az atyához, adj nekünk készséget hazatérni. Urunk, könyörülj rajtunk, ha elutasítjuk azt, amit mondasz nekünk. Tedd szívünket nyitottá erre. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának igehirdetésén keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 12. fejezetének 44-től 50-ig terjedő versei által. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az evangéliumi kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. Hinni, tanítani, nevelni. Sokan beszélnek az utóbbi időben, még politikusok is, családról és családpolitikáról. Újra felfedezték volna a családot? Úgy látszik, de a háttérben ott van a vészterhes helyzet is. A születések és a házasság kötések száma riasztóan csökken, a válások viszont egyre szaporodnak, a monogámia és az anya képének, valamint a csak háziasszonynak a lebecsülése, mindenütt megfigyelhető a gyermektelenség és a magzat elhajtás száma ijesztően növekszik. Ez csak néhány tünet, amely jellemzi a helyzetet. A keresztény emberek nem hallgathattak ilyen körülmények között, hiszen a család veszélyeztetett helyzete át nem tekinthető veszedelmet jelent a társadalomra nézve is. A helyzet átgondolása és a vele kapcsolatos állásfoglalás azonban csakis a Biblia alapján történhet. Bámulatos, hogy a Bibliában milyen sokat olvashatunk a családról, a családi problémákról, és az egyes családtagok kötelességéről. Mindezt újra fel kell fedeznünk. Az idő sürget, hogy az ilyen igehelyeket alaposan tanulmányozzuk át. A kezünkben levő kis füzet ehhez kíván némi segítséget nyújtani, illetve erre kíván biztatni. A fejtegetések alapját egy evangéliumi tanító és nevelő közösség konferenciájának anyaga adja. A család mai helyzete, a család a támadások tüzében. Először is szükséges, hogy józanul is felismerjük a család mai helyzetét, és azután állíthatjuk szembe vele a Biblia alapelveit. Ha megpróbálunk valósághű képet nyerni a mai család állapotáról, akkor látnunk kell, mennyi teher nehezedik ma a családra, és mi nagy mértékben veszélyeztetett. Mindannyian tudjuk, milyen sok a válságba jutott vagy összeomlott család. A problémák halmozódnak. Ezt egyre inkább észreveszik a politikusok is. Politikai rendezvényeken és a sajtóban egyre gyakrabban kerül szóba az úgynevezett családpolitika. A közeljövő legsúlyosabb feladata a család lesz. Bár a politikusok cselekvései lehetősége ezen a téren korlátozott, nagy gondot jelent egyfelől a házasságkötések és a születések egyre fogyó száma, másfelől a vállások szaporodása. A családot továbbra is a társadalom legfontosabb sejtjének kell tekintenünk. De ha a mai helyzet nem változik, az beláthatatlan veszéllyel jár magára a társadalomra. Meg kell azt is látnunk, hogy az utóbbi évek fejlődési ütemét csak a gyermekek kárára lehetett megvalósítani. Sok területen kell változtatnunk, ez a mai helyzet sürgető parancsa. Vázlatosan tekintsük át az egyes problémákat. Az apák. Az 1950-es években már jelent meg egy könyv ezzel a sokat mondott címmel, Világ apák nélkül. Valóban már akkor jól meg lehetett figyelni egy bizonyos fejlődési irány. A nyugatnémet gazdasági fellendülés túlontúl igénybe vette az apákat, és egyre jobban kivonta őket a családból. Ez a fejlődési irány azóta sem csökkent, sőt, ellenkezőleg. A hivatások gyakorlása okozta gyakran embertelen feszültség, és az ehhez járuló közéleti tevékenység a hullafáradtan hazatérő édesapákat arra kényszeríti, hogy az otthont és a családot csupán étkező és szálláshelynek, valamint házi mozinak tekintsék. Amellett a mai gyermekek a legritkább esetben láthatják apjukat munka közben. Nem élhetik át velük a munkát, és nem értékelhetik őket munkájuk alapján. Többnyire csak a szabad idejükben vannak apjukkal, és így az apai hivatás jelentős veszteséget szenvedi. Az anyák. Gonosz, megbélyegző jelző kering a mai világban. Csak háziasszony. Azokat az anyákat, akik otthon maradnak, és a legnemesebb és természetesen a legnehezebb hivatást vállalják, a háziasszonyt és az anyáét lenézik és lesajnálják.
Azt mondják róluk, hogy az ilyenek képtelenek önmagukat megvalósítani, és kénytelenek egy régi társadalmi rendszer idejét múlt szerkezete szerint élni. Akármilyen értelmetlen is az ilyen vélekedés, ezek a szavak mégsem tévesztik el hatásukat. A női emancipáció jelszava sokakat elbizonytalanított, és az apa után az anyát is kiemelt a családból. Amit az asszony idáig magától értetődőnek tartott, hogy tudni hivatása legyen a háztartás, a gyermeknevelés, a gyülekezeti életben való részvétel, azt rendszeresen leszólták és nevetségesítették. És ugyan ki akar elmaradottnak látszani? Ez a fejlődés persze az asszony számára újabb függőséget, például a közvéleménytől, versengéstől vagy a gazdasági élettől jelentett a régi független élete helyett, míg a többet keresett, rendszerint gyorsan elköltötte. De leginkább a gyermekek szenvednek emiatt. Ahol az anyát a hivatás gyakorlása elvonja a családtól, ott a hiányát leginkább a gyermekek sínylik meg. Megszámlálhatatlan gyermek szenved amiatt, hogy az iskolából vagy óvodából hazatérve nem az édesanyja kedves, vidám szava fogadja, na, mi történt az iskolában vagy óvodában? Milyen szánalomra méltóak azok a gyerekek, akiknek maguknak kell gondoskodniuk magukról a hűtőszekrény tartalmából, mert az anya dolgozik. Mindez azért vállalja, hogy majd a gyermekeinek jobban menjen a sora. A háztartás, család és a hivatás hármas megterhelése sok asszonyt tönkretesz, főleg lelkileg, idegileg. Az ilyen család életét lázas sietség, kapkodás jellemzi. Nem csoda, ha a gyermekek elvágynak innen, sok fiatal, házas pár élete szenved hajótörést, mert az asszonyt nem készítették föl sajátos feladatainak a teljesítésére. A problémák a mindennapos, jelentéktelen dolgokkal kezdődnek, de sokszor vezetnek válásra. A nagyszülők kiválása. Három nemzedék együtt élése egy fedél alatt ma már szinte elképzelhetetlen. Sok új lakótelepen a család ellenes építési mód ezt eleve lehetetlenné teszi, és amellett gátolják a szülők és a gyermekek igazi családdá fejlődését. Az idős embereket szívesen félretolják az útból, igaz, a nagyszülőkkel való együttélés sokszor komoly problémákat is jelenthet, mégis a legtöbb gyermek manapság nem ismeri meg helyesen és igazán az öregséget és a megöregedést. Hogyan tanulhatnák meg akkor tisztelni az öregkort? A mai nemzedék hátat fordított a múltnak, és nem hajlandó a régebbi időkből és az idősebb nemzedékektől tanulni. Mindenki maga akar tapasztalatokat gyűjteni, és közben nem veszi észre, hogy milyen sok segítséget nyújthatna az előttük járó nemzedékeknek a tapasztalata. Az öregedés és a halál, mint az élet vele járja, a mai gyermekek életéből szinte teljesen kiszorult. A gyermekek és a nemzedékek közötti ellentét. Nemzedéki problémák mindig voltak. Ami új és sok nyomorúságot támaszt a napjainkban, az az ellentétek tudatos felszítása különböző nevelési elméletek alapján. Azt várják az ellentétek kibontakoztatásától, hogy társadalmuk megváltozik, demokratikusabb és humánusabb lesz. De hogyan lesz humánusabb a társadalom, ha közben a családok tönkre mennek, és a konfliktus maga fontosabb lesz, mint az együttélés? A gyermekek jogairól, jólétéről, szabadságáról beszélnek. Így most sajátos helyzet előtt állunk. A család valamennyi tagja mindenféle kötöttségtől szabadulni igyekszik, hogy önmagát megvalósítsa. Ehhez járul, hogy a mai gyermekek már alig-alig tudnak elviselni komolyabb megterhelést. Gyakran túl hamar, túl sokat engedhetnek meg maguknak, de vattába csomagolják őket. Figyelmen kívül hagyják azt, hogy az ifjú embernek meg kell küzdenie az ellenállással, és terhet kell hordoznia ahhoz, hogy személyisége kifejlődhessék. Nemigen volt még példa rá, hogy a szülő generációja oly gyorsan megadta volna magát a felnövő nemzedék követeléseinek, mint ma. Mivel a németek szeretnek minden 100% fölött teljesíteni, ezt a demokratizálódást is maradéktalanul végrehajtották, míg az anya szükséges renddel és tekintéllyel szemben is. Mindent megkérdőjeleznek, kivéve azt a nézetet, hogy valóban helyese mindent megkérdőjelezni.
Hát ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves rádióhallgató számára. Akik hozzá szeretnének jutni kiadványainkhoz, azok megtalálnak bennünket Kolozsváron, a Kornélió Kopasz út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk.

Műsorunk hát a levő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Isten országa. Második részlet. Isten országával hatalmas isteni erők törnek be az ember lelki életébe. Nem is sejtett teremtő erőket hoz ez az új teremtés az ember lelkének. Különösen hangzik az Úr Jézus szava, amint azt Máté evangéliuma 11. részének 11. versében olvassuk, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Mégis nagyon egyszerű igazságot mond ez nekünk. János Istentől küldött ember volt. Ő volt az utolsó és a legnagyobb a törvény alatt. Az Ószövetség és az Új Szövetség közötti küszöbön teljes lényével Istennek szolgál. Ő a legnagyobb ember, és nyilván megvan ennek az alapja, ha Jézus Krisztus mondja, de a legkisebb a mennyek országában, a legkisebb Krisztusban, a pünkösd utáni gyülekezetben nagyobb, mint ő. Aki Isten teremtő erejének, azaz Isten országának közvetlen hatósugarába kerül, az nem teremtményi véges életét éli többé, hanem a teremtő végtelen teljességéből él. Megújult teremtő erővel árad ez állandóan az emberbe, mint a tőkéből a nedv a venyigébe. Az istenség mélységeiből tör ez elő, és minden időbeli véges korlátot széttör. Pál apostol Filippi beliekhez írott levele 4. részének 13. versében olvassuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És semmi sem volna lehetetlen nektek, szól az íge Máté evangéliuma 17. részének 20. verséből. Isten országa nem függ láng elméktől és hősöktől. Amikor az ember kiváló férfiaktól várja a gyülekezet üdvét, amikor vallási láng elméken és erkölcsi hősökön csüng, akkor fogalma sincs arról, hogy mi is az Isten országa. Isten uralma, amikor elközelít, nyilván kiváló embereket is állíthat a maga szolgálatába. Gyakran azonban az egyszerű emberek, ha Isten uralmának hordozóivá válnak, nagyobb dolgokat visznek véghez, mint a történelem összes nagyjai. Hogy pedig ez megtörténhet, jele annak, hogy itt az Isten országa. Isten országának eljövetele azt a szabadító fordulatot jelenti, amely a nagy uralomváltozást hozza magával. Az Új Szövetség nem azzal a híradással kezdődik, hogy Isten uralma mindig itt volt, hanem azzal a felkiáltással elközelített. Amikor Isten uralma elérkezik, felszámolja a démonok uralmát. Lukács evangéliuma 11. részének 20. versében így szól az íge, ha pedig Isten ujjával űzöm ki a démonokat, kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. A Kolossé beliekhez írott levél első részének 13. versében olvassuk. Isten megszabadított minket a sötétség hatalmától, és átvitt az ő szeretett fiának országába. A gonosz hatalmak nagyobbak az embernél, aki nem vonhatja ki magát azok befolyása alól, nem menekülhet el azok sugalmazásai elől, bármennyire fáradozik is azon. Hatalmuk alá adatott az ember, s végeredményben isteni végzet az,
hogy a gonosznak hatalma van az emberen. Isten országának eljövetele nem a meglevő állapotok, vagy az emberi vallásos lehetőségek fejlődésének eredménye, hanem szabadító változás, isteni sorsfordulat azok számára, akik addig menthetetlenül egy más befolyási övezet alatt állott.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész második részletét felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Rádiónk hírei először címszavakban. Telefonos és online csalásra figyelmeztet a rendőrség új kampánya, bárki áldozattá válhat. Kelemen Hunor a koalíció helyreállítását szeretné. A határon túli magyarok jogainak tiszteletben tartásához kötni a Tisza kormánya kétoldalú kapcsolatokat. A WHO a hantavírusról nem lesz újabb világjárvány. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. És most következzenek a részletek. Fogjunk össze a csalások ellen mottóval indít országos kampányt a rendőrség, miután napról napra egyre többen dőlnek be ismeretlenek telefonos vagy online ajánlatainak. A csalások áldozatainak pénzügyi veszteségeit csak kis részben sikerül visszaszerezni. Egy gyorsan változó világban a bűnözők a régi módszerekről sokkal összetettebb eljárásokra tértek át, kihasználva az internetet és olyan hangzatos kifejezéseket, mint a befektetések, kriptovaluták vagy a garantált nyereség. Az Egyesüljünk a Csalások ellen kampány közösségünk védelmének szándékából született, különös tekintettel nagyszüleinkre és szüleinkre. Közösségünk idősebb tagjaiban olyan értékeket ismerünk fel, mint a tisztesség és az embertársakba vetett bizalom, olyan tulajdonságokat, amelyeket sajnos a rosszindulatú személyek gyakran próbálnak kihasználni, áll a Brassó megyei rendőrfőkapitányság sajtóközleményében. A rendőrségi kampány célja, hogy az emberek egyszerű és világos tanácsokat kapjanak arról, miként ismerhetik fel a bűnözők által állított csapdákat, akár telefonon, üzenetben vagy közvetlenül az ajtajuknál keresik meg őket. A korábbi koalíció újjáalakítását szeretné Kelemen Hunor RMDS elnök, mivel meglátása szerint jelenleg ez az egyetlen lehetőség, amellyel legalábbis rövid távon lehet valamit tenni. Tegnapi a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökkel folytatott egyeztetés utáni sajtónyilatkozatában Kelemen Hunor azt mondta, hogy nem beszéltek technokrata miniszterelnökről vagy kormányról. Ilie Bolozsán újbóli jelöléséről Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányossági szempontból kell megvizsgálni. Az RMDS vezetője szerint az államfőnek rendkívül fontos szerepe van, és jelenleg fontos szereplő a következő lépés megtételében, mivel a jelölés a román elnöktől fog érkezni. Kelemen Hunor kizárta az előrehozott választások lehetőségét, rámutatva, hogy alkotmányosan lehetséges, de nem hiszi, hogy odáig fogunk jutni. A határon túli magyar közösségek jogainak maradéktalan tiszteletben tartása az uniós és nemzetközi joggal összhangban a kiegyensúlyozott és eredményes kétoldalú kapcsolatok alapvető feltétele, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Külügyi Bizottsága hétfői ülésén. Leszögezte ugyanakkor, a magyar külpolitikát nem pártérdek vagy egy harmadik ország érdeke vezérli majd, hanem a szuverén Magyarország érdeke. A Tisza politikusa közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése valamennyi relációban, mindeközben pedig a valódi magyar érdekek következetes és kiszámítható képviselete. Kitért rá, a nemzeti szuverenitás nem a szövetségesek gáncsolását, a közös értékrend megkérdőjelezését jelenti, hanem a diverzifikált kapcsolatrendszert és a kiszámítható együttműködést. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról. Számoltak be róla hétfőn a francia és amerikai egészségügyi hatóságok. Közben az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO is megszólalt a fertőzésekről. A WHO azt ajánlotta az érintett országoknak, hogy szorosan kísérjék figyelemmel a hazatérő utasok egészségi állapotát. A WHO 42 napos karantént javasolt minden utas számára. Ez nem egy újabb COVID, és a lakosságra leselkedő kockázat csekély. Tehát nem kell félniük, és nem kell pánikba esniük, hangsúlyozta a WHO főigazgatója a hiradó.hu szerint. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre, esőre is kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro, a kronika.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az Újhasóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 102. Zsoltár, 18. verse.

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol könyvének, 5. részének, 16. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat kedden, május 12-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő tollából származik, és így hangzik. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj. És ez mindennél több. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon.

Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk. 1 órakor híreket mondok, ezután jó hír csendül, majd mesekosár rovatunkban a Jaj, neked nyuszi című mesét hallhatják. Ez pedig hangos könyvtár rovatunk követi majd, amiben Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művéből hallhatnak 2 új fejezetet. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután vers rovatunk következik, végül Keresztjén élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében 14:20-kor. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most a nap áhítatát hallhatják, amelyet Szabó Anita tolmácsol.

Mai állítatunk címe a hirtelen jött vihar. Nem félünk, ha háborognak és tajtékoznak is a tengervizei. Zsoltárok könyve 46. fejezetének 3-4-ig terjedő verse. Mai állítatunk szerzője Bob Peterson, Egyesült Államokbeli testvérünk. A horgászbarátommal nagyon jó fogásunk volt a Livingston-tóban, Texasban. Az időjárás tökéletes volt, míg egy erőteljes vihar hirtelen le nem csapott. Egy öböl közelében voltunk, úgyhogy gyorsan elraktuk a felszerelésünk, és teljes sebességgel elindítottuk a csónakot, hogy egy biztonságos helyet keressünk. Épp időben észrevettünk egy üres, fedett hajókikötőt. A kikötő lett a menedékünk, míg a vihar tombolt. Az eső olyan gyorsan jött és olyan erővel, hogy a tajtékszó, habzó vízsugár 60 cm-rel megemelte a vízszintet a főcsatornában. Ez az erős vízsugár biztosan elöntötte volna a csónakunkat. Később megtudtuk, hogy a közelben tornádó csapott le. Aznapi élményem kapcsán eszembe jut, hogy az élet viharai minden előrejelzés nélkül érkeznek. Ezek a viharok megijeszthetnek a kihívásaikkal és áthúzhatják álmainkat. De ahogyan a kikötő menedéket nyújtott a viharban, Isten karjaiban is menedéket és védelmet találhatunk. Micsoda megnyugvás tudni, hogy Isten hallja az imáinkat, és segít életünk minden helyzetében. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod imáinkat, és menedéket, biztonságot, békességet adsz nekünk. Amen. Isten szerető karjaiban mindig menedéket találok. Vallja ezt Bob Peterson Egyesült Államokbeli testvérünk, aki neki mint az állítatában a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akiket elkapott a vihar.

0: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallhatták, amelyet Szabó Anita tolmácsolt. A következőkben kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel.
1: Május 12-e az év 132. szökőévben 133. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 233 nap van hátra. Kalendáriumunkban tekintsük át elsőként a mai naphoz kapcsolódó eseményeket. 1664-ben bemutatják Molière Tartuffe című ötfelvonásos vígjátékát. A darabot szinte azonnal cenzúrázták a 14. Lajos királyt körülvevő, odaadó hívek felzúdulása miatt. Bár a királynak nem volt személyes érdeke a darabot betiltani, befolyásos udvari emberei hatására mégis megtette. Ezek az emberek ugyan mind mélyen vallásosnak mutatkoztak, a valóságban javarészük igencsak álszent módon viselkedett, és a hozzájuk hasonló képmutatókat pellengérezte ki Molière a művében. 1703-ban zászlót bont a kuruc felkelés. Második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezéssel kiadja breznai kiáltványát, és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. 1743-ban Prágában cseh királlyá koronázzák Mária Teréziát. 1873-ban Bernadotte Oszkár Frigyest második Oszkár néven svéd királlyá koronázták a stockholmi Szent Miklós templomban. 1907. május 12-én adták át Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mai épületét, amit 1904-ben kezdtek építeni. A kiváló adottságú hangversenytermekkel rendelkező szecessziós épület a magyar és az európai zenei élet fontos központjává vált. 1919-ben az első világháború végeztével megalapították a Kolozsvári Román Egyetemet első Ferdinánd Egyetem néven. A második világháborúban 1940-ben a bécsi döntés alatt a Román Egyetemet Nagyszebenbe költöztették, és visszahozták a Szegedre menekített Magyar Egyetemet. 1926-ban Roald Amundsen, norvég sarkutazó, Norige nevű merevvázas léghajóján átrepül az északi sark fölött, Umberto Nobile olasz hadmérnök kíséretében. Az első átrepülést május 9-én amerikai pilóták maguknak tulajdonítják. 1937-ben a londoni Westminster apátsági templomban koronázták meg 6. Györgyöt, az Egyesült Királyság és a brit nemzetközösség dominiumainak királyát. Ő volt India utolsó császára és a nemzetközösség első feje. A takarékosság jegyében az indiai koronázási ceremónia elmaradt. 1936-tól haláláig uralkodott. 1949-ben ezen a napon ért véget a berlini blokkád, amit a szovjetek azért vezettek be, hogy kikényszerítsék akaratuk érvényesítését a nyugati hatalmak szektoraiban. Ez volt a hidegháború egyik első nyílt megnyilvánulása Európában. 1964-ben a Magyar Minisztertanács határozatot hoz a rádió és a televízió szétválasztásáról, létrehozva az önálló Magyar Rádiót és a Magyar Televíziót. 1972-ben jelent meg a The Rolling Stones együttes Exile on Main Street 10. brit és 12. amerikai albuma, melynek zenéje a rock and roll, a blues, a country, a soul és a calypso műfajából merít. 2008-ban Kína Szecsuáni tartományát a Richter skála szerinti 7,8-as erősségű földrengés rázta meg, de érezni lehetett ezt Pekingben és Sanghajban, valamint a környező országokban, Vietnámban, Pakisztánban, Tájföldön és Myanmarban is. Ami az áldozatokat illeti, megközelítően 69 000 ember vesztette életét.

A következő percekben azokra a jelentősebb személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon születtek. 1330-ban jött a világra első Vilmos bajor herceg. 1590-ben született második Cosimo de Medici toszkánai nagyherceg. Uralma véget vetett a Medici család 4 évszázadon át gyakorolt bankári és kereskedelmi tevékenységének. 1733-ban jött a világra Sajnovics János, a finnugor nyelvrokonság korai kutatója. 1820-ban született Florence Nightingale, angol ápolónő és statisztikus. A modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója. Ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. Azt hirdette, hogy az alapvető méltósághoz és a megfelelő ellátáshoz mindenkinek joga van, nemtől, nemzetiségtől és vallási felekezettől függetlenül. Számos irodalmi művet ihletett, többek között Kertész Erzsébet, a Lámpás Hölgy című regénye is az ő életét dolgozza fel. 1842-ben született Jules Massenet, francia zeneszerző. Leginkább operáiról híres, amelyek nagyon ismertek voltak a 19. század végén és a 20. század elején, de később feledésbe merültek, és csak az 1980-as évek óta kerültek elő ismét. Kivételt képeznek ez alól a Manon és a Werther, amelyek 100 éve folyamatosan műsoron vannak. 1907-ben született Katharine Hepburn, 4-szeres Oscar-díjas amerikai színésznő. A színészek között ő a legtöbb Oscar-díjjal kitüntetett színész. 12-szer jelölték, melyből 4 alkalommal kapta meg a díjat. Ismerte filmjei Afrika királynője, Velence nyár szerelem, Az esőcsináló, Múlt nyáron hirtelen, Talált ki kijön vacsorára. Utolsó mozifilmje A sors útjai volt 1994-ben. 1910-ben született Dorothy Crawford Hodgkin, brit vegyész, kémikus, krisztallográfus. 1964-ben a B12 vitamin szerkezetének meghatározásáért megkapta a kémiai Nobel-díjat. 1915-ben ezen a napon született Roger testvér, a tézi szerzetes közösség alapítója. Teljes nevén Roger Louis Schütz, más szős. 1929-ben született Heller Ágnes, Széchenyi díjas magyar filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban a New School for Social Research egyetemen. A következőkben azokra a jelentős személyekre emlékezzünk, akik május 12-én hunytak el. 1003-ban távozott az élők sorából II. Szilveszter, 141. pápa. Már felszentelés előtt is igen nagy befolyással és tisztelettel bírt az egyházon belül. Rendkívül tanult, értelmes ember volt, akiben az íz találkozott a buzgó hittel. 999-től haláláig viselte a pápai tisztséget. 1012-ben hunyt el IV. Szergiusz, aki a történelem folyamán 144-ként lépett a pápai trónra. 1789-ben hunyt el Senót Ádám, erdélyi királyi főorvosa. Jelentős érdemeket szerzett az erdélyi pestis járványok megfékezésében. Közben 1757-ben maga is megbetegedett, de 2 hétnél rövidebb idő alatt meggyógyult. Megszervezte a keleti vesztegzár rendszerét, javaslatait beépítették a járványok kezelésére, központilag kiadott rendelkezésekbe. 1845-ben hunyt el Batchányi János, magyar költő. 1884-ben távozott az élők sorából Bedřich Smetana, cseh zeneszerző, akinek a nevéhez nemzete zenei motivum világának megteremtése kapcsolódik, emiatt sokan a cseh zene atyának tekintik. Nemzetközileg az Eladott mennyasszony című operája és a zeneszerző legenda világát és tájait bemutató Mávlász hazám ciklus tette, amelynek legismertebb tétele a Moldva, illetve az életemből az Elmol vonós négyes nyitánya. 1870-ben hunyt el Eftimie Murgu, magyarországi román politikus, forradalmár, filozófia tanár. Neve korabeli magyar forrásokban Murgu Eutim.
Jászvásári és bukaresti tevékenységével megteremtette a román filozófiai műnyelv alapjait. 1848 nyarán a bánáti románság vezéreként pusztán a magyar forradalom melletti kiállásával is jelentős segítséget nyújtott a fegyveres önvédelem megteremtéséhez. 1849-ben felségsértés vádjával halálra és teljes vagyonvesztésre ítélték, amit várfogságra mérsékeltek. Szabadulása után Budán és Vácon élt rendőri felügyelet alatt. 1861-től 1864-ig Moravica képviseletében országgyűlési képviselő volt. Nagy álma, az önálló bánáti román ortodox egyház csupán élete végén valósult meg. 1933-ban hunyt el Krúdi Gyula, író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. A nemesi származású Széchenyi Kovácsi Krúdi család sarja. Apja Krúdi Gyula gentry, jómódú ügyvéd, városi képviselő, kisnemesi gyökerekkel. Anyja Csákányi Julianna, a Krúdi család cselédje, alacsonyabb származású volt. Csak 10. gyermekük születése után 1895-ben kötöttek házasságot. Az író elsőszülöttként látta meg a napvilágot. Amikor nagyapja megtudta, hogy a család szobalánya, az akkor 18 éves Csákányi Julis gyermeket vár fiától, haragjában elcsapta a szolgálólányt a háztól, aki pár hónapig várandósan kőművesek mellett dolgozott. Apja azonban szobát bérelt számára, és ezt látván a család is megenyhült. A szolgálólányt immár fiúk párjaként visszafogadták. Krúdi szülei nagyon eltérő társadalmi rangjának köszönhetően jól ismerte a szegénység és a gazdagság világát is, ami írói munkásságán lépten nyomon felfedezhető.

Minden év május 12-én, Florence Nightingale születésnapján ünneplik világszerte az ápolók világnapját. Az ő tiszteletére lett a lámpás az ápolás nemzetközi jelképe. Megteremtette a betegápolás etikai alapjait, az ápolónőktől kiemelkedő szakmai tudás mellett erkölcsi tisztaságot is követelt, így megbecsült hivatásra emelte a nővéri munkát. Ezek a fontosabb események, évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, május 12-i kalendáriumunkat lapoztuk.

0: Az elmúlt percekben kalendáriumot lapoztunk Janicskó Mihály Noémivel. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: A mai napon, május 12-én a következő névnapokat ünnepeljük. Achilles, Dalma, Johanna, Viktor. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az Achilles régi magyar férfi név. Az ógörög Achilleus mitológiai névből származik, amelynek jelentése a kígyó fia. A görög név latin formája Achilles, amit a régi Magyarországon essel ejtettek ki, így a név ebben a formában honosodott meg a magyarban. A Dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti Mihály alkotta eredetileg férfi névnek az Alán futása című hőskölteményében. Talán a nyelvjárási Dalma szóból ered, aminek a jelentése testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. A Johanna női név, amely a János név latin Johannes alakjának a női párja. A Viktor férfi név latin Viktor névből származik, amelynek jelentése győztes, győző. Női párja a Viktória és a Viktorina, magyarított formája a győző. Köszöntjük tehát május 12-én minden Achilles, Dalma, Johanna és Viktor nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: Az elmúlt percekben ünnepeljeinket köszöntöttük Charlie néz az ég felé című dalával. Isten éltesse őket sokáig. Most aranyszalagtár rovatunk következik. Mai adásunk a 2009. május 12-én elhangzott Krédó műsorunk keretein belül a Kárpát-medencei Református Egyháztestek egységesülésére tekint vissza. A szerkesztő Vitus István.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Május 22-én Debrecenben egységre törekednek a kárpát-medencei magyar református egyházak. Mai krédunkban a Magyarországon működő 4 református egyházkerület közül 3 egyházkerület főtiszteletű püspökének hallhatják a május 22-i eseménnyel kapcsolatos üzenetét.

0: egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Bogárdi Szabó Istvánnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Szeretettel várunk mindenkit május 22-én Debrecenbe, amikor a Magyar Református Egyháztestek a Kárpát-medencében avégre fognak találkozni, hogy az ő hitbeli egyházszervezeti egységüket újra megerősítsék, azt az egységet, amelyet a történelem, a történelmi sors, a 20. század nagy tragédiái szétszakítani látszottak, és amelyek miatt olyan sokáig igen nehezen tudtunk egymással akár csak találkozni is. Most hát Debrecenben szabadon találkozhatunk, és szabadon egy közös egyházalkotmány elfogadásával kimondhatjuk azt, hogy újra egybe tartozunk, megerősíthetjük a testvéri közösséget, és abban a reménységben munkálkodhatunk együtt tovább, hogy ez megtörtént, mert néha a testvéreknek is ki kell mondaniuk, hogy egy családot alkotnak, néha a testvéreknek is jó, hogyha egy asztalhoz ülnek, és együtt örülnek annak, hogy Jézus Krisztus megtartotta őket ebben az egységben. Mi tehát itt elsősorban a lelki és a hitelvi egységet erősítjük meg és mondjuk ki, de természetesen ehhez hozzá tartozik az, hogy mi nekünk Isten a drága magyar nyelvet ajándékozta, és azt a feladatot bízta ránk, hogy ezen a nyelven és ennek a népnek a közösségében hirdessük az evangéliumot. Mi tehát úgy gondoljuk, hogy a mi evangéliumi szolgálatunkat fogja erősíteni az egységnek az újbóli kimondása vagy a megerősítése. Mi a világon a legtermészetesebb dolognak tartjuk azt, hogy egybe tartozunk, nem választanak el bennünket, legalábbis lelki értelemben semmiképpen sem a politikai határok, mi nekünk sem módunk, sem lehetőségünk, és szándékunk sincs, hogy a politikai határokat megváltoztassuk, de testvérek vagyunk, és egybe tartozunk, ezt fejezzük ki Debrecenben. Sok olyan alkalom volt már, amikor találkozhattunk, és ez mindig megdobogtatta a szíveket. Ennek az eseménynek hosszú-hosszú évekre, akár évtizedekre visszamenő előzményei is vannak. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy a különböző gondolatok, találkozások, szándékok így futnak egybe ott most Debrecenben. Bizonyos vagyok benne, hogy maga az esemény, tehát a zsinati esemény, és mindaz, ami ezt körülveszi, a nagy református találkozó, meg fog bennünket erősíteni abban, hogy még több szeretettel. Itt elsősorban a lelki és a hitelvi egységet erősítjük meg és történelmében.

0: Egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Csomós Józsefnek, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Van bennem egy olyan érzés, hogy nem érzem a jelentőségét. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint ahogy karácsonyi ünnep, mikor összejön a család. Azoknál a családoknál nem egy hű de nagy dolog, akik egész éven együtt vannak. Tehát számomra a május 22-nek érezve történés minden más súlyát, mégis van egy olyan, nem súlytalansága, csak van egy olyan érzés bennem, hogy akikkel a napi munkám során érzelmileg, gondolatilag együtt vagyok, gondolok itt a 9 egyházkerület vezetésére, problémáikra, örömeikre, kudarcaikra egyaránt, nem újság lesz, hogy együtt vagyunk. Tehát egyszer van ez a része. A másik, amiben nagyon érzem a súlyát, azt pedig úgy fogalmaznám meg, hogy talán május 22-én egy kicsit legalábbis cáfoljuk azt, hogy a magyar széthúzó nemzet. Hiszen mi május 22-én nem Trianont állítjuk vissza, hanem azt mutatjuk meg, hogy együtt van az, ami összetartozik. Ha az előbbi gondolatomhoz fűzöm, akkor nem karácsonykor jön össze a család, hanem láthatóan minden nap karácsony. Tehát együtt is lesz, immár nem gondolatilag, hanem alkotmányba, és bizonyos teljes önállóságát megtartva, de mégis egységbe a 9, majd később esetleg további belépőkkel a többi kerület. Érzem a súlyát üzenetként is a társadalom felé, hiszen a népszavazása a magyar állampolgárságról, és az azóta mindig napirenden tartott, vagy felmelegített, mikor milyen politikai célból kellett elővenni, arra is egy szerintem korrekt válasz, hogy akkor kik azok, akik egyféleképpen gondolkodnak, egy irányba mennek, és azt mondják, hogy akkor ez nem országhatár, és nem államberendezkedés, hanem mi, mint Kárpát-medence, mint magyar reformátusok, mi együtt vagyunk. Érzem a történelmi jelentőségét úgy is, hogy ez az egyesülés és ennek az egységnek a deklarálása és a további munka az lehetőséget ad olyan mindennapi eredményekre és minden közösségnek közös hasznára, amit enélkül el se tudtunk képzelni. Odaélni a Isten törvénye szerinti és az evangélium ereje szerinti értékrendet a világ elé, a társadalom elé, megjeleníteni, mondhatom így is, a Krisztus arcú embert. Hogy ennek lesznek-e követői, ez a misszió kérdése. Biztos, hogy lehet, mert ha azt mondják, hogy lám, azért mégiscsak itt vannak x millióan, akik alulról építkezve mondták ki azt, hogy akkor mi összetartozunk ilyen értékek mentén, akkor miért ne lehetne ezt a kört bővíteni, és azt mondani, hogy akkor fogjunk össze. Erre föl lehet fűzni mindazt az értékrendbe belefér, vagy éppenséggel más, akár egyházak, civil szervezetek mondhatják azt, hogy akkor keressük az összefogás lehetőségét úgy, hogy túl látunk a határokon, ami nem csak Európai Unió, hanem egyszerűen most ez az irány éppen arról szól, hogy nem a úgymond a nagy uniós összeborulás, hanem egy más érték mentén, ami nem más, mint az, hogy ebbe az esetben, hogy én magyar református vagyok.

0: Egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Steinbach Józsefnek, a dunántúli református egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Nagyon örülünk annak, ami május 22-én Debrecenben megtörténhet az Úristen kegyelméből. Talán fel sem fogjuk most, hogy milyen nagy nap ez. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, és ez a három dolog a jelmondatban koncentrálódik, amely így hangzik, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt. Az egységesülő Magyar Református Egyház meglátásunk szerint nem öncél, hanem a reánk bízott szolgálatnak egy hatékonyabb képviselete itt a közép-kelet európai keretek között, Isten szabadító akaratának nyilvános meghirdetése. Ugyanakkor ez kifejezi egymás iránti felelősségünket is, hiszen szolgálatunk van egymással szemben, a Krisztus által ránk bízott felebaráti szeretet jegyében. Tehát ugyanakkor a Magyar Református Egyház a megbékélést, az igazságosságot és a szolidaritást szeretné szolgálni. Vagyis hiszem, hogy ami elkezdődik május 22-én, annak a középpontjában egyrészt és nagyon határozottan Jézus Krisztus evangéliuma van, az örömhír még hatékonyabb meghirdetése, és ugyanakkor nem csak meghirdetése, hanem ennek még hatékonyabb szolgálata, amely a felebaráti szeretet tetteiben ölt testet. És mivel egy olyan világban élünk, amely itt a Kárpát-medencében is politikailag, gazdaságilag, kulturálisan, szociális tekintetben is több törésvonal mentén létezik, ezen törésvonalak áthidalásával hirdetni meg Jézus Krisztus evangéliumát. Tehát nagyon hangsúlyozom, hogy Krisztus a jövő, az egységesülő Magyar Református Egyház nem egy öncél, hanem Jézus Krisztus evangéliumának még hatékonyabb hirdetése. És a másik gondolat, az a jelmondatnak a másik tagmondata, hogy együtt követjük őt. Hiszem, hogy mivel az egységben van az erő, ezt a ránk bízott szolgálatot még hatékonyabban végezhetjük el. Hiszen tudtuk és tapasztaltuk is, hogy az állampolgári identitás mellett és felett él bennünk egy másik identitás, és aktuális igény ennek a megjelenítése. Ez a másik identitás, amely történelmi hagyományokon, hitbeli, hitvallásos egységünkön, teológiai egységünkön, az istentiszteleti rendtartás közös alapelvein alapul, és még inkább gyülekezetünk és gyülekezeteink hűségén a megváltó Jézus Krisztushoz. Áldjuk az Urat, hogy ez mindig is megvolt lelki egység, sokkal határozottabban megjelenhet május 22-től azáltal, hogy elfogadhatjuk a közös alkotmányt, és így egy egyházjogi keretben ez a lelki egység egyházjogilag is megjelenhet. Hálásak vagyunk ezért a mindenható Istennek, és hadd tegyük hozzá azt, hogy nem csak a Kárpát-medencében élő magyar reformátusokra gondolunk ezen a napon, hanem minden magyar anyanyelvű reformátussal való egységre, és hangsúlyozom, minden nem magyar anyanyelvű reformátussal való kapcsolattartásra is. És a harmadik gondolat, hogy a dunántúli református egyházkerület nagy örömmel és lelkesedéssel készül erre az alkalomra. Több esperesi gondnoki értekezleten téma volt. Az összekötőnk, Köntös László püspök helyettes úr rendszeres információval látja el az egyházkerület vezetését, az espereseket és az egyházmegyéket. Tehát az egyházmegyék és a gyülekezetek az aktuális tavaszi gyülekezeti kirándulással egybekötve buszokkal készülnek erre az alkalmakra. Állást foglaltunk, sőt, 8 asztalt kértünk 4 sátorban a debreceni főtéren, ahol a dunántúli református egyházkerület bemutatkozna. Külön asztaloknál a tudományos gyűjtemény, külön asztalnál az általános iskolák és az óvodáink, külön a középiskoláink, külön a Pápai Református Teológiai Akadémia, külön asztalon leporellókkal a misszióink, külön a diakóniánk és külön a kommunikációnk, beleértve a gyülekezeti újságokat is imádsággal gondolunk erre a napra, és hisszük, hogy az Isten velünk lesz, és megáldja ezt a napot, amely egy nagy mérföldkő, hiszem, református egyházunk történetében is. Az Úristen áldása legyen május 22-én.

Az elmúlt percekben aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk. Mai adásunk a 2009. május 12-én elhangzott Krédó műsorunk keretein belül a Kárpát-medencei Református Egyháztestek egységesülésére tekintett vissza. A következőkben a Fikebend énekel.

az elmúlt percekben a Fike Band énekelt. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat kedden, május 12-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Catherine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő tollából származik, és így hangzik. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj, és ez mindennél több. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat sugározzuk, amiben a Jaj, neked nyuszi című mesét hallhatják. Ezután hangos könyvtár rovatunkban Gártonyi Géza a Láthatatlan ember című művéből hallhatnak két új fejezetet. Ezzel várom Önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.

Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint rossz ötlet a szakértői kormány. Nincs szó Szociáldemokrata Párt és RMDSZ kisebbségi kabinetről. Nikus Ordán ma délután a Kotrocseny palotában fogadja Károly Navro ki lengyel elnököt.

0: Súlyos szabálytalanságokat tártak fel a román gépjármű nyilvántartónál. Ma megalakul az új magyar kormány, ülést tart a parlament, esküt tesznek a miniszterek. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Egy szakértői kormány nem lenne hosszú életű, és nincs szó arról, hogy a kormányt múlt héten megbuktató szociáldemokrata párt az RMDSZ-szel alakítson kisebbségi kormányt, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Emlékeztetett, hogy a parlamenti erőviszonyok megnehezítik az új kormány megalakítására irányuló tárgyalásokat, és hangsúlyozta, hogy a jövőbeli kormány prioritásainak az Európai Uniós helyreállítási program sikeres lezárásának, a szintén uniós haderőfejlesztési program végrehajtásának és a 2027-es költségvetés előkészítésének kell lennie. Az RMDSZ elnöke kiemelte, hogy az ország politikai problémáit szakaszosan kell megoldani, mivel egy olyan kormány megalakítása, amely a következő parlamenti választásokig kitart, nehéz feladat lenne. Kelemen Hunor egyúttal úgy vélekedett, van esély arra, hogy június elejére kormány alakuljon. Nikus Ordán államelnök ma a Kotrocseny palotában fogadja Károly Navrot lengyel elnököt, tájékoztatott az elnöki hivatal. Lengyelország elnöke egy nappal korábban érkezik Bukarestbe a bukaresti kilencek és az északi országok csúcs találkozójára, amelynek Nikus Ordán államfővel közösen házigazdája lesz. A román elnök 17 órakor fogadja a Kotrocseny palotában, ahol négy szemközti és hivatalos megbeszélésekre is sor kerül. A megbeszélések végén a két elnök közösen nyilatkozik a sajtónak. Ma este Nikus Ordán munkavacsorára várja Károl Návrokit és Mark Rutte NATO főtitkárt, aki szintén résztvevője lesz a szerdai csúcs találkozónak. Az esemény általános témája többet a transzatlanti biztonságért. A Közlekedési Minisztérium ellenőrző testületének jelentése, amely még Ciprián Serbán volt közlekedési miniszter lemondása előtt készült, összetett szabálytalansági mechanizmus tár fel a román gépjármű nyilvántartónál. A News.ro által megszerzett dokumentum többek között bemutatja, miként irányíthattak át több millió eurót feldarabolt szerződéseken keresztül annak érdekében, hogy elkerüljék a nyilvános közbeszerzési eljárások megszervezését. Ráadásul ezek közül sok közvetlen beszerzés olyan szolgáltatásokra vonatkozott, amelyeket már lefedett a főszerződés, így ugyanazon szolgáltatásért kétszer fizettek. A törvény szerint a szerződőhatóságnak nincs joga a közbeszerzési szerződést több kisebb értékű, külön szerződésre felosztani abból a célból, hogy elkerülje a törvény által szabályozott közbeszerzési eljárások alkalmazását. Az ellenőrző testület megállapította, hogy a román gépjármű nyilvántartó jogellenesen felszerelt vagy felosztott 23 szerződést annak érdekében, hogy azok a közbeszerzési kötelezettséget előíró értékhatár alatt maradjanak. Folytatódtak ma reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, és a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterelnök kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.
2: Jó hír!

Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 102. Zsoltár, 18. verse.

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol könyvének, 5. részének, 16. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget!
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következőkben a gyerekeket is rádió közelbe várjuk. Most Halász Judit énekel, majd hamarosan Mesekosár rovatunkat hallhatják, amelyben a Jaj, neked nyuszi című mesét hallhatják.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Jaj, neked, nyuszi! A róka koma a gróf úr birtokán lakott. Jól ment a sora. Igazán nem panaszkodhatott. Ha nem volt kedve arra, hogy sokat járkáljon az ennivaló után, ott a tyúkol, benne néhány száz csip-csip. Rántani való csip-csip. De ezt, hogy rántani való, a róka úgy értette, hogy ki lehet a tyúkolból rókamódra is rántani. Ha aztán a róka a tyúk pecsenyét megunta, verebeket is foghatott. Aratástáján különösen jól kihisztak a verebek. A gróf búzája olyan kövére hizlalta őket, mint egy jókora májgombóc. Ízlett is a rókának, különösen, ha közben még nyulacska is akadt. Nyúl után még szívesebben törülgette a bajusszát. A nyulat, a tyúkot a gróf is szerette. A verebek nem tetszettek a gróf úrnak. Állíts madárijesztőt, parancsolta a csősznek. A csősz ráérő ember volt. Elment a szőlőbe. Hozott onnan egy szőlőkarót. Leverte a búzatábla közepébe. Utána elment a szőlőbe még egyszer, hozott onnan még egy szőlőkarót. Ezt már nem verte le, hanem hozzákötötte a másik karóhoz keresztbe. Utána elment a tökföldre. Onnan hozott egy nagy tököt. A tökre orrot, szemet vágott. Rátette a karó végére. Utána elment a magtárba. Hozott onnan egy foltos zsákot. Ráhúzta a szőlőkaróra. Utána elment a szemétdombra, ott kikereste a grófnak a tavalyi cilinderét, s azt ráillesztette a tökre. A végén a sok ide-oda járkálás után olyan takaros madárijesztőt gyűjtött össze, hogy mindenki megijedt tőle, csak a verebek nem. A verebek megvetően mondogatták. Ilyennel akar bennünket a gróf ijeszgetni, csak azért sem félünk. És tovább szedegették a magot, de most már főként a rongyember környékéről. Sőt, rá is száldostak a tökfejűre. A róka ismerte a verebek szokásait. Meglapult mellettük a búzában, és amelyik éppen legközelebb csivikért hozzá, elfogta. Egy napon egy nyuszi elvetődött az ijesztő ember közelébe. A nyuszi is megcsóválta a fejét, és azt mondotta. Enj, enj, mit ki nem eszelnek az emberek, csak hogy a gabonájukat őrizzek? Hát nem elég az a sok nekik, ami terem. Még tőlünk is sajnálják. Ebben a pillanatban megszörren a bokor, és a nyuszi elé odatoppan a róka. Hát neked, mi kereseted itt az én járásomban? Mordul rá a nyúlra. A nyuszi dadogott, hebegett. Nem jött a nyelvére még annyi értelmes szó sem, mint a síró babának. Látom, folytatta a róka, nem sietős a dolgod, s így ráérsz arra is, hogy örökre itt maradj nálam. Ham, ham! És hirtelen elkapta a nyúl lábát. Jaj, jaj, érezd el a lábamat! Kérlelte a nyuszi a rókát. Soha többé nem jövök erre a tájékra. Dehogy éreztem, örülök, hogy egyszer megfoghattam. Már két napja nem láttam nyúlpecsenyét. Nem félsz, hogy meglát bennünket ez a cilinderes? Madár ijesztőtől csak nem félek, mondotta megbetően a róka. Hát, ha nem félsz, jöjj el velem odáig. Mutasd meg a bátorságodat. Szívesen, felelte a róka. De azért nem eresztek. És elrángatóztak, húzakodtak, bukdácsoltak ketten a cilinderes emberi. Amint a nyúl odaért a madárijesztőhöz, elkapja a zsák alját. Belecsavargózik. Egyszer csak eltűnt a róka elől a gombolyagban. Volt? Nincs. A róka se volt rest. Utána felfutott a szőlőkaron végig. Fel a tökfejhez. Be a cilinder alá. Kereste, kutatta a nyuszit mindenfelé. De a nyuszi csak ugyan nem volt sehol. Adta nyuszia! Jaj, neked, ha még egyszer a szemem elé kerülsz! No, várj csak! Megleslek én esténként a káposzta feje körül, de akkor véged! Dehogy végem! Kacagott föl hirtelen a madárijesztő mellől a nyúl. Gyere utána most, ha tudsz! A róka bizony nem bírt kimozdulni a zsákból, mert a nyuszi lent berántotta a zsák madzagját, s körül csavargatta a szőlőkaró tövén. Azzal nyugodtan tovább sétált onnan a káposztás kert felé. Anyuszinak jól esett a káposztalevél, ijegysége egyszerébe elmúlott tőle. Hogy aztán a róka hogyan vergődött ki a madárijesztőből, nem tudom. Annyi bizonyos, hogy a verebek aznap vígan éltek a búzában.

0: Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban a Jaj, neked nyuszi című mesét hallhatták. A következőkben hangos könyvtár rovatunk következik, amelyben Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művének 64. és 65. fejezetét hallhatják.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.

0: 64. fejezet. Délután már ott feküdt Attila a főtéren, magas ravatalon, ezüst csillagokkal ékített fekete selyem sátor alatt. A sátor oldalait fölkapcsolták, hogy a nép láthassa. A főpapok a ravatal mögött fekete lovat áldoztak, s a világtalan káma megkérdezte az elköltözött hun szellemeket, hogy miképpen temessék el Attilát. Tegyétek őt hármas koporsóba, ez volt a felelet. Az első koporsó legyen arany, mint a napfény, mert ő a hunok napja volt. A második koporsó legyen ezüst, mint amilyen az üstökös csillag szárnya, mert ő a világnak üstökös csillaga volt. A harmadik koporsó legyen acélozott vas, mert ő erős volt, mint az acélozott vas. Míg a koporsók készültek, a hun főurak minden éten át azon tanácskoztak, hogy hova temessék el Attilát. Mert vándor nemzet a hun, s lehet, hogy valamelyik király fölkerekedik, s más országba viszi a népét, mint ahogy a méhek is elrajzanak. Vagy lehet, hogy a sok szövetséges nép közül tolvajhat kívánja meg az aranyat. Vagy az is lehet, hogy századok múlván megint egy erős népfaj áll elő, s akkor az aranykoporsót kifordítják a földből. Az öreg káma válaszolt az égi sugallat szerint. A Tisza tele van apró szigettel. Egyik helyen a keskenyebbik medréből térítsétek el a vizet. Ott ássátok meg a sírt mélyen, és szélesítsétek meg a medret, hogy az legyen a nagyobbik. Azután, ha el van temetve a király, bocsássátok vissza a vizet. Idő múltával gyöngül az emlékezet, az iszap is belepi a koporsót. Senki se tudja majd, hol van Attila eltemetve. 100 000 ásó és kapa fogott aznap reggel munkába. Földdel tömött zsákokat rakva rekesztették el a Tisza ágat, ahol gyűrűt folyik a Tisza egy kis sziget körül. Estére már megvolt ásva a sír, olyan mélyen, hogy azt ember ott többé meg nem találhatja. Beszorták az alját virággal, falombal. Harmadnapra készen volt a hármas koporsó. Attilát még egyszer fölemelték, hogy mindenki lássa utoljára. Aztán a nép jajgatása között helyezték az aranykoporsóba. Melléje tették a kardját, íját, aranyos lándzsáját. A fejére tették tündöklő sisakját, amelyet a csatákban viselt. Én velem a temetés előtt való éjjelen különös valami történt. Amint ott állok a virrasztók között, s hallgatom fásultan, butultan a táltosok imádságát, valaki megérinti a vállamat. Hátra tekintek, Gigia. Mit akarsz? Jer! Véltem, hogy emőke izent valamit. Mentem bágyattan, érzéstelenül, mint valami ónember. Megyünk a sokaságon át, odaérkezünk az udvarba. Ott már nincs senki. Félre van a fal mellé a sötétségbe. És sugdos rejtelmesen. Arra kérlek, ne menj el a temetésre. Emőke szokott illatvize szaglott rajta, s ez szinte felbőszített. Miért? Csak, kérlek, esetezek, ezt az egyet tedd meg. De miért? Az okát mondd. Az éjjel borzasztó álmom volt. Azt álmodtam, hogy Attila lóháton száll a felhők között egy csapat emberrel, véres lovak és véres emberek. Te is köztük voltál.
1: Ugyan eredj a pokolba, förmettem rá.
0: Letérdelt és átkarolta a lábamat.
2: Ne menj el, Széta, ne menj el. Ezt az egyet kérem csak tőled. Valamikor azt gondoltam, kérhetek többet is. Nyájas voltál hozzám is, kedves, és egyszer én egy rózsát dobtam le neked az ablakból. Fölvetted a rózsát, és megcsókoltad. Azt gondoltam, az én szívem az a rózsa.
0: A vér a fejembe futott.
1: Te adtad azt a rózsát!
2: Haragszol érte? Rosszat tettem vele? Nem akartam, bocsáss meg! Utadban többé nem leszek, de ne menj el a temetésre!
0: Az első gondolatom az volt, hogy felrúgom, meggázolom, vagy nem tudom, mit csinálok vele. De míg a meglepődés elnehezített, lefogta a kezemet egy csillapító gondolat is, Ostoba leány. Mit tudja ez, hogy mit cselekedett? Nyugodj meg, feleltem. Én is álmodtam valamit. Az én álmom jobb a tiednél, és bizonyára okosabb is, és ott hagytam. Délben rovást hozott egy komor testőr, hogy akinek a neve azon van, ne hagyják el szobájukat a temetésig. Valami 40 név volt a vesszőn, az enyém is. A három velem lakó rab ravóé is. Egy órával később ménaság lépett be a szobánkba. Két táltos szolga jött utána. Az egyik ruhafélét hozott, a másik fáklyákat. Emberek, rendelkezett Zordonan, a temetésre majd öltsétek föl ezt a gyászzsákot. A lovak mellett mentek majd sorjában. Zéta, te vezeted őket. Míg a koporsót levisszük a szekérről a Tisza fenekére, az én kürtöm szavára valamennyien köréje borultok, akik ebbe a ruhába vagytok öltözve, s úgy maradtok, míg csak a gyászének el nem végződik. Amint parancsolod, uram. Elmegy. Nézzük a ruhát. Vékony fekete posztóból varrott zsák, kinek sarkáig érő, kinek félszárig. De bő. Csupán a két karnak és a két szemnek van rajta lyuk. Alig lép el ménaság, egy gyászruhába öltözött nő jelenik meg az ajtóban, fölveti a fekete fátyolt. Emőke. Ránéz a szolgatársaimra, és parancsolóan szól. Menjetek ki! A rabok kimennek. Én csak ámuldozok. Mintha egy gyászba öltözött márvány szobor állana előttem. Az arcán hideg nyugalom, a nézése valami dermesztő. Zéta, mondja rekedten, halkan. Látom, már megvan a gyászruhád. Éppen most hozták. Kéréssel jöttem. Tudom, hogy mindent megteszel, amire kérlek. Amikor útnak indítanak, öltöz föl, de maradj vissza kissé. Várd meg, míg a társaid kimennek. Várj, míg ide nem jövök. S fölemelte az ujját. Még halkabban susogta. Míg ide nem jövök. Elkísértem a kijáratig, de csak utána mentem, szólani nem mertem. Már akkor a paloták népe mind feketébe öltözötten járt-kelt. A lovak közül is kiválogatták a feketéket, a többi a ménesben maradt. Gondolkodva tértem vissza. Nem értettem, mit akar. Talán Gigia beszélt neki is. De milyen kísértetiesen fehér volt az arca, a mozdulatai is milyen gépiesek. A szeme mindenkinek vörös, az övé nem. Kék árnyék környezte a szemét. Ezért volt a nézése olyan beteges. Délután 4 óra tájt felbúgott a gyászkürt. A palotának a fala is reszketett belé. Magunkra öltöttük a különös gyászruhát, és megindultunk. Mikor a kijárathoz érkeztünk, megszólalok a hátulsó társaimnak. Az övem bent maradt, csak menjetek! 5 minutumig se várakoztam. Megnyílt az ajtó, és belebbent a leány. Megállt, nézett. Te vagy? Én vagyok, parancsolj. Vesd le azt a gyászruhát, és add rám, gyorsan! Leszakította a fátyolát, s a földre dobta. Kivonta a tűt a hajából, s a sarokba dobta. A haja leomlott. Az arca, mint a fehér viasz. Az ajka szinte kék. Kisasszonyom, rebegtem aggódva. Csitt, egy szót se! Kisasszonyom! Már akkor levetettem a zsákruhát, csak karamon tartottam, de elijesztett a személynek ónos nézése. Add rám! Susogta. De kérlek, szeretsz engem? Ó, Istenem! Hát akkor add rám! Nem. Várj előbb. Csókolj meg. Megérdemled. Tudom, mit szenvedtél. Tudom. Én tudom, mi az a... És vértelen ajkát nyújtotta. Üdvösségem lett volna az a perc, de akkor... Hideg volt a szája, mintha halottat csókoltam volna meg. Ne kérte semmit, susogta.
1: Ne szólj semmit!
0: Hát én nem is szóltam semmit, de valami fázós fásultsággal adtam rá a ruhát. Még egy mozdulata volt. Megpillantotta, hogy a karján fekete csipkék vannak. Azokat is letépte és eldobta. S kilibbent, mint az árnyék. Én ott maradtam. Amit tettem, meg kellett tennem, ő kért rá. Ha azt kívánta volna, hogy ugorjak a kútba, beugrottam volna, mert ő kívánta. Mégis furcsáltam, hogy a fáklyások közé áll. Nem értettem. Künn megzendült a gyászének, s belébe gyűlt a nép felfelzúgó sírása. Aztán egy-egy kiáltása a papnak, a huni istenhez. És én még mindig a szobában ültem. Fekete gondolatok kerengtek a fejemben. Mégis hát miért öltözött az a leány a ruhámba? A nők sokszor fontoskodók és kis füstből nagy felleget fújnak. Bizonyosan megsértette valaki emőkét. Talán az anyja, talán valamelyik királyné. Talán nem jelöltek neki rangjához illő helyet a szertartásnál, s benne a nemzeti érzés fellázadt, azt cselekszi, hogy így fejezi ki a gyászát a király iránt. Az, hogy engem föl is akaszthatnak a parancs megszegéséért, csak átfutó gondolatom volt. Amit emőke kíván, az nekem parancs. Összeszedtem a fátyol foszlányait, s a ládámba rejtettem. Oda tettem a tűt is, majd holnap visszaviszem. Mikor kimentem a palotából, a koporsó mellett Győr hetáltos állt. Vérrel behintett gyolcs lepedő volt rajta, a feje mesztelerre borotvált, s véresre hasogatott. A többi pap is úgy volt öltözve. Az öreg vak káma is, aki a koporsó fejénél állott, s egyre az égre nézett. A bús embererdő folytott csendben hallgatta Győr hetáltos mélyhangú énekét, amint Attila nevében a nép felé fordulva búcsúzott. Nem volt-e világnak még olyan királya, akit úgy szerettek volna, mint engemet, s én mégis elhagyom az én hű népemet. A visszafojtott sírás halk morajlása következett, a szemekből patakzott a könny. A táltos folytatta. Ki mindig a halál birodalmát jártam, szembe őt magammal soha nem találtam, orvul vont rám íjat, amikor aludtam, s fejemet szép mátkám szívére hajtottam. Az Isten áldjon meg Rika feleségem, hadak ölén álmom, itthon üdvösségem, két aranyalmámnak gyümölcstermő fája, királyi palotám szomorú virága. Szívet tépő sikoltással emelkedett föl a királyi hölgy, és odavetette magát a koporsóra, és hangos sírással borult oda a két gyászba öltözött királyfi is, Csaba és Aladár. A táltos így folytatta. Utoljára szólok, kis Csaba virágom, te legkedvesebben ezen a világon. Nem nézel mosolygó szemmel többé reám, nem mondhatod többé ezt az egy szót, atyám. De ahányszor baj ér, néz föl az egekre, villám lobog ottan, a te atyád lelke. A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos egyenként búcsúztatta el Attillát a többi fiaitól is. Aladárt a hun nép fényének és büszkeségének nevezte, Irnákot a hadak csillagának, Ellákot kedves oroszlányának, Dengezicset a hunok ragyogó eszének mondotta. Azután a vezérek kerültek sorra, s a főméltóságok, a szövetséges királyok, végül maga a nép, amelynek az egyetértést ajánlotta. S a búcsúzó így végződött. Isten veled szép föld, Tisza maros tája, legvitézebb népem örökös hazája. testem már földanyánk kebelébe megyen. Lelkem csillagok közt száguld az éjjelen. Aztán az öreg Iddár állt a koporsó mellé, és messze harsogó, éneklő hangon sírta.
3: Ó, jaj nekünk! A minapunk leesett az égről, déli magasságban ragyogó, szép napunk leesett.
0: Leesett a minapunk, zúgta a nép sírva. Iddár a fejét himbálva terjesztette a kezét a koporsó felé. Miért hagytál el bennünket, Attila? Van-e olyan hely ezen a világon, ahol jobban szeretnek, mint mi szeretnénk? Ó, nincs olyan hely a teremtett világon sehol. Miért hagytál el bennünket, Attila? A nép zokogva ismételte a táltos végszavait. A férfiak e viharzó sírásban tőrrel hasogatták az arcukat, hogy véres könnyel sirathassák őt, akit siratni köznapi sírás könnyei nem méltók. Iddár folytatta. Ha föltűnni láttuk királyi arcodat, örömtől repesett a szívünk. Minden kard megmozdult a hüvelyében, láng lövelt az eregbe. Az anyák fölemelték a csecsemőiket, és azt mondták, nézd, itt megy Attila! És a folytonos zokogás közt folytatta. Attila! Attila! Te voltál a mi örömünk, aminő örömünk nem volt soha. Te vagy most a mi fájdalmunk, aminő fájdalmunk nem volt soha. A te neved volt a mi büszkeségünk, ami messze tündöklő fényes tornyunk, most a te neved a mi alázatunk, gyászba leomlásunk. Elcsuklott, s küzdött a sírással, míg nem folytathatta. Voltak királyok ezen a világon, híresek, nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, mint te, Attila. Ilyen király nem volt, ismételte az ezernyi ezer ember zokogása. És lesznek királyok, de olyan király nem lesz többé, mint te voltál. Nem lesz ilyen több, ismételte a nép. A te neved úgy ragyogott elő, mint a fölkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza, Attila, a fekete éjbe? A lenyugvó nap magával viszi sugarait, te elviszed magaddal a hunok dicsőségét. Vége a hun népnek, bődült el a fővezér. A nép viharzó sírással ismételte a fővezér szavát, és a táltos csak jó idő múltával folytathatta.
3: Hogy bírod elhagyni a hadat, amelynél erősebb nem volt a földi világon? Hogy bírod elhagyni arany sátorodat, pompás palotádat, világgá sugárzó dicsőségedet? Ó, hogy kiesett a kezedből az Isten kardja! Ó, hogy árván hagytad ezt a nemzetet!
0: Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket olyan örjöngés fogta el, hogy a vér patakzott az arcukból. A karjukat és a mellüket is hasogatták már. A fővezér beleszúrta a tőrét a bal karjába. A nők elájultak. Az öreg Ardarik király is elszédült és elesett a koporsó mellett. A táltosok föltették a koporsót a gyászszekérre, s a 12 fekete ló megindult a Tisza felé. Elől vezették Villámot. Attila legkedvesebb lovát fölnyergelten, fekete fátyollal sarkig borítottan. A ló után 14 koronás király gyalog, gyászfátyolosan. Utánuk következtek a papok, ki fehérben, ki feketében, valami százan. A sok énekes fiú a papok előtt a papokkal énekelte a hunok halotti zsoltárát. Előttük lépegettek az összes zenészek egy bandává alakultan. S valami velőkbe ható bús melódiát sípoltak, amin őt a hunok földjén kívül nem hallottam. A koporsót a család gyalog követte. Gyalog a királynék s Attila fiai, a főurak, a főtisztek, a hun mágnások mind hajadon főtt, megtépett ruhában. A koporsó mellett két oldalt a testőrök ballaktak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfátyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett megismerni a vértől. Időnként dobok dübörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott. Attila, jó királyom! Olyankor végig zúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte. Írtózat volt látni ezt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. A hunok egybekeverten özöllöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. Gepidák, szarmaták, ugorok, három napi lójárásnyiról minden nép oda sereg lett. Azok már lóháton kísérték vége láthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, mint mikor háborúba mennek. De fekete fátyol, fekete pántlika, vagy fekete szövet sötétítette a színüket. Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gondoltam, oda furakodok, s megkeresem emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még oly közel voltak, hogy megismerhettem volna az arcukat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált. Emőke elveszett közöttük. Ha közéjük megyek, gondoltam, megismerem őt. Senkinek nincs olyan finom fehér keze, mint ő neki. 100 kéz között is megismerném egy pillantással. Vissza kellett fordulnom. Fáklyáért, mert az est egy óra múlva leszáll, s mindenki fáklyát viszen. Azért is temetik este, hogy a sírhelye megtalálhatatlan maradjon. Hát visszamentem. A palota néptelen volt. Az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi fáklyát, de egyet se találtam. Egy csutakot se találtam. Eközben a temetési menet előre haladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakodtam előbbre és előbbre, a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen volt áthatolnom rajta. Eközben leszállt a nap, s bíbor arannyal borította be a felhőket. Már akkor túl voltunk a városon. A Tisza sárga vize hullámzott előttünk. Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam. Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad. Aztán meg arra gondoltam, hogy nem megyek tovább, minek töressem, tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök közelében menjek, úgy se láthatom, hogyan helyezik Attilát a sírba. Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet tovább vonulását. Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet, s a Tisza egyik medrét üresen. A másikból túlnan kiömlött az összeszorult víz a mezőre. Eközben lemerült a nap, s a fáklyák világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. Mindenki vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió, talán több millió is. Az égen nem látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töménytelen. Mintha egy táborba szállott volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Attilát a sírjába. A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyászénekeket, a tompa dobbergést. Aztán kis időre csend következett. Talán a táltosok imádkoztak. Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalogment főurak és királynék lovát vitték. Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel a táborban alvásra szólították a sereget. Aludj, Attila! Jó éjszakát! Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsággátat bontották meg, ráeresztették a vizet a sírra. A fáklyák fölrepültek, s nagy ívet írva aludtak el, mindenki beledobta a Tiszába, s a nép megindult némán visszafelé. Én még vártam, gondoltam, hadd menjenek el mellettem, megvárom emőkét. De mégis vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan belém ütközött. A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt. Ő is megállt a fa alatt, s beszélgetett néhány társával.
4: A lovat, mondja, nem kellett volna úgy hagyni.
5: Nem is hagyták,
0: felelt egy másik hang.
4: De úgy hagyták.
0: Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Attila lovát leszúrták a sírnál, s a koporsó mellé fektették. Rendjén valónak tudtam, minden hunt így temetnek el, fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, föl kell. A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé. De most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet, nem látok egyet se. Már a királynék és a királyfiak jődögélnek vissza, a nők lóháton ülnek, s vezeti a lovukat egyet csatlós. A főurakat is megismerem, s hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak. Veszekednek, disputálnak.
1: A kard Aladárt illeti. Csabát jelölte ki még életében. Csaba gyerök még, a hun népet gyerökre bízni nem lehet. Ott a fővezér.
0: S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik. Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan hátra maradtak. Leghátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a koporsóra. De akkor is itt kellene már lenniük. Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló. Alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íj csúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot megismerem. Asszonyok is jönnek. Egyiknek a gyermeke sír.
6: Tenyejet!
0: Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek. Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire emőkével. Hiába. Nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák közé, s emőke a királynékhoz csatlakozott. Hatvanötödik fejezet. Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya körül nagy lovas csoportokban beszélgettek. Néhol lármásan is. Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva dalolták Attila vitézségét. Sokszor elmondott és hallott énekek voltak azok, de azon az éjjel más érzés

sötétek a paloták is. Miért sötétek a paloták? Máskor, ha főúr halt meg, nagy tor következett a temetés után. Azok, akik szerették a halottat, ott ültek a gyászoló családdal egy asztal körül, és csöndes vacsoránál beszélgették az elhunyt érdemeit. Az asztalfőn egy szék üres volt, és egy tányér elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott. Az övé volt az a teríték. Véltem, hogy Attila tiszteletére még nagyobb tort látok. Miért maradt el? Talán nem tudták, ki adja a tort. A nemzet adja. Attilának nem volt se helytartója, se kormánya. Ő maga volt minden. A család adja. A család talán zavargástól tartott. De nem is gondolt talán senki a torra. A csapás oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult belé. Attila trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Attila kardját fölvegye? Ez a kérdés foglalta el mindenki lelkét, nem a tor. Oly fáradt voltam, alig álltam a lábamon, bementem a palota mögé a szállásomra. A szobánkban nincs mécses. Hallgatózok, semmi hortyogás. Na, senki. Bizonyára kint vannak a társaim is a beszélgető csoportokban. Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de a folyosón jártak, keltek, dobogtak, beszéltek. Kívülről behangzott egy-egy kiáltás vagy lantos ének. Na, nem lehet aludnom. Felötöztem és kimentem. A téren az öreg almád lantos énekelt. A kútkáván állva kiáltotta a verseit. Nagy sokaság hallgatta búsan. Amint kilépek a palotából, Mácsába ütközök. Rám mereszti a szemét, mint a kísértet látó, s ahogy így rám mered, én is rábámulok, hogy mi lelte. Hát te! Böffen rám végre. Itt vagy! Itt! Felelem csodálkozva a kérdésén. Valamit hebegett, aztán nagy pislogva, mintha mentegetőzne, de más főurak érkeztek oda, magukkal vonták. Csaba a király! Hangzott egy csoport ordítása a távolból. Hátra megyek az istállóba, megtalálom a lovamat. Ülök rá csak úgy szőrén, s kiléptetek a nép közé. Almád énekel. Tetemeit tettük hármas koporsóba, így vittük föld alá, víz alá. Íjak húrja pendül, nyilvesszők suhognak, hű szolgáid ottan körülét borulnak. Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Megáll, mintha kővé vált volna. Irgalom Istenem, mi történt? A lantos a jobbját terjengetve folytatja. Tisza árja indul lassú zuhogással, elborítja a sírt csillogó hullámmal. Fákják elalusznak, csillagok lehullnak, kedves hű szolgáit körülét borulnak. Fekete sötétség hun nemzetre támad, feketébb sötétség szívünkben a bánat. Széttekintek. Szabolcs áll mellettem. Karon ragadom. Miket beszél ez a szolgákról? Hörögtem szinte fuldokolva. Meghökken, a szemét mereszti rám. Nem voltál ott? Nem. Hogy lehet az? Parancsolatra! Mit beszél ez a lantos? Nem értem. A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy lenyilaszták minden kedves szolgáját? De hát te... Akik a gyászizsákban voltak? Azokat is. Csak eltántorodtam, mint akit olmos fütykössel sújtanak fejbe. Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról. Ki mit beszélt hozzám, ki ment el mellettem, ki szólított meg, vagy ki lökött meg. Volt úgy, hogy leültem, és emőkét jajgattam, aztán megint tovább bódorogtam. A hajnal derengő világosságában ott eszmélkedek a Tisza partján, ahová Attillát eltemették.

0: Ülök és bámulok a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó vízre. S amint ott révedezek, egy kéz érint vállon, és szól egy szelíd bús női hang. Zéta, fölemelem a fejemet. Gigia áll mellettem. Sápadt és szomorú. Menekülj, rebegi. Menekülj, a városban irtózatos a vérengzés. Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, amin őt a katalauni mezőn hallottam. A nép két pártra szakadt, rebegi tovább Gigia. Egymást öli a hun a paloták körül. Menekülj ebből a pokolból! És ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel, aggodalmasan. Te áldott lélek, te női testben járó égi angyal. Mindig mellettem lengett a te szárnyad, s mégiscsak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt, és én mégsem láttalak. Az én szemem arra tapadt szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel a Tisza fenekén. Most látom csak őt. Most, amikor már nem látom. Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét. Gigia, menekülj, Zéta, menekülj! Velem jössz. A feje alázatosan lekúkott. Ha megengeded, csak egy tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bíbor szín lángtengerben, mintha nyugat felől is hajnalodna. És elindultunk.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek hallható változata.
2: Az elmúlt percekben hangos könyvtár rovatunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című művének 64. és 65. fejezetét hallhatták. Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott rádió hallgatókat kedden, május 12-én, déli magazin műsorunk 3. órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő tollából származik, és így hangzik. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj, és ez mindennél több. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunkban Reményik Sándor Hála című versét hallgathatják meg. Végül Keresztjén élet felekezetközi műsorunkat sugározók Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem. Most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint rossz ötlet a szakértői kormány. Nincs szó Szociáldemokrata Párt és RMDSZ kisebbségi kabinetről. Nikus Ordán ma délután a Kotrocseny palotában fogadja Károly Navroki lengyel elnököt. Súlyos szabálytalanságokat tártak fel a román gépjármű nyilvántartónál. Ma megalakul az új magyar kormány, ülést tart a parlament, esküt tesznek a miniszterek. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Egy szakértői kormány nem lenne hosszú életű, és nincs szó arról, hogy a kormányt múlt héten megbuktató szociáldemokrata párt az RMDSZ-el alakítson kisebbségi kormányt, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Emlékeztetett, hogy a parlamenti erőviszonyok megnehezítik az új kormány megalakítására irányuló tárgyalásokat, és hangsúlyozta, hogy a jövőbeli kormány prioritásainak az Európai Uniós helyreállítási program sikeres lezárásának, a szintén uniós haderőfejlesztési program végrehajtásának és a 2027-es költségvetés előkészítésének kell lennie. Az RMDSZ elnöke kiemelte, hogy az ország politikai problémáit szakaszosan kell megoldani, mivel egy olyan kormány megalakítása, amely a következő parlamenti választásokig kitart, nehéz feladat lenne. Kelemen Hunor egyúttal úgy vélekedett, van esély arra, hogy június elejére kormány alakuljon. Nikus Ordán államelnök ma a Kotrocseny palotában fogadja Károly Navracsics lengyel elnököt, tájékoztatott az elnöki hivatal. Lengyelország elnöke egy nappal korábban érkezik Bukarestbe a bukaresti kilencek és az északi országok csúcs találkozójára, amelynek Nikus Ordán államfővel közösen házigazdája lesz. A román elnök 17 órakor fogadja a Kotrocseny palotában, ahol négy szemközti és hivatalos megbeszélésekre is sor kerül. A megbeszélések végén a két elnök közösen nyilatkozik a sajtónak. Ma este Nikus Ordán munkavacsorára várja Károly Navracsicsot és Mark Rutte NATO főtitkárt, aki szintén résztvevője lesz a szerdai csúcs találkozónak. Az esemény általános témája többet a transzatlanti biztonságért. A Közlekedési Minisztérium ellenőrző testületének jelentése, amely még Ciprián Serbán volt közlekedési miniszter lemondása előtt készült, összetett szabálytalansági mechanizmus tár fel a román gépjármű nyilvántartónál. A News.ro által megszerzett dokumentum többek között bemutatja, miként irányíthattak át több millió eurót feldarabolt szerződéseken keresztül annak érdekében, hogy elkerüljék a nyilvános közbeszerzési eljárások megszervezését. Ráadásul ezek közül sok közvetlen beszerzés olyan szolgáltatásokra vonatkozott, amelyeket már lefedett a főszerződés, így ugyanazon szolgáltatásért kétszer fizettek. A törvény szerint a szerződő hatóságnak nincs joga a közbeszerzési szerződést több kisebb értékű külön szerződésre felosztani abból a célból, hogy elkerülje a törvény által szabályozott közbeszerzési eljárások alkalmazását. Az ellenőrző testület megállapította, hogy a román gépjármű nyilvántartó jogellenesen felszeretelt vagy felosztott 23 szerződést annak érdekében, hogy azok a közbeszerzési kötelezettséget előíró értékhatár alatt maradjanak. Folytatódtak ma reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, és a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterelnök kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Híreinket hallhatták. A következő percekben a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!

Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 102. Zsoltár, 18. verse.

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol könyvének, 5. részének, 16. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.

A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük! De

0: Cimbolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Az elmúlt percekben Beethoven Für Elise című zongoradarabja szólt. Most versrovatunk következik, amelyben Reményik Sándor Hála című versét hallhatják.

Reményik Sándor. Hála. Dr. Nyírő Gyulának. Szívfájdító tavasz. És olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, most alkonyul. A fák finom kis seprőágaikkal csodás színekbe mártva állanak nagy mozdulatlanul. Rügy ring az ágon, ütemre ring, hintáz az ág vele. Mint duzzadt, hálatelt kis szív olyan. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon. Az alkonyatnak felváltva dalolnak a rádiós, az erdőben egy fekete rigós, nem vesznek össze, összezsonganak. Tavasz, szívfájdító, és olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, mert látó lettem újra, mert halló lettem újra, mert bár halottaimat hantolom, húsvét felé megyek, húsvét felé megyek. Mint zengőszél az ágon a rügyet, a hála emeli, felemeli duzzadó szívemet. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon.

0: Vers rovatunkban Reményik Sándor Hála című versét hallhatták, majd Bartók Béla Három magyar népdal című zongoradarab gyűjteménye csendült fel. A következőkben keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk mai kiadásának a tartalmából. Isten üzenete ma a Jelenések könyve 3. fejezetéből a 20. vers alapján szól hozzánk Viski István, a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig mai műsorunkban a lélek és a művészet találkozásának szentelünk figyelmet. Egy különleges helyszínre, a hollandiai Dordrechtbe látogatunk el. Ott a történelmi nyugat-indiai ház falai között egy lenyűgöző 85 festményből álló bibliai sorozatot ismerhetünk meg, Jan van 't Hoff festőművész jóvoltából. Tartsanak velünk, és most szóljon hozzánk Isten üzenete, az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Mai áhítatunk címe Szívverés. Olvassuk a Jelenések könyvének harmadik részéből a 20. verset. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. A Szentírás ajtóval kezdődik és ajtóval végződik. A Szentírásnak az első oldalain olvasunk arról, hogy Káin forgatja magában az ő testvérének a megülésének a gondolatát. Amikor Isten azt mondja Káinnak, hogy Káin, a bűn az ajtód előtt várakozik, ólálkodik és rád van vágyódása. A Szentírás végén pedig Krisztusról olvasunk, aki megkeresi az embert, életünknek az ajtaja előtt kopogtat. Két ajtó van tehát. Az egyik ajtó az, ahova, amin keresztül kilépek a bűnre, a bűn felé. Ez az az ajtó, amin keresztül kapcsolatba kerülök a gonosszal, akinek rám van vágyódása. A másik ajtó Krisztus. Az az ajtó, amin keresztül beáramlik az életembe a kegyelem. Az ajtókat tehát jól meg kell vizsgálnunk, hiszen az egyik az kivezet önmagamon kívülre, az Istennel való közösségemen kívülre, a bűnbe, a kísértésbe, az elbukásba. A másik ajtó viszont az az ajtó, amin keresztül bejön az életembe a kegyelem. Amikor Isten figyelmezteti Káint, hogy a bűn, a kísértés az ajtó előtt ólálkodik, akkor azt mondja Isten Káinnak, hogy uralkodjál a bűnön. Igen ám, de a bűnön nem tudok uralkodni. Megpróbáltam, nem is egyszer, megfogadtam, és mégsem sikerül. Bárhogy igyekszem, bárhogy erőlködöm, képtelen vagyok ellenállni a bűnnek, az indulataimnak, a vágyaimnak, az egóm akaratának. A bűnnek a zsoldja viszont halál. Tehát nem tudok uralkodni a bűnön, aminek a következménye halál lesz. Pál apostol elkeseredve kiállt fel a rómaiakhoz írt levélben. Hát kicsoda szabadít meg a halálnak ebből a testéből? Ki szabadít meg ebből a lehetetlen helyzetből? A válasz Jézus Krisztus. Krisztus szabadít meg ebből. A feltámadott Krisztus keresi az embert. Azért keresi, hogy az ő kegyelmével és irgalmával, bűnbocsátó szeretetével bejöjjön az ember életébe. És ez a Krisztus kopogtat az ember ajtaján, ez a Krisztus kopogtat az én szívemnek az ajtaján. Csak hogy nagyon könnyen nyitjuk meg az ajtót a bűnnek, a kísértésnek, az ordító oroszlánnak, de mindig bezárkózunk Krisztus előtt. Különös hajlama ez az embernek, a bűnre, a sötétségre, a szenvedésre. Megnyitjuk magunkat a bűneink, a kísértéseink előtt, de zárva tartjuk az ajtót a kegyelem előtt, Krisztus előtt. Krisztus viszont nem sértődik meg, nem fordít hátat nekünk, hanem eljön, megkeres, megáll az ajtónk előtt is, és zörget. Azt olvastuk az ígénkben, hogy íme az ajtó előtt állok. Az íme azt jelenti, hogy most. Most kereslek téged, most zörgetek, most van az a pillanat, amikor döntésre hívlak. Dönts az életed tekintetében, beengedsz, vagy pedig nélkülem éled tovább a te életedet. Ebben az íme megszólításban ott van az is, hogy a döntés nem halogatható. Döntésre kell jutnom, hogy mi legyen az életemmel. Íme az ajtó előtt állok, most, és zörgetek. Nagyon kedves kifejezéssel fordítja a latin nyelvű Biblia ezt a kifejezést, hogy zörgetek. Azt olvassuk itt a Vulgátában, Szent Jeromos fordításában, hogy pulzó. A zörgetést a pulzó, pulzálással, a szívveréssel adja vissza a latin nyelvű Biblia. Sok finomság és sok üzenet van ebben. A mi Urunk nem erővel dörömböl a mi szívünknek az ajtaján, a mi életünk ajtaján, hanem az ő szívverésével. Mintha az ő szívét szorítaná oda a mi Urunk a mi szívünkhöz, hogy halljuk meg azt a finom szívdobogását a mi Urunknak, amiben szeretet, irgalom van és könyörület a mi számunkra. A mi Urunk tehát kedvesen az ő szívverésével zörget, pulzál a mi szívünknek az ajtaján. Ha valaki megnyitja az ajtót. A döntés nem az, hogy jó leszek-e, hanem az, hogy beengedem-e az Urat az életembe. Nagyon sokszor eldöntöttem már, hogy jó leszek, és hát tudjuk a végét, hogy nem sikerül.
A döntés mindig arra vonatkozik, hogy beengedem Krisztust az életembe. Igen ám, de hát sokszor kosz rendetlenség van otthon nálam, a szívemben, a lelkemben. Nem baj. Az én Uram azt mondja, hogy veled akarok vacsorázni. Abban a körülményben, amiben te vagy, én is azt akarom enni, amit te eszel. Ha szomorúságot, szorongást, félelmet, fájdalmat eszel, akkor én azt akarom veled együtt enni. Vele vacsorázok, és ő én velem. Íme létrejön a közösség Krisztussal, az asztal közösség, a kegyelemnek ez a drága közössége. Krisztus kopogtat a szívemnek az ajtaján, nyissam meg, engedjen be magamhoz. Mindenható Urunk, szerető, hűséges Krisztusunk, köszönjük, hogy megkerestél bennünket. Köszönjük, hogy nem bírtad el a bezárt ajtókat, hanem egyen-egyenként odajössz az életünkbe, és kopogtatsz a te drága szívveréseddel. Légy áldott, Urunk, ezért a szeretetedért. Amen.

Isten hozzánk intézett üzenete Viski István a Nagyvárad Velencei Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül jutott el hozzánk, a Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse alapján.

Műsorunk folytatásában ma egy különleges helyszínre hívom el Önöket, a hollandiai Dordrechtbe látogatunk el, a történelmi nyugat-indiai házba. Egy olyan kiállításon járunk, ahol a falakat jelenleg körülbelül 85 festmény tölti be, melyek egytől egyig a Biblia világát tárják elénk. Vendégem Jan van 't Hoff festőművész, aki 30 éve él ebben a városban. Azzal a nemes, de embert próbáló feladattal bízták meg, hogy fesse meg a Biblia fő üzenetét, az Ószövetség ígéreteitől kezdve egészen az evangélium beteljesedéséig. Hogy miért éppen egy ilyen patinás régi épület ad otthont ezeknek a műveknek, és miért érzi úgy a festő, hogy a mai embereknek nagyobb szüksége van a vizuális üzenetekre, mint valaha, azt a következő interjúból tudhatják meg. Az összeállítás elkészítésében közreműködött Batiz Aletta Dorottya.

0: I am in Dordrecht, in a very nice place, very nice house, and I am with a person who made very nice paintings. It's an exhibition. So my question it would be, first of all, of course, I would like
1: Szóval, a következő lenne a kérdésem. Először is, természetesen, szeretném tudni, hogy ki ön, mi a neve. Másodszor pedig, miért volt fontos, hogy Dordrechtben megnyitjon egy ilyen kiállítás, ami képeket ábrázol a Bibliáról, valamint a Biblia történeteit beszéli el.
2: For about 30 years in Dordrecht, and we have an exhibition now in the West Indies house in Dordrecht. And I got a commission to paint a series of paintings.
0: Jan van 't Hooft festőművész vagyok. Körülbelül 30 éve élek Dordrechtben, és most van egy kiállításunk itt a dordrechti nyugat-indiai házban. Egy megbízatást kaptam egy festménysorozat elkészítésére a Biblia főbb történeteiről. És hát azért fontos ezt megosztani, mert sokan már nem tudják, mi a Biblia tartalma. Lényeges ismerni az evangéliumot és az Ószövetséget is, hogy az emberek megismerjék az Úr Jézust is, megbékéljenek Istennel. Ez nem csak művészet, hanem üzenet közvetítés is. Tehát ez nem csak egy kulturális kiállítás, vagy csak egy festmény, hanem ez annál több. Profi festő vagyok, de ebben az esetben az a feladatom, hogy megfessem a bibliai tartalmat, hogy a látogató számára világos legyen, mi a Biblia tartalma. És az evangelizáció kontextusában használjuk az evangélium terjesztésére ezt a kiállítást. Ennyi az egész.
2: As the context for the gospel, to know the Lord Jesus and to be reconciled with God. So we have to spread the message.
0: So it's not only a cultural or only just a painting, it has its
1: Milyen
0: more.
1: Többlet jelentést ad a történelmi nyugati indiai ház Dordrechtben ezeknek a vallásos festményeknek. Hogy jutott arra a döntésre, hogy ezt a kiállítást itt szervezzék meg?
2: A piece of history in this house. I lived in a shop, a small shop in the other street here nearby.
0: Szóval a boltom egy adott pillanatban tele volt festményekkel, aztán a megbízommal imádkoztunk egy nagyobb helyért, hogy kiállíthassuk ezeket a festményeket, és amikor elkezdtük a helyet, házat keresni, a szomszédom azt mondta, hogy meg kell nézni a nyugat-indiai házat. Már 6 éve üresen áll. Eladták, de semmi sem történik ott. Így idejöttünk, és hallottuk az előző tulajdonostól, hogy megváltoztak a tervei. Mivel üres volt, és azt tervezte, hogy elmegy egy házeladó közvetítőhöz, tehát azt tervezte, hogy eladja a házat, hát ezért jöttünk ide. Vannak emberek, akik befektettek pénzt, hogy megvegyék ezt a házat, hogy lehetővé tegyék ezt a kiállítást, amelyben az összes festményt ki tudtuk állítani, most már körülbelül 85 festményt lehet megtekinteni itt, ami a bibliai történetekhez kötődik. Tehát összefoglalva, végül a befektetők segítségével sikerült megvásárolni az épületet, hogy helyet adjunk a jelenleg 85 képből álló sorozatnak.
2: People who have invested the money to buy this house to make it possible to exhibit all these paintings, about 85 now.
1: A vizuális üzenet terén, tehát a plakátokon, a festményeken látható karakterek és a színek alapján milyen érzelmi hatást remél kifejteni a látogatóra?
2: Well, the history of salvation, of redemption in the Bible is filled with all kinds of human...
0: Nos, a Biblia, az üdvösség, a megváltás története tele van mindenféle emberi tapasztalattal. Először is Ádám és Éva vétkeztek Isten ellen. Isten kapcsolatot létesített Ábrahámmal, szövetséget kötött vele. Ábrahám csak egy ember volt, és Isten szövetséget kötött vele. El lehet képzelni Ábrahám érzéseit, például amikor fel kellett áldozni a saját fiát. Olyan ez számunkra, mint egy tükör, és ha vizuálisan látjuk, ahogy a festményeknél is, akkor könnyebb megérteni, miről is szól a történet. A bibliai történetek, ahogy mondtam, tele vannak emberi tapasztalatokkal. Tehát ezek a képek tükröt tartanak nekünk, és vizuálisan sokkal könnyebb megérteni az üzenetüket.
2: In a visual way, as paintings do, then it's easier to grasp what it is about.
1: Mi a legnagyobb kihívás számára festőként a bibliai szövegek bemutatásával? Mivel ezek a Bibliában vannak leírva, nincs vizuális alap hozzá. Mi a nehézsége egy ilyen vizuális festmény megalkotásában, egy állandó kiállításon belül, ami, ahogy értettem, mindig is itt lesz?
2: Yes, it is a permanent exhibition, and the biggest challenge, well, that is to make paintings that are in line with the content of the Bible.
0: Hát ez nagyon fontos, mert az Isten igéje és nekünk az igazságát kell képviselnünk. A sorozat fő témája a Messiás eljöveteléről szól, például az Ószövetségben, közvetlenül a bukás után, ott van az első ígéret, hogy eljön valaki, aki szétzúzza a kígyó fejét. És az Ószövetség során követett összes ígéret mind az Úr Jézusra mutat. Bizonyos értelemben ez lehet a proféciában, a tipológiában, az áldozati rendszerben, az Ószövetségben, de mind az eljövendő Messiásra mutat. És az a kihívásom, hogy világossá tegyem ezt a fő vonalat az Ószövetségben és annak beteljesedését az Új Szövetségben. Összefoglalva, a legnagyobb kihívás az, hogy a festmények összhangban legyenek a Biblia tartalmával, hiszen Isten igéjének az igazságát kell képviselnünk. A sorozat fő témája, tehát a Messiás eljövetele, az Ószövetség ígéreteitől az Új Szövetség beteljesedéséig.
2: To the coming Messiah. And my challenge is to make clear that main line in the Old Testament and the fulfillment of it in the New Testament.
3: Since this is a permanent exhibition, are there plans to expand or periodically update the collection?
1: Mivel ez egy állandó kiállítás, tervezik-e a gyűjtemény bővítését, vagy időszakos frissítését más művészek alkotásaival, vagy csak az ön művei lesznek itt kiállítva?
2: Well, it is now full of my paintings, and I'm still continuing the series. Why? We can change some paintings over in course of time, but...
0: Nos, most tele van festményeimmel az épület, és még mindig folytatom a sorozatot. Miért? Idővel változtathatunk néhány festményt, de fontos a folytatás, különösen oktatási célokból célokra, mert ezeket a képeket, az összes vizuális anyagot az oktatásban használják. Az emberek a kiállított képeket megtalálhatják a gospelimages.com weboldalunkon is, és hát oktatás céljából bárki felhasználhatja, vagy letöltheti őket a saját maga részére is. Itt találják meg a teljes sorozatot, itt elérhetővé válik mindenki számára.
2: Is to facilitate also the spreading of the gospel, also in the context of education, on schools, etc.
0: A rádió hallgatóknak pedig azt üzenném, hogy a weboldalunk egy nagy segítség akar lenni mindazoknak a számára, akik az örömhírt, az evangéliumot szeretnék hirdetni. Hiszen innét le lehet tölteni a képeket, fel lehet használni ezeket a képeket, és a cél az vele, hogy mindenki eljusson az Istennel való megbékélésre. Tehát Isten üzenetét szeretnénk a festményeinkkel, ezeknek a képeknek a segítségével mindenkihez eljuttatni, gyerekekhez, felnőttekhez. Például akár a mellettünk élő, lakó, hitetlen szomszédnak is elmondhatjuk a telefon és a képek segítségével az evangélium üzenetét. Nos hát, arra is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a képek mellett ott van egy magyarázó szöveg is, amely sokat segíthet. Ugyanakkor a magyarázó szöveg más nyelven is megtalálható.
2: You read the explanation text

Keresztény élethovatunkba a hollandiai Dordrechtbe látogattunk el a mai nap folyamán. A történelmi nyugat-indiai házba egy olyan kiállításon jártunk, ahol a falakat jelenleg körülbelül 85 festmény tölti meg, melyek egytől egyig a Biblia világát tárják elénk. Vendégem Jan van 't Hoff festőművész volt, aki 30 éve él a városban, és azzal a nemes, de emberpróbáló feladattal bízták meg, hogy fesse meg a Biblia fő üzenetét az Ószövetség ígéretétől kezdve egészen az evangélium beteljesedéséig. Az elmúlt percekben vele beszélgettünk, közreműködött Batiz Aletta Dorottya. Ennyi fért keresztény életolvatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Az elmúlt percekben keresztény élet felekezetközi műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A rovatot újra hallgathatják holnap, online műsorunkban 10 óra 10 perckor és keddi homokóra műsorunkban. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom, ami Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő tollából származik, és így hangzik. A szeretetnek semmi köze ahhoz, hogy mit vársz, hogy kapj, csak ahhoz, hogy mit vársz, hogy adj. És ez mindennél több. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Tétetik, kerestetik egy lány, kinek teste szeret, s lelke talány.
1: Átnéznék ma hozzád, mondd te, hogy

ára, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is, a szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz, és a munka emész.

Néha ennyi elég, de néha azt is érzem, hogy más vagy. Van úgy is, hogy csak úgy heverésznék. A sátrakból az emberek mind kibújnak, de korai még ez a délelőtt. Kezem majd kezedbe ejtem egy útra, most kell fognod, pörgessük fel az időt. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ahogy leszáll majd az este, ugye jobb lesz. Ugye jobb lesz, tombol az agyban a sejt a kezem.

0: Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint rossz ötlet a szakértői kormány. Nincs szó Szociáldemokrata Párt és RMDSZ kisebbségi kabinetről. Nikus Ordán ma délután a Kotrocseny palotában fogadja Károly Návroki lengyel elnököt. Súlyos szabálytalanságokat tártak fel a román gépjármű nyilvántartónál. Ma megalakul az új magyar kormány, ülést tart a parlament, esküt tesznek a miniszterek. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Egy szakértői kormány nem lenne hosszú életű, és nincs szó arról, hogy a kormányt múlt héten megbuktató Szociáldemokrata Párt az RMDSZ-szel alakítson kisebbségi kormányt, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Emlékeztetett, hogy a parlamenti erőviszonyok megnehezítik az új kormány megalakítására irányuló tárgyalásokat, és hangsúlyozta, hogy a jövőbeli kormány prioritásainak az Európai Uniós helyreállítási program sikeres lezárásának, a szintén uniós haderőfejlesztési program végrehajtásának és a 2027-es költségvetés előkészítésének kell lennie. Az RMDSZ elnöke kiemelte, hogy az ország politikai problémáit szakaszosan kell megoldani, mivel egy olyan kormány megalakítása, amely a következő parlamenti választásokig kitart, nehéz feladat lenne. Kelemen Hunor egyúttal úgy vélekedett, van esély arra, hogy június elejére kormány alakuljon. Nikus Ordán államelnök ma a Kotrocseny palotában fogadja Károly Návroki lengyel elnököt, tájékoztatott az elnöki hivatal. Lengyelország elnöke egy nappal korábban érkezik Bukarestbe a bukaresti kilencek és az északi országok csúcs találkozójára, amelynek Nikus Ordán államfővel közösen házigazdája lesz. A román elnök 17 órakor fogadja a Kotrocseny palotában, ahol négy szemközti és hivatalos megbeszélésekre is sor kerül. A megbeszélések végén a két elnök közösen nyilatkozik a sajtónak. Ma este Nikus Ordán munkavacsorára várja Károly Návrokit és Mark Rutte NATO főtitkárt, aki szintén résztvevője lesz a szerdai csúcs találkozónak. Az esemény általános témája többet a transzatlanti biztonságért. A Közlekedési Minisztérium ellenőrző testületének jelentése, amely még Ciprián Serbán volt közlekedési miniszter lemondása előtt készült, összetett szabálytalansági mechanizmus tár fel a román gépjármű nyilvántartónál. A News.ro által megszerzett dokumentum többek között bemutatja, miként irányíthattak át több millió eurót feldarabolt szerződéseken keresztül annak érdekében, hogy elkerüljék a nyilvános közbeszerzési eljárások megszervezését. Ráadásul ezek közül sok közvetlen beszerzés olyan szolgáltatásokra vonatkozott, amelyeket már lefedett a főszerződés, így ugyanazon szolgáltatásért kétszer fizettek. A törvény szerint a szerződőhatóságnak nincs joga a közbeszerzési szerződést több kisebb értékű, külön szerződésre felosztani abból a célból, hogy elkerülje a törvény által szabályozott közbeszerzési eljárások alkalmazását. Az ellenőrző testület megállapította, hogy a román gépjármű nyilvántartó jogellenesen felszerelt vagy felosztott 23 szerződést annak érdekében, hogy azok a közbeszerzési kötelezettséget előíró értékhatár alatt maradjanak. Folytatódtak ma reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, és a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterelnök kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Gyermekkori agresszivitás és a virtuális világ.
1: Ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról.

0: problémákról, ami a gyerekeket érinti. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek.
1: Református énekes nap.
2: Maga a megszervezése az körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt indult el, tehát annyit kell tudni itt az Egyházkereten belüli zenei életről, hogy maga a kántorképzés az a Covid előtti években véget ért sajnos Miskolcon, és utána pedig Sárospatakon folytatódott 3 éven keresztül. Aki Sárospatakon csinálta, ő viszont eltávozott abból a pozíciójából, amiből ő ezt csinálta, és utána pedig ez nem folytatódott, és idén úgy döntött püspök úr és az egyházvezetés, hogy hozzuk vissza Miskolcra magát a kántorképzést.
1: Csütörtök esti ifjúsági alkalom.
3: Mindenkor is szükségük volt és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz. Háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb. Hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Kárpátalja. Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy a gyermekek viselkedése agresszívebbé válik, amelynek hátterében sok esetben a túlzott képernyő használat és az erőszakos számítógépes játékok is állhatnak. De hogyan hatnak ezek a játékok a gyermekek lelki világára? Miként ismerhetik fel a szülők a figyelmeztető jeleket, és mit tehet a család azért, hogy megelőzze a negatív hatásokat? Erről beszélgetünk mai műsorunkban szakértő vendégünkkel, Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, valamint a Kapcsolj ki mozgalom.

0: alapítójával.
1: Egyre többször találkozunk azzal a visszajelzéssel, hogy a szülőktől, a pedagógusoktól, hogy a gyermekek egyre inkább agresszívek, és egyre több alkalommal jelenik meg az agresszió, akár a egymás közötti játékban, kommunikációban is, szinte minden irányban, és sok esetben a digitális eszközök használatának a mennyiségével van összefüggés. Mi lehet a háttérben, miről van szó?
2: Hát ugye itt, amikor beszélünk, ugye ez egy komplex terület, ugye szoktunk beszélni a mentális problémákról, az egészség, a mentális, a lelki egészség problémákról, ami a gyerekeket ér. És nagyon sokszor szoktak, nagyon sok szakértő és a szakirodalomban is jelentős számban bontják szét, és külön a lányokat és a fiúkat érintő problémákról is szoktak beszélni, mert ezek azért részben különbözőek. A lányokat különösen érinti az énképzavar, testképzavar, az önértékelési problémák, a közösségi médiából adódóan, depresszió, szorongás. Erről a területről már veletek is beszéltünk többször is. A fiúkat viszont sokkal inkább a videójátékok, és a videójátékok belül is az erőszak, és inkább az erőszak iránti érzéketlenítés. Tehát a fiúk az inkább ez a típusú dolog az, ami rájuk hat. És amikor erről beszélünk, akkor ugye a játékoknak sok fajtája van. Vannak olyan játékok, amik mondjuk nem erőszakosak, és nem feltétlenül az agressziót viszik elő, ilyen építkezős, meg különböző játékok, azokkal is van probléma, mert elviszik az időt az olyan tevékenységektől, amit a gyereknek a való életben kéne csinálni, fizikai tevékenységek, amitől fejlődik az idegrendszere. De vannak ezek a first person shooter játékok, tehát ez a belső nézetű lövöldözős játékok, ugye ezeket így mondjuk, ilyenek, amikkel mondjuk általános iskolában nagyon sokan játszanak, a Fortnite-tal, ami egy ilyen belső nézetű lövöldözős játék, amikor a saját szemszögemből látom a többi játékost, és akkor gyakorlatilag különböző küldetéseket kell végrehajtanom, különböző fegyverekkel, és ezeket csinálják a gyerekek. Aztán később vannak ilyen Call of Duty, meg hasonló, tehát ilyen belső nézetű lövöldözős játékok elég sok van. És ugye ezzel az alapvetően a probléma, és itt a legnagyobb probléma, amit már mondtam is, ugye ez az erőszak iránti érzéketlenítés, hogy a gyerek játszik ezzel a játékkal, ez egy nagyon hajaz a szimulátor technológia. Tehát jobban bele tudja képzelni magát a játékban, nagyon valósághű, nagyon úgy érzi, mintha az élethez, az igazi élethez, a való élethez nagyon közel lenne, és ezekben a játékokban ugye a nagyon életszerűek az épületek, a játékosok, mindenki, és ebben elkezd különböző küldetéseket vinni, és akkor képzeljük el, hogy mindenki ismeri a pavlovi reakciót, ugye, amikor a Pavlov megcsengette, ugye, a csengőt, jött a kutya, kapott ételt, ezt megcsinálta több százszor, és akkor hirtelen összekötődött az étel a csengővel, tehát ezt hívjuk klasszikus kondicionálásnak, és ebben az esetben a gyerekeknél ugyanez játszódik le, hogy mondjuk a gyerekek hazamennek, elkezdenek mondjuk, bekapcsolnak egy zenét, csinálnak egy pizzát, jól érzik magukat, röhögnek, buli, haverok, tök jó, szórakozunk, és közben pedig mondjuk a játékban szétlőnek mindenkit, repkednek a végtagok, folyik a vér, összekötődik a buli, a jó érzés az erőszakkal, ezáltal lesznek érzéketlenítve az erőszak iránt, nem jelent utána nekik akkora problémát, amikor erőszakosak. Most ez egy olyan környezetben, mint a mondjuk az USA, ahol rengeteg fegyver van kint, ez bele tud torkolni mondjuk egy iskolai lövöldözésbe, egy európai környezetben, ahol sokkal szigorúbbak ezek a szabályok, ott pedig abban jelentkezik, hogy az iskolai agresszió, illetve hogy annak a fizikai megvalósulása, az erőszak, az gyakorlatilag sokkal durvábban jelen van. Tehát nem az történik, mint régen, hogy valaki lekerült a földre, vagy az első mondjuk fájdalom, vagy az első vérhatására, amit látszott, akkor leállt ez a mondjuk ez a verekedés a gyerekeknél, hanem még a földön is tovább megy a rúdosás, tehát sokkal tovább mennek el, mert nem okoz számukra problémát az erőszak, az agresszió, mert érzéketlenednek a játékok által ebbe az irányba.
0: Mely életkorban a legérzékenyebbek a gyerekek a digitális tartalmak agresszív hatásaira? Másképp hatnak-e ezek a játékok a kisgyerekekre, mint a kamaszokra?
2: Hát ugye minél fiatalabb a gyermek, ugye annál fejletlenebb még az idegrendszere, annál inkább hat rá egy fejlődő idegrendszerre ezek a külső mechanizmusok. Ugye itt alapvetően azt szoktuk mondani, hogy az ilyen a digitális tér és annak a hatásai, azok ugye 14-15 éves korig ott különösen erőteljesen hatnak, mert 14-15 éves kortól kezd el a gyereknek az erőső lebenye, tehát az a magasabb gondolkodási rész, ahol a végrehajtó funkciók vannak, elkezd stabilizálódni, és a 20-as évek közepére érik meg az idegrendszer. Tehát úgy is mondhatnám, hogy egyébként a 20-as évek közepéig mindenki, tehát ugyanúgy a 15 éves gyerek, mint a 8 éves is érzékeny rá. Nyilván egy 15-16 éves gyerek a környezettől függően, attól függően, hogy mennyit sportol, mennyit alszik normálisan, milyen baráti kapcsolatai vannak, hogy fejlődött, érett az idegrendszere, az meghatározza, hogy például milyen önkontrollra rendelkezik, vagy milyen indulatszabályozással rendelkezik, mert ezek a funkciók, mint az önkontroll, meg az indulatszabályozás, a kritikus gondolkodás, ezek mind-mind az erőső lebenyben vannak, és 14-15 éves kortól 20-as évek közepéig érnek meg teljesen, hogy minden gyerek itt valamelyik fázisában van ennek a dolognak. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy alapvetően innentől tud a gyerek egyfajta kontrollt gyakorolni, meg egyfajta tudatos döntést hozni ebben a dologban, amikor ez megtörténik, de nem mindegy, hogy az addigi életét, mondjuk a 14 éves kor előtti időszakát hogy töltötte, hogy mondjuk napi 8 órát egy okostelefonon volt, vagy laptopon is játszott, meg közösségi médiát, meg videókat nézegetett, vagy pedig ténylegesen mondjuk egy érett és előreadott idegrendszere van a gyereknek, úgyhogy nagyjából ettől függ.
1: Nagyon érdekes hír volt, amikor arról hallottunk már vidékünkön is, hogy internetes zaklatás hatására gyermekagressziót végez osztálytársaival, iskolatársaival. Nagyon sok kérdés merül fel ilyenkor, hogy történhet meg, és hogy mi lehet az a másik oldal, mi az az erő, amelyet nem lát a szülő, nem lát a közösség, és az interneten keresztül arra készteti valamilyen formában, kényszeríti, készteti, vagy éppen kihívás formájában biztatja, hogy kárt tegyen másban.
2: Hát igen, ugye ezek a játékok, hogy mondtam is, hogy ez az erőszak iránti érzéketlenítéssel, ezzel sajnos nagyon sok kárt tudnak okozni a gyerekeknek. A szülő az sokszor vakon van ezben a dologban, tehát fogalma sincsen, hogy a gyerek mit csinál. Bennül a szobájában, ott van a számítógépen, vagy a tabletjén, vagy az okostelefonján, csukott ajtónál csinálja a dolgát. A szülő ugye úgy van, hogy a gyerek biztonságban van, itthon van, mi baja lehet. Közben vadidegenekkel beszél, különböző ilyen erőszakos játékokat játszik, formálják a nézeteit, különböző csapatokban küldetéseket teljesítenek, mondjuk egy Fortnite-ban, ott van egy ilyen közeg, ahol szocializálódik gyakorlatilag ezekre a dolgokra, úgyhogy ezek aztán utána nyilvánvalóan eszkalálódnak, nem mindenki hat ez ugyanúgy, de itt ugye ez a személyiség függő, hogy kinek, kit mennyire tud egy ilyen beszippantani, és milyen hatással tud rá lenni. Úgyhogy ez sajnos ez egy lényegi dolog, és ugye, ahogy az előbb is említettem, az önkontroll hiánya miatt egy ilyen gyerek nagyon nehezen tud nem csak az erőszak és az érzéketlenített erőszak miatt ezeknek a dolgoknak gátat szabni, de ott van a cyberbullying is, amit említettél, ami mondjuk egy 12-13 éves gyerek, amikor felmegy mondjuk a közösségi médiába, és ott, vagy akár egy játékban, mint mondjuk egy Robloxban, ahol idegenekkel tudsz beszélni, vagy egy Fortnite-ban is tök vadidegenekkel tudsz beszélni, meg velük kapcsolódsz, tehát ott van egy ilyen viszonyod velük. Nagyon-nagyon nehezen tudja egy gyerek megállapítani, hogy kivel van ott, kivel beszél, nem rendelkezik még azokkal a védelmi mechanizmusokkal, hogy felismerje, mondjuk, ha valaki rossz szándékkal közelít felé, nem ismeri fel, hogyha manipulálni akarják, és itt általában a másik oldalon ugye olyan emberek vannak, mondjuk ezek a profilok mögött, akik meg pontosan tudják, hogy milyen technikákkal tudnak még egy fejlett lélekrendszerű gyereket behúzni ezekbe a dolgokba. Ugye ennek az egyik ékes példája a sexting, amikor gyakorlatilag és ez most már leginkább a fiúkat érinti, tehát a kamasz fiúkat, amikor konkrétan egy ilyen jól kinéző, ilyen bombanőnek kiadó, tehát egy ilyen 14-15-16 éves kamaszlánynak adja ki magát, mondjuk egy Nigerben vagy egy Nigériában levő cyberbullying emberke, aki ezzel foglalkozik, és elkezd ráírogatni mondjuk egy ilyen fiatal srác, egy kamasz srác, aki éppen abban a biológiai fázisban van, hogy ugye a lányokkal ismerkedik, meg ugye itt jönnek az első ilyen kapcsolódások fiú-lány között, és ráír, hogy milyen jól nézel ki, meg láttalak, meg milyen jól lenne beszélgetni, felrak magáról képeket, teljesen kamu az egész, és addig jut el, hogy a fiúnak ugye nyilván ő neki ez egy nagyon jól eső érzés, hogy akkor valaki ír rá, küld magáról egy képet, utána küld magáról egy lengébb fotót, és utána egy idő után, ugye, amikor bizalmába férkezik, akkor megkér a fiút, hogy ő is küldjön magáról egy fotót, egy félmesztelen fotót, vagy egy mesztelen fotót, és akkor onnantól, amikor ezt elküldi, onnantól elindul a zsarolás, mert onnantól elkezdi zsarolni, hogy oké, fizessél nekem ennyi meg ennyi pénzt, különben elküldöm ezt a fotót, amit elküldtél rólam az összes barátodnak, a szüleidnek, a tanáraidnak, az osztálytársaidnak, mindenkinek, és innentől elindul egy zsarolás, tanulás, elkezdenek fizetni ezek a kamaszok, amennyit tudnak, azt elfogy a pénz. Szülőnek nem szól, mert ez sziki, és nagyon-nagyon rosszul érzi magát ebben a dologban, és akkor vagy odáig fajul, hogy akkor végül kiderül, és akkor rendőrségügy lesz belőle, és lezárul, de nagyon sok esetben történt olyan is, hogy öngyilkosságot követett el ez a kamasz fiú, mert nem tudott máshogyan kijönni, nem látott más kiutat ebből a dologból. Úgyhogy nagyjából ezzel állunk szemben, sajnálatos módon.
1: Elképesztő, és talán nehéz szavakat is találni a dolgok mögött. A kihívások, illetve a zsarolások és a zaklatás, ez a három kulcsszó, amit leírtunk. Mi az, amit a külső erők láthatnak ebből, vagy vannak-e olyan jelek, amiket figyelni kell szülőként, tanárként, barátként, amikor valaki ennek az áldozat, vagy ennek a folyamatában van és áldozat szerepben kerül?
2: Nincsenek speciális jelek az egyes dolgokra kinézve, inkább azt mondanám, hogy ilyen általános jeleket lehet észrevenni a gyereken, amire mindenképp érdemes felfigyelni, hogy ezeket ilyen red flag-eknek hívjuk. Tehát ami ténylegesen olyan figyelmeztető jelek, aminek egy ilyen vészjelzőt be kéne kapcsolnia az emberben. Ezekből a leginkább, hogyha általánosságban mondom, akkor azt lehetne mondani, hogyha a megszokotthoz képest a gyereknek a viselkedése elkezd lényegesen megváltozni. Itt talán amiket lehet mondani ebben a dologban, a leginkább az talán az, hogy a gyerek mondjuk alapvetően kevesebbet beszél, tehát elkezd mondjuk magába fordulni. Elkezd motiválatlanná válni, ez talán az egyik legfontosabb jel. Elkezdi azokat a dolgokat, amit addig nagyon szeretett csinálni, mondjuk edzésre járni, barátokkal találkozni, kirándulni, zenét tanulni, amit addig szeretett, azokat elkezdi elhagyni. Unalmasnak véli, nem szereti, nem akarja csinálni, nem eléggé izgalmas a számára. Ez mind-mind azt jelzi, hogy felborult egy kicsit ez a nem csak a kapcsolati viszonyai, hanem mondjuk a dopamin szintje felborult a játékok hatására, a közösségi média hatására, a TikTok videók hatására, és elveszti az érdeklődését az igazán fontos dolgok irányába, és ez ebben jelentkezik meg, hogy unalmassá válik, és általában a gyereknél egy ilyen motiválatlanság az, ami megfigyelhető. Ugye a dopamin az motivációs hormonnak is szoktuk mondani, nagy mértékben felel a gyereknek a motivációjáért. Hogyha a gyerek nem motivált az életben, akkor nem akar csinálni dolgokat, nem akar előre menni, nem akar eredményeket elérni, ami utána nagyon nagy problémát jelent a számára, mert ugye fejlődési ezerben nagyon nagy szükség van. Úgyhogy nagyjából ezek szoktak a jelek lenni, hogyha a gyerek elkezd mondjuk hazudozni ebben a dologban, tehát füllenteni azért, hogy többet tudjon használni egy ilyen eszközt mondjuk, tehát hogy egy ilyen plusz időt kapjon hozzá, vagy pedig ténylegesen látszik rajta, hogy rosszul érzi magát, vagy hogy szomorúbb, meg tényleg egy ilyen mentális állapota mondjuk, vagyis hát inkább így a kedve, a viselkedése romlik, de mégis használja tovább a dolgot, hogy ez már a függőség jel, amikor valaki tudja, hogy rossz neki, tudja, hogy nem, tehát hogy negatívan hat az életére, mégis tovább használja. Úgyhogy ezeket észre kell venni, de mindennek természetesen az a feltétele, hogy a szülő az foglalkozzon ezzel a témával. Tehát legyen egyfajta, ha nem is azt mondom, hogy szakértője ennek a témának, de hogy legyenek ismeretei ezen a területen, mert ha nincsenek ismereteim ezen a területen, akkor nem foglalkozom vele. Vagy még egyet visszalépve, és ez a legfontosabb, a szülő ezt nem tekinti problémának, amiről most beszélünk, nagyon sokszor ezt tapasztaljuk, mert azt gondolja, hogy az nekem is volt tévém, nekem is volt számítógépem, Commodore 64-em, én is túléltem, a gyereknek sem lesz semmi baja, és hogyha ez van, hogy egy szülő mondjuk itt ebben a stációban van, akkor a szülő nem tekinti ezt problémának, nem figyel a jelekre, nem érdekli, mert majd úgyis túl lesz rajta, és nem érdekli a megoldás sem, nem keresi ezeket a megoldásokat. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy a szülőköz eljusson az, hogy ez nem a tévé, ez nem egy ilyen passzív képernyő, ez nem az a világ, ami volt, hanem ez egy magasan, erőteljesen függőségre és különböző ilyen negatív mechanizmusokra tervezett eszköz, aminek a profita célja nem pedig a gyereknek a mentális egészsége. Úgyhogy a szülőknek ebben kulcs szerepük van, a gyerekeknek is természetesen, de a gyerekek ezt nem tudják egyedül megoldani, csak kizárólag úgy működik, a szülő és a gyerek együtt tud dolgozni.
3: Az elmúlt percekben Pölt Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítójával beszélgettünk.

0: az anyaország. Első alkalommal rendezték meg a Tiszáni Neni Református Énekesnapot. A rendezvény célja az volt, hogy a szervezők az egyházkerület kántorait bekapcsolják az országos egyházzenei vérkeringésbe. Ezen túlmenően a szakmai nap abban is segítséget szeretett volna nyújtani a kántoroknak, hogy ne szigetelődjenek el, és alkalmat teremtsen nekik a közös beszélgetésre és szakmai muníció megosztására. A programok között szerepelt a Dzsáti Graduál tavaly megjelent Hasonmás kiadásának a bemutatása, ezzel betekintést nyújtva a református elődök régi énekeibe. A résztvevők megismerhették az új református énekeskönyvet, amelyből énekeket is megtanulhattak. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatják.
1: Petró Balázzsal, a Tiszáni Neni Református Egyházkerület első énekesnapjának az egyik szervezőjével beszélgetek. Hogyan kezdődött ennek a programnak a megszervezése, mi az előzménye?
2: Áldás békességet, üdvözöllek benneteket. Maga a megszervezése az körülbelül egy 2 hónappal ezelőtt indult el, tehát annyit kell tudni itt az egyházkereten belüli zenei életről, hogy maga a kántorképzés az a Covid előtti években véget ért sajnos Miskolcon, és utána pedig Sárospatakon folytatódott 3 éven keresztül. Aki Sárospatakon csinálta, ő viszont eltávozott abból a pozíciójából, amiből ő ezt csinálta, és utána pedig ez nem folytatódott, és idén úgy döntött püspök úr és az egyházvezetés, hogy hozzuk vissza Miskolcra magát a kántorképzést, és ez a kántorképzésnek a ismertetéseként fog zajlani ez a mai alkalom, úgyhogy maga az alkalom megszervezése ez alá lett rendelve, de mindenféleképpen szerettünk majd egy olyan napot összerakni, ami a kántorképzéstől függetlenül az arra nem jelentkezők számára is élményt tud nyújtani, mint hitéleti, mint zenei, egyházzenei szempontból, és ezért próbálkoztunk meg minél színesebb előadókat, és magát a programot minél színesebbé tenni.
1: Itt a rendezvényen milyen program lesz, a résztvevők mire számíthatnak?
2: Elsőként Szűcs Endre nagy tiszteletű úr fog tartani egy előadást az új énekeskönyv, az új református énekeskönyvből, és fog énekeket is megtanítani. Ezután pedig Szakás Zsófia fog egy általános orgona bemutatót, orgona improvizációt tartani, előadni. Ennek a különlegessége, hogy eredetileg ezt Herceg Zoltán csinálta volna, viszont egy pár nappal ezelőtt szólt, hogy neki el kell menni sajnos a MÜPÁ-ba próbálni, viszont Zsófi, az ő tanítványa, vállalta ezt, és ő részt vett egyébként a Sárospataki kántorképzőben, tehát fog tudni beszélni az ottani élményeiről, és emellett pedig magát az orgonát mutatja be, tehát az ő előadásának pedig a lényege, hogy maga az, hogy orgonán játszunk, idézőjelben tett középszerű zenészként, ez nem egy ilyen mágia, nem egy isteni csoda, hanem ez egy megvalósítható dolog. Ennek a dolognak ez lesz a lényege, és utána pedig 3 óra környékén fognak jönni a mezőcsátiak, és Göbölösné Gál Eszter fog egy előadást tartani a Csádi Graduáról, és Tolvajné Tóth Klára vezetésével a mezőcsáti református kórus fog ebből több mint 3 tételt be is mutatni, tehát ez is egy interaktív, érdekes előadás lesz programja a mai napnak, és közben pedig jó magam fogok különböző dalokat betanítani, hoztam több féléket, 2 szólamút, 3 szólamút, 4 szólamút, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a társaság mire lesz képes, mennyien fognak eljönni, és ennek függvényében fogunk minél nehezebb műveket megtanulni, és ez pedig a 17 órakor kezdődő záró koncerten, hangversenyen fogjuk előadni.
1: Miért hasznos ez a program a résztvevők számára?
2: Mindenféleképpen jó közösségben lenni, ez is egy ilyen alkalom lesz. Emellett pedig maga a egyházzenei élet, az, hogy rávegyünk embereket arra, hogy akár csak ilyen aprónként egy-egy program részvételével bővítsék tudásukat, repertoár ismeretüket, az nagyon-nagyon fontos, mivel hogy ebben a... Tehát ugye mi vagyunk a legkisebb egyházkerület, mégis nálunk van a legtöbb gyülekezet. Átlagosan egy egyházmegyében olyan 30-40 gyülekezet van nálunk, van olyan egyházmegye, ahol több mint 100, és ezekben a sok apró gyülekezetekben a kántoroknak a munkája nincsen követve, nincsen adminisztrálva az egyházon belül, és az ő támogatásukra jön létre ez a dolog, de emellett attól függetlenül, hogyha valaki nem kántorizál, de szeretné énektudását bővíteni, vagy legalábbis jókedélyű ilyen református testáns énekeket énekelni, azoknak való ez a program.
1: És az esti koncerttel kapcsolatban mit tudhatunk, kik fogják az előadást szolgáltatni, mely kórusok lesznek itt, illetve milyen művekkel készültetek?
2: Az esti koncert az nem feltétlen koncert lesz, mert lesz benne hitéleti igei szolgálat is, amit Meleg Attila fog tolmácsolni számunkra, emellett pedig a lévai kórus és a Cantus Firmus. A lévai kórus az én vezetésemmel, a Cantus Firmus pedig Szűcs Sándor vezetésével fog énekelni, eközben pedig még Szakás Zsófia, már említett orgonista, orgonaművész fog gyönyörű műveket orgonán játszani nekünk, és a legvégén pedig lesz két összkar, a R. Williams 100. Zsolta és Gárdonyi Gézának a Hálaadó éneke, ez mind a kettő nagyon monumentális és meseszép mű, és orgonával valami csoda, és a két kórus így egyben szerintem egy nagyon-nagyon autentikus és gyönyörű előadással fogja tudni zárni ezt a mai napot.
1: Milyen énekekkel készültetek itt helyben, itt a koncert előtt a nap folyamán?
2: Végig gondoltam azt, hogy milyen olyan művek lehetnek azok, amik érdekesek is a hallgatók számára, élményt is okoz nekik, és nem is annyira nehéz. Ezáltal főleg protestáns zsoltárokat és dicséreteket, azoknak kánonszerű, esetleg nagyon egyszerű két vagy három szólamú feldolgozásait válogattam be. Ezt kiegészítettem néhány tezénekkel, ezek ugye olyan ökumenikus dalok, amik nagyon jól szólnak, eléggé egyszerűek, de szépek, és emellett pedig még egy-két könnyű zenét is gondoltam, spirituálét, amik ilyen egyszerűek, egy-két-három szólamúak. Láttam, hogy van zongora, úgyhogy tudom majd kísérni, úgyhogy meglátjuk, hogy a hallgatóság a résztvevők számára mi lesz az, ami kívánatos, és azt fogjuk majd itt közösen elmusikálni.

0: Herbály Eszterrel, kántorral folytatom az összeállítást. Hogyan látja, miért is hasznos ez a mai nap? Ön mit vár tőle, miért érkezett ide?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Nagy kíváncsisággal állok a nap előtt, a szakmai nap előtt. Ennek nagyon fontos apropója a Csáté Graduálnak a megismerése, és engem ez vonzott ide a mai napon. De nagyon sok éven keresztül nem ismerhettük még ezt a kötetet. Ma van valójában a bemutatója, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudhatunk meg, és miket énekelhetünk majd belőle.
0: Múltban a kiskántorképzővel ön foglalkozott, ön szervezte. Mit is lehet a kiskántorképző múltjáról tudni?
1: Így van, én 2011-ben csatlakoztam a Tiszán inneni kerület kántorképző tanfolyamához oktatóként, és akkor a kiskántorképző diákjaival foglalkozhattam. Aztán később pedig a tanfolyam ezen részének a vezetését is átvehettem. Amit érdemes tudni, hogy az általános iskola alsó tagozatos diákjaival foglalkoztunk, volt 8 éves növendékünk is például. Hangszert tanultak, egyházi éneket tanultak, illetve biblia ismeretet is tanultak a hallgatóink, valamint a szolfés tudományának a kezdeteivel ismerkedtünk, úgyhogy nagyon izgalmas és színes volt a képzés, plusz a nagyok kórus munkájába is bekapcsolódtak a kicsik, de szerették, élvezték, és mi is oktatóként.
0: Mai program szervezői említették, ugye, hogy majd próbálják újra szervezni itt a kerületben, újraindítani a kántorképzéseket. Ezt hogyan látja, ez miért hasznos, hogy úgymond ez a folytonosság megmarad?
1: Nagyon régi múltra tekint már vissza Magyarországon a kántorképzés, így Miskolcon, illetve Sárospatakon is, ez kerületnek két helyszínén történt a kántorképzés, és egy pár éve sajnos szünetel, illetve más formában volt jelen, nem kerületi kántorképzőként, és azt gondolom, hogy minden kerület számára fontos, hogy elérhető közelségbe kerüljön a kántoroktól, a leendő kántoroktól egy képzési helyszín, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Tiszán innenre is visszakerülhet ilyen formában a kerületi képzés.
0: Mint kántort kérdezem, milyen szerepe van a gyülekezetben, a kántor milyen feladatokat lát el, ezt hogyan képzeljük el?
1: Óriási szerepe van a kántornak, ugye elsősorban liturgus, tehát a lelkipásztorral együtt felelős az Isten tisztelet menetért, megkonstruálásáért, az Isten magasztaló énekek kiválasztása, összeállítása, az Isten tiszteletbe illesztése, ez az ő feladata. Tehát együtt kell, hogy dolgozzon a lelkipásztorral, ez egy nagyon fontos közös munka.
0: Mi a szépsége ennek a szolgálatnak, ezt ön hogyan látja?
1: Sokfajta szépsége van, azt gondolom, ez egy nagyon sokrétű feladat, és sok ismeret szükséges hozzá. Tehát nem elegendő az énekeskönyv és a korálkönyv alapos ismerete, hanem teológiai, bibliai ismereti, dogmatikai ismeretekre, és hát liturgikai ismeretekre is szükség van, és számomra az a szépsége, hogy összeáll az egész egyé. Tehát sokkal mélyebben láthatjuk az Isten tiszteletet is, és a hitéletünket is egy mélyebb szintre vezetheti, hogyha az ember így tud foglalkozni az énekekkel, az Isten tisztelettel, a liturgiával.
0: Szakás Zsófi kántorral folytatom a beszélgetést itt az előadás kapcsán, a mai rendezvényre, a mai programban. Mivel kapcsolódtál be, mivel készültél?
2: Ez egy érdekes történet, mert úgy kaptuk eredetileg a felkérést, hogy az orgona tanárommal, Herceg Zoltánnal közösen tartottunk volna egy ilyen hangszerbemutatót, ami lényegében bemutatjuk, hogy az orgona tanulásban milyen lehetőségek rejlenek, és beszélünk egy kicsit a hangszerről. Részemről a mai előadás egy kicsit rögtönzésre sikerült, ugyanis Zoli nem tudott részt venni ezen a mai bemutatón. Úgyhogy részemről ez egy ilyen rögtönzött promóció volt igazából. Elmondtam, hogy miért jó a kántorképző, mint valaki, aki a Fóti kántorképzőben kétszer is részt vett, a Sárospataki kántorképzőn pedig egy alkalommal. Így az én személyes benyomásaimat és tapasztalataimat tudtam itt elmondani, illetve egy nagyon kicsi szeletét volt csak lehetőségem, mert időben nagyon figyelni kellett, hogy ne lépjem túl, de egy kicsit az orgona játékban rejlő lehetőségeket is próbáltam bemutatni, úgyhogy játszottam is közben.
0: Miért is hasznos ez a mostani rendezvény?
2: Szerintem ennek a hasznossága abban rejlik, hogy nagyon sok emberhez nem feltétlenül jut el az az információ, hogy itt újraindul a kántorképző, mert itt az elmúlt években a régióban több kezdeményezés is volt, például Sárospatakon is elindult egy ilyen kántorképző. Sokan most nem tudják, hogy mi is van, mert történt egy ilyen hirtelen élesváltás, illetve vannak olyanok is, akik nem tudják, hogy pontosan hogy kell ezt a kántorképzőt elképzelni, és ez arra alkalmas, hogy egy nagyon-nagyon nagyon kis szeletébe betekintést nyerjünk. Természetesen az egészet nem lehet egyben bemutatni, viszont egy ilyen kis promóció és néhány kis villanás bemutatására alkalmas.
0: Említetted, hogy 3 kántorképzőn is részt vettél. Mit kaptál ezektől a képzésektől?
2: Nekem a Fóti kántorképző volt az első, az evangélikus kántorképző, úgy tudom, hogy nincs is ebből több Magyarországon. Én a koronavírus után, ami lelkileg egy nagyon megterhelő időszak volt, akkor fordultam a hit felé, és egy nagyon jó barátom hatására kezdtem el járni a Fóti kántorképzőbe, és amit nekem adott, az egyrészt egy óriási közösségi élmény, nagyon-nagyon jó karnagyunk volt Németh Sándor, akivel rendszeresen minden nap többször is próbáltunk. A kórus éneklés közösségi és egész embert építő ereje az így a Kodály módszerhez nekem nagyon szorosan kapcsolódik, illetve az orgonába ott szerettem bele. Én előtte zongora művésznek tanultam, és egyáltalán nem is gondoltam, hogy ennyi nagy lehetőség rejlik ebben a hangszerben.
0: És milyen lehetőségek vannak az orgonában kántorként, hogyan látod?
2: Ahhoz, hogy ezt megértsük, érdemes elmenni egy olyan gyülekezetbe, ahol nincs kántor, vagy ahol képzetlen kántor van, mert a kántor jelenlétét azt nem mindig vesszük észre, hanem inkább azt érezzük meg, hogyha nincs kántor, vagy hogyha valaki beugrik, nyilván ez egy nagyon nemes cselekedet, hogyha valaki elkezd szolgálni, viszont hogyha kiképezzük ezeket a kántorokat, és tényleg olyan minőségi szakmai elemekkel tud hozzájárulni az Isten tisztelethez, azt meghallja a templomba járó gyülekezet, de leginkább ennek a hiányát halljuk meg, én úgy gondolom.
0: Az orgona, mint hangszer, hogyan tud megjelenni, miben tud egy kórust, egy zsoltárt, egy éneket segíteni a templomba, ezt hogyan látod?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Zenetörténeti előadást azt nem szeretnék tartani ezzel kapcsolatban, viszont a zenetörténet során nagyon sokszor azzal kezdődött a dolog, hogy először nem volt egyenrangú a kíséret, viszont például Schubertnél és így a romantika korában a hangszer kíséret az egyenrangúvá kezdett válni az énekkel, kiegészítette a szöveg tartalmi jelentését, és én például nagyon szeretem azt az elemet ő kezelni, hogy amikor a szöveg ilyen sötétebb tónusra vált, akkor megpróbálok én is valamilyen sötétebb, akár meghökkentőbb, sokkoló akkordot is belevinni a szolgálatba, és ezzel próbálom alá támasztani, megtámogatni azt, ami le van írva szövegként.
0: Fiatal kántorként te miért szereted, mi a szépsége?
2: Ennek a legnagyobb szépsége önmagában az, hogy ez egy szolgálat, egy önkéntes szolgálat, tehát egy kántor fejéhez úgy gondolom, hogy nem tart pisztolyt senki, hogy ő csinálja, hanem ez egy önkéntes szolgálat, és bár nagyon sokszor nehéz, hideg templomban kell szerepelni, viszont van egy hatalmas jellemépítő ereje, és az is egy nekem az életemre nagyon-nagyon pozitívan hatott, hogy ott ülök és aktívan részt veszek az Isten tiszteletben, és hallgatom az ige hirdetést, és próbálok arra is építeni. Tehát kénytelen vagyok tudatosan és aktívan hallgatni, hogy mi történik körülöttem.
3: Első alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni református énekesnapot. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület Református Egyetemi Gyülekezete a hagyományokhoz híven ismét megtartotta csütörtök esti ifjúsági alkalmát Kolozsváron. Az estémája ezúttal Isten békéje volt. Az alkalmat Szalontai Szabolcs vezette, aki interaktív foglalkozással és beszélgetéssel segítette a fiatalokat abban, hogy közösen gondolkodjanak az aggodalmakról, a lelki terhekről, valamint a hála fontosságáról a mindennapokban. Az est előadójával arról beszélgettünk, hogyan készült az alkalomra, és mit üzen azoknak a fiataloknak, akik nehéz időszakon mennek keresztül. A riporter Seres Enikő Aliz, a rádiónk gyakornoka.
1: Szeretettel köszöntelek, Szabi, és egy bemelegítő kérdéssel kezdeném, hogy hogyan készültél a mai alkalomra, és milyen gondolatokkal érkeztél?
2: Köszönöm szépen. Igazából ezt az igét már egy hónapja talált rám, mondjuk így, és akkor ugye elhatároztam, hogy szeretnék én is egy fike csütörtököt tartani, mivel ez az első alkalom, hogy én tartom a fike csütörtököt. Igyekeztem játékokkal készülni mindenképp. Megpróbáltam nem előadást tartani, aztán majd ezt nem tudom, mennyire sikerült. A készülődésben az ige mellett, amit próbáltam többször átolvasni, több időt fektetni arra, hogy ezt jó alaposan megértsem, imában készültem nagyon sokat, azt hiszem. Segítséget is kértem, ezt nem tagadom. Pontosabban a barátnőm, aki ugyanúgy fikés, őt megkérdeztem egy-két dologról, hogy mi a véleménye, egy biztonság kedvéért. Valahogy próbáltam ezeket a dolgokat, amikről beszéltem, minél inkább elsajátítani. Így mondanám azt, hogy készültem.
1: Minden esetre én, aki elsőként voltam fikesten, érdekes volt és jó volt a foglalkozás, nagyon tetszett. És akkor megkérdezném, hogy így számodra így személyesen mit jelentenek ezek a fike estek, ezek a csütörtöki esték?
2: Lássuk, másfél év? Szinte két év, igen, amióta fikés vagyok, kb. Egy év, amióta önkéntes is. Igazából csak az a különbség a kettő között, hogy csak simán részvevőként ezeket a csütörtököket úgy látod, hogy mint részvevő beülsz, és akkor ott vagy. Amikor önkéntes vagy, akkor talán egy kicsit belelátsz abban, hogy hogyan alakul egy hónapnak az előtervezése. Nekem nagyon sokat jelentett. Sajnos nem első éves egyetemista korom óta járok fikére, azt tudnám mondani. Egy nagyon jó barátom hívott meg ide, és azt hiszem, hogy ez egy olyan közösség, amit bárkinek tudom ajánlani, egyetemistának. És ezt nem azért mondom, mert hogy valahogy magamat próbálom itt igazolni. Hogy igen, hogy nagyon befogadó vagyok, meg nyitott vagyok, meg próbálok.

0: választottad?
1: Ezt, ahogy mondtam, hogy az aggodalom szerintem az valamilyen szinten, azt hiszem, én még csak 22 éves vagyok, még nincs olyan nagy tapasztalat a hátam mögött, de amennyiben inkább többet találkozok olyan emberekkel, akik aggódnak. Az orvosin tanulok, sok beteg emberrel találkozom hetente. Számomra nehéz megérteni és megfogalmazni, és ezt azt hiszem, hogy természetes, hogy pontosan mi az, amin keresztül mennek olyan emberek, akik aggódnak, akár maguk miatt, akár mások miatt. Igen, azt mondja, hogy semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjuk fel a kéréseinket Isten előtt, és hogy az ő békessége az, ami megőrzi a mi szívünket. Az aggodalmainkban, hogyha Istenhez fordulunk, Istenben bízunk, akkor azt hiszem, hogy ez csak így lehet ezeket az aggodalmakat túlvészelni. Nincsenek meg szerintem megfelelő szavak, akkor valaki mellett vagyunk, de ugyanakkor azt tapasztalom, hogy egyszerűen a valaki mellett lenni, aki aggódik, az már egy hatalmas segítség. A hála pedig, amiatt, hogy azzal én is küszködök, azzal tudatosan ezt gyakorolni, tenni, ez egy küzdelem, és próbálom észrevenni, meg minél inkább gyakorolni azt, hogy napi szinten hálát adjak az Isten szeretetéért.
0: Említetted, hogy ugye a békét meg tudjuk találni Istenben is, és mit jelent számodra Isten békéje a mindennapokban, és hogy szerinted miért van ma különösen nagy szükség a békességre a fiatalok körében?
1: Mindenkor is szükségük volt, és szükségünk van arra a békességre, amit csak is Isten tud adni nekünk. Említettem, hogy biztos mindenkinek az életében vannak problémák, gondok. Sokszor nem is kell eljutni a világ nagy problémáihoz. Háborúk, politika, nem tudom, gazdaság, meg stb. Hanem valószínűleg elég, hogyha csak a családunkban, vagy a körülöttünk lévő, a barátságainkban megnézzük, és az egyetemen a vizsgák miatt még azért is lehet szerintem, vagyis, hogy nagyon egyszerűen én is szoktam. És szerintem nincs olyan, hogy kis probléma, nagy probléma, hogy nem lehet ezeket nagyon rangsorolni, vagy nem tudom, szerintem aztán lehet, hogy lehet. De hogy bármi is legyen az a dolog, ami a probléma, a körülmény, amiben éppen vagyunk, békességet, ezt nem tudjuk magunknak kiharcolni. Ezt értem arra, hogyha például, nem tudom, pénz miatt aggódunk. Most ez egy ilyen személyesebb, mostanában így szoktam, de hogy nem durván, de hogy gondolok a jövőre, hogy majd, hogyha családom lesz, akkor mi lesz, hogyan tartom el? És hogy azt gondolom, hogy hát, hogyha majd jól megharcolok érte, meg dolgozok, meg túlhajszolom magam, meg stb., és bőven elég pénzem lesz ahhoz, amit én szeretnék éppen, akkor békességre találok. És azt szerintem lehet bármilyen kontextusba helyezni. Valószínűleg, hogyha már nem lesz az, akkor talán lehet másik, vagy ugyanazokba a problémákba ütközünk. De hogyha rájövünk arra, hogy nem az, amit mi teszünk, hanem az, amit Jézus Krisztus tett értünk, azt, hogy magára vette a mi bűneinket, és hogy általa tényleg így örök életünk lehet, hogy azt hiszem, hogy ennél nagyobb békességet, vagyis, hogy akkor meg lehet, hogy vannak itt gondok, de van kire támaszkodnom, van kire nézzek, van mi reményt adjon nekem. És akkor ez így jól leírja azt, hogy akkor így nem marad az okom aggódni. Ez nem azt jelenti, hogy nem küzdök meg ezért egy picit.
0: És rá is térnék a következő kérdésre, hogy volt olyan élethelyzeted, amikor különösen megtapasztaltad Isten békéjét?
1: Nem tudom feltétlenül ezt így egy konkrét helyzethez kötni, és azt hiszem, hogy ezt meg lehet tapasztalni csak egyszerűen igeolvasás közben is. Nem kell elképzelni azt, hogy most akkor valamilyen hatalmas dolgokat, bár ez egy hatalmas dolog, ami bennünk történik, amit kapunk tőle, nem feltétlenül kell legyen olyan kívülleg annyira látszódjék, vagy nem tudom. De maga az, hogyha sikerül úgy kelni, hogy akár, hogyha tényleg összejön a reggeli igeolvasás, akkor nagyobb esély van arra, hogy azon a napon békességgel legyek tele mindannyiunkhoz. Személyesen beszél Isten, úgyhogy...
0: Mi az, amit a mai alkalom után szeretnél, hogy a résztvevők hazavigyenek magukkal? Mi az az üzenet?
1: Viccelődtem ezzel az alkalom előtt, mert hogy amúgy nem szeretném azt, hogy így rajtam legyen a figyelem, és hogy tudom, hogy nagyon sokszor az izgulásom miatt így összeakad a nyelvem, meg stb., és akkor így ezt így nehézé teszi a részvevőknek azt, hogy élvezhető legyen, de azt mondtam, hogyha azzal maradnak innen, hogy hazamennek és elolvassák a Filippiek ez írt levelet, hát akkor az már egy nagy nyereség. Én csak reménykedni tudok abban, hogy az Isten rajtam keresztül megszólított embereket. Ellen

0: Értetlen vagyok, de ha így történt, akkor ennek nagyon hálás vagyok. De hogyha egyből a forráshoz mennek, akkor az egy nagyszerű dolog.
1: Záró kérdésként kettő kérdésem is lenne.
0: Jó.
1: Először is, hogy mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik keresik a helyüket, vagy éppen küzdenek valamivel, visszatérve az aggodalomra, és hogy hogyan foglalnád össze egy mondatban a mai alkalom üzenetét?
0: Ez egy komoly dolog, mert nem tudom, azt hiszem nehéz összegezni. Hogyha lenne valami, akkor most amellett természetesen, hogy bátorítanám őket arra, hogy adjanak egy esélyt akár egy bármelyik egyetemista közösségnek, ifinek. Én nagyon bátorítom a találkozásokat, beszélgetéseket. Nekem nagyon sokat jelent az, hogyha tudom látni azt, hogy nem vagyok, nem nekem a legnehezebb. Másokon, nem, mint mondtam, hogy kórházban látok embereket, akiknek sokkal több okuk van aggódni, és akkor őket így ez azt hiszem segít. Egy mondatban, egy szó, szerintem legyen a hála most. Legyen az, hogy próbáljunk hálásabbak lenni.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Az elmúlt percekben Seres Enikő Alice rádiónk gyakornokának összeállítását hallhatták a csütörtök esti ifjúsági alkalomról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Fiú Szentlélek. Teljes Szent Háromság, egy Öt,

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint az írva található a 30. Zsoltár 2-tól 9-ig terjedő verseiben a következőképpen. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a seholból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezek az Úrnak, ti hívei, dicsőítsétek szent emlékezetét. Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jó akarata. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Azt mondtam azért, én jó állapotomban nem rendülhetek meg soha. Uram, jó kedvedből erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, én, Uram, irgalomért könyörgök. A kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, ezért imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait. Hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól mi hozzánk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük, testvéreim, a 419. énekünknek az első, a harmadik és a negyedik versét. A 419. énekünk első verse így kezdődik, Ó Sion, ébredj! Az ének ideje alatt vallásóráskorú gyermekeink a tanácsterembe vonulnak, és ott folytatják a gyermekisten tiszteletet.

Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, hálaadó szívvel jöttünk egész héten át a veled való találkozásra, fáradt, terhekkel teli emberekként estéről estére találkoztunk veled. És most itt állunk te előtted, és hívunk, kérünk. Személyesen a te szent lelked által jelenj meg életünkben. Hogy az ima hét végén a lélek felemelkedhessék te hozzád, és reménységet nyerjen. Mindenható Istenünk, irgalmas Atyánk, mi ma is úgy érkeztünk ide hozzád, mintha semmi sem történt volna. Itt van a mi lelkünknek minden fájdalma, testünknek minden betegsége, és a kínzó gondolatok is mi velünk. Arra kérünk, édes Istenünk, hogy itt hagyhassuk a te lábadnál mindezt, és a benned megújulva, általad új erőre nyerve és lelve tovább léphessünk. Olyan csodálatos az, amikor te az igéd által szólsz hozzánk, személyesen, kinek-kinek, a maga nyelvén, kinek-kinek, a maga gondolatrendszere szerint. Ezért imádkozunk most te hozzád, és kérünk, hogy valóságosan is ez a csoda ma ismét megtörténjék. Szólj hozzánk a te szent lelked által. Krisztus kegyelméért. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük, testvéreim, a 425. énekünknek az első és a második versét. A 425. énekünk első verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Istennek szent igéje, amely által szól hozzánk az Úr. Írva található a János írása szerint való Szent Evangélium 4. részének 25-től 30-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje miképpen szól mi hozzánk, a János írása szerint való Szent Evangélium 4. részének 25-től 30-ig terjedő verseiben felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Mondané ki az asszony, tudom, hogy Mesiás jő, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondané ki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Eközben megjelenének az ő tanítványai, és csodálkozának, hogy asszonnyal beszélt. Mindazáltal egyik sem mondá, mit keresel, vagy mit beszélsz vele. Ott hagyja azért az asszony a vedrét, és elméne a városba, és mondja az embereknek. Gyertek, lássátok egy embert, aki megmondott nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez é a Krisztus? Kimenének azért a városból, és hozzá menének. Kimenének azért a városból, és hozzá menének. Alapvető kérdésünk ezen az ima héten, de hogy életünknek minden helyzetében, akkor, amikor egy kicsit magunkba szállunk, kicsit elkeseredünk, hol van a mi Istenünk? Hol van a mi Krisztusunk? Hogyan jelenik meg az életünkben? Hol találkozhatunk vele? És hogyan alakítja át azt a helyzetet, ami nekünk fájdalmat, keserűséget, bizonytalanságot jelent. Az imahét alkalmával az igehirdetési terv készítői évről évre más-más kontinensről érkeznek, és a maguk meglátása szerint állítják össze az igehirdetési tervet. Az idei igehirdetési terv Brazíliában készült, és a központi vonalvezetés János evangéliumának 4. része alapján a samáriai asszony találkozása Jézus Krisztussal alkotta ezt az igehirdetési tervet. Hogy az igehirdetési terv készítői nem sorba haladtak a jánosi gondolat mentén, hanem valami egészen furcsa módon ugrálva visszatértek az alapgondolatra, a Krisztussal való találkozásra, és a Krisztusban történő megújulásra, ez sajátos lelki világukhoz tartozik. Az igehirdetési tervben, a héten, a szerdai alkalommal már részben ezt a témát érintettük. És most egy könnyed szamba mozdulattal visszavezetnek bennünket ugyanahhoz a gondolathoz a terv készítői, és ismét ez a felolvasott ige a központi üzenet. A beszélgetésnek a végéhez értünk. És a beszélgetés végén Jézus Krisztus miután nagyon világosan elmondja, hogy élet, megújulás egyedül az Isten közelében van, és ez itt a földön lélekben történik meg először, ezután az asszony
megpróbál kapcsolódni mindahhoz, amit Jézus Krisztustól hallott. És elmondja, hogy mit tud ő. Elmondja, hogy ő hogyan látja a világot, mit tanult, mit tapasztalt a környezetéből. És azt mondja, tudom, hogy Mesiás jön. Megtanultam, hallottam róla, tudom, hogy a zsidók is várják, tudom, hogy mi is, samaritánusok is várjuk őt. Tudom, hogy olyan megváltónak kell elérkeznie, aki maga a Krisztus, a Mesiás, aki által megismerhetjük teljes mértékben Isten titkát. Amikor Isten megjelenik, mondja ez az asszony, így tanultam én, akkor a rejtett Istennek a gondolatai hallhatóvá, láthatókká válnak. Mi így mondanánk ma, hogy Isten elrejtett dolgai válnak nyilvánvalókká. Ez a mi gondolkozásmódunknak, nyelvünknek sajátossága. És valahogy egy picikét mi is ebben a helyzetben élünk. Templomba járó emberek, vagy azok, akik ritkábban járnak templomba, de magukat kereszténynek tartják. Tudjuk, hogy van Mesiás, tudjuk, hogy van megváltó, tudjuk, hogy eljött Krisztus személyében, de nekünk személyesen ez sokat nem jelent. Nem jelent, mert megtanultuk, megtanították nekünk, de nem érintett meg minket. Megtanulják a gyermekeink az iskolában, vallásórán, később KT-órán, ifjúsági bibliaórán is, oldottabb hangulatban, de ugyanerről van szó. És ezt halljuk Isten tiszteletről Isten tiszteletre. Ez az egyik nagyon fontos alapüzenet. Református keresztényekként, Krisztus követő keresztények vagyunk. És ezt az alapüzenetet mindnyájan valamilyen formában elsajátítottuk. És mindnyájan tudjuk is. Sőt, így is gondolkozunk. A Szent Háromságról, életünkről mindig Jézus Krisztushoz kötjük. De ez egy olyan tudás, ami ott van a gondolatunkban, ott van életünkben, csak hasznát nem tudjuk venni. Nagyon sokszor, amikor baj van, amikor gond van, mindenre gondolunk. Csak arra nem, hogy nekünk megváltó Krisztusunk van. Ilyenkor feltérképezzük azt, hogy vajon milyen segítséget szerezhetnénk baráti körben, ismerősöktől. Vajon ki az, aki esetleg kimozdít bennünket a holtpontról? Vajon kihez forduljunk, kitől kérjünk segítséget? Pedig megváltó Krisztusunk mindnyájunknak adatott. És akkor az asszonynak azt mondja felolvasott igényben Krisztus, én vagyok a Krisztus. Én vagyok az, akiről tudsz, én vagyok az, aki megígértetett, én vagyok az, akiről tanítanak. A ti elöljáróitok, s a mi elöljáróink. Az, aki veled beszél, Isten fia. Az, akivel te személyesen találkozol, itt áll előtted. És nem csak egy próféta, ahogy az asszony gondolta a beszélgetés elején, hanem maga a megváltó. Erre a személyes találkozásra, erre a személyes hitre, erre a személyes együttlétre van szükségünk ma is ahhoz,
hogy a legnehezebb helyzetben, életünk minden pillanatában mellettünk és velünk legyen. Hogy reménységünk legyen. Hogy legyen kitől segítséget kérni akkor is, amikor egyedül maradunk. Mert nem elég gyakorló keresztényként megjelenni hétről hétre a templomban, és nem elég gyermeki egyszerűséggel megtanulni, amit tanítanak nekünk, vallástanárok, lelkipásztorok, hanem ezt személyesen is át kell élni. És ennek a találkozásnak az erejéből, ennek a találkozásnak a hatására lehet aztán tovább lépni, munkálkodni, cselekedni, erőt gyűjteni, bátran tovább menni. Semmit sem ér a megtanult, bemagolt, elsajátított tanítás Krisztusról, ha az nem lesz életünknek személyes része, és ha ahhoz nem kapcsolódik a személyes találkozásnak az élménye. Hogy ez ma, az egyház korában, a Szentlélek Úristen által történik meg, ez a személyes kapcsolódás, találkozás, ez teljesen természetes. És amikor eljutnak a beszélgetésnek erre a pontjára, amikor az asszony eljut erre a felismerésre, akkor egyszer csak megérkeznek a tanítványok, megzavarják ezt a nagyon finom beszélgetést. És általában, ha egy ilyen beszélgetést megzavarnak, annak a szálát már nem lehet felvenni. Hányszor és hányszor történt meg velünk, hogy a legbensőségesebb beszélgetéskor valaki odalépett, köszönt, megzavart bennünket, és félbe maradt, abba maradt a beszélgetés. Tanítványok némán szemlélik, hogy mi is történik itt. Egy idegennel, egy samaritánussal, egy lenézett népcsoporttal beszélget, népcsoport tagjával beszélget Jézus Krisztus, és ráadásul asszony az, aki Krisztushoz szól. A kor sajátos rendje szerint, társadalmi berendezkedése szerint ez elképzelhetetlen volt. A tanítványok ezt nem tudták sem elfogadni, sem feldolgozni. De annál inkább hatással volt erre az asszonyra nézve. A beszélgetés ugyan megszakadt, de az asszony lelkében Krisztus jelenléte, hatása, tanítása valami egészen újat hozott. És ez így kell lennie a mi életünkben is. Akkor, amikor Krisztussal találkozunk, a Biblia olvasás alkalmával, amikor személyesen nekünk szól, hozzánk szól, nekünk üzen a Szentírás, a Szentlélek Úristen munkája által, vagy akkor, amikor imádságban találkozunk vele, de akár az éneklésben is, akkor az csak nagyon sokszor egy szempillantásnyi időig tart, vagy annak töredékéig. De a találkozásnak a fényét, erejét magunkkal visszük. És ez cselekvésre késztet bennünket is úgy, ahogy az asszony cselekvésre késztette. Az utolsó versekben János arról számol be, hogy az asszony három dolgot tett, amikor a beszélgetés megszakadt. Az első az volt, hogy visszatért abba a környezetbe, ahol ő addig élt. Visszament a városba. Oda, ahol
ő hatalmas szégyenben, megalázottan, kirekesztetten, elkülönülve élt. Hisz a történet elején arról hallunk a Jézus Krisztussal való beszélgetésben, hogy 5 férje volt, és a 6. már nem is volt férje, csak élettársa. Ezt ott akkor Samáriában, Sikár városában nem fogadták el az emberek. Ezért kellett neki egyedül, déltájt, bujdosva, szégyenkezve kimenni a kúthoz vízért, hogy mások ne lássák, és ne súgjanak össze a háta mögött. És ez az asszony, aki maga árnyéka volt, és így járt a szülővárosában, Krisztussal való találkozás után mindent elfelejtve, örvendezve berohan a városba, és elmeséli az embereknek, ami vele történt. Az Istennel való találkozás. Krisztus megjelenése az életünkben nem arra késztet bennünket, hogy mindent feladjunk, hanem arra, hogy megváltozzék az életünk azon a helyen, abban a helyzetben, ahol élünk. És visszatérve, egészen másként cselekedjünk, mint addig cselekedtünk. A másik, amit tesz, ez az asszony tudatosan vagy tudattalanul, ott felejti, ott hagyja a vedrét a kútnál. Mint egy jelképezve azt, hogy ez most nem fontos. Lényegtelen az, hogy most van víz, vagy nincs víz. Majd vizet lehet meríteni később is. Többé nem kell neki szégyenkeznie, mert megtisztult a Krisztussal való találkozásban. Jelképpé válik ez az ott felejtett, vagy ott hagyott veder, kőkorsó, amivel merítettek. A múltnak a feladása, a terhes múltnak a Krisztus lábához történő letétele ez. Feladta előző életét ez az asszony. Feladta mindazt, ami őt meghatározta, de ugyanakkor gúzsba kötötte, szorította, megalázta. Beszaladva a városba pedig, bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Elmondta, hogy ő egy olyan férfit látott, aki nagy valószínűséggel az ő tudása szerint is Krisztus. És ez az asszony, akit kiközösített a társadalom, akinek szavára nem adtak, ez az asszony megmozgatja a várost. Nem a saját erejéből, nem is bölcsessége által, hanem azáltal, hogy Krisztustól erőt kapott. És oly mértékben változott meg az élete egy szempillantás alatt, hogy hihetetlen mennyiségű erő és bátorság szabadult fel ő benne. Elmondja, hogy mi történt vele, és a férfiak kivonulnak a városból. Ünnepélyesen, így írja a Szentírás, ünnepélyesen vonulnak ki úgy, ahogy a kor szokása szerint egy ünnepi körmenetben az Istenség elé vonulnak az emberek. Férfiak, a fontos személyek, a város vezetői ünnepé körmenetté alakulva vonulnak Krisztus elé. Egy lesemmizett, kinézett, elkülönített asszonynak a bizonyságtétele alapján. Kedves testvéreim! Mi is a magunk helyén, függetlenül attól, hogy milyen életünk van, függetlenül attól, hogy mit
köt meg bennünket. Függetlenül attól, hogy mit hordozunk testben és lélekben, a Krisztussal való találkozás után ugyanígy bizonyságtevőkké válhatunk, ugyanígy megváltozhat az életünk. És mindenkinek elmondhatjuk azt a csodálatos élményt, hogy Krisztus megváltoztatott minket. Krisztus felszabadított minket. Vagy úgy, ahogy a Szentírás tanít, Krisztus megváltott bennünket. És akkor azt mondja a felolvasott igénk, hogy sokan hittek benne az asszony beszédéért. Kedves testvéreim, akkor, amikor az imahét alkalmával a kereszténység egységéért imádkozunk, akkor ez az egység ott kezdődik el, hogy meg kell ismernünk Krisztust. És Krisztus megismerése által a többi Krisztus követő kereszténnyel együtt tudunk imádkozni. Ez csak így lehet. Ez csak így történhet meg. Mert akkor ugyanazon a szinten vagyunk. Ugyanaz az élmény határozza meg életünket. Ugyanaz vezet bennünket. Függetlenül attól, hogy milyen felekezetből érkezünk. Ugyanúgy bizonyságtevőkké válunk. Nem a saját erőnkből, hanem Krisztus kegyelme által. Amen. Kegyelmes Istenünk, mindenható Atyánk, csodálatos a Te kegyelmed, csodálatos a Te erőd, hogy Te nekünk bátorságot, reménységet adsz, és bármennyire megalázott emberekként élünk itt a földön, itt ezen a helyen, Erdélyben, Kolozsváron, Te egy szempillantás alatt lelkünket és testünket a jelenléted által minden teher alól felszabadítod. Édes Istenünk, Te hozzád imádkozunk most, hogy a Krisztus követőknek az egysége, szövetsége a Te megismerésed által történjék meg. Hogy mindaz, ami elválaszt bennünket, a szerte foszoljék a Te megjelenésed által. Hisz ami elválaszt minket az emberi, az a mi bűnös vágyainknak, önzőségünknek a következménye. És az, ami összeköt minket, keresztényeket, az a beléd vetett hit Krisztus által. Édes Istenünk, imádkozunk most mindazokért, akik velünk együtt, itt, ezen a településen, Kárpát-medencében és az egész világon bekapcsolódtak az ökumenikus imahét rendjébe. Jelenj meg mindnyájunk előtt a Te szent fiad által. És imádkozunk azokért is, akik itt szerettek volna lenni, de nem lehetnek ma itt. Betegség, földi feladat, nehézség, vagy éppen gyász szólítja el őket innen. Ne hagyd, édesatyánk, hogy ezek a földi terhek, ezek a lelki terhek
a mi gondolatunkat, tekintetünket, életünket teljesen elválasszák te tőled. Hanem azért imádkozunk és kérünk, hogy légy a betegeinkkel, az ágyban fekvőkkel, légy a gyászolókkal, légy az elesettekkel, légy azokkal, akik ma is szorgalmasan munkálkodnak. Jelenj meg nekik is Krisztus által. És kapcsold be őket is a te közösségedbe. Imádkozunk, édesatyánk, a gyermekeinkért, unokákért. Te rólad tanulnak most is. Add, hogy az, amit megtanulnak, a megfelelő pillanatban, amit te elrendeltél, életükben élő hitté váljék a veled való találkozás által. Légy felséges Istenünk, mi velünk, áldj meg mindnyájunkat a te szent lelked által. Amen. Gyertek testvéreim, csendes imádságban tárjuk ki a szívünket a felséges Úristen orcája előtt.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, a gyülekezet áldozató szeretetébe ajánlom a persejes adakozást. Adakozzunk jó szívvel, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megtartja az Úr. Hirdetem testvéreim, hogy záróének és áldás után kiszolgáltatjuk az Úrnak szent vacsoráját. Akinek kegyes adománya van az Úr asztala megterítésére, az még Isten tisztelet után adományát átadhatja Varró Csilla diakonissa testvérünknek. Hirdetem testvéreim, hogy ma délután 4 órakor nőszövetségi találkozóra kerül sor a gyülekezetünkben. Arra kérjük asszonytestvéreinket, hogy jöjjenek. Erre az alkalomra hisz az egész éves programot fogják megbeszélni. Elkezdődik az az áldásos munka, ami az előző esztendőben oly szépen működött. Hirdetem azt is, testvéreim, hogy délután 6 órakor vasárnap délutáni istentiszteletet tartunk. Az elkövetkező héten a megszokott rend szerint zajlanak a gyülekezeti alkalmaink, vallásóráink, KT óráink hétközben, a kivetítőn megtekinthetjük őket. Nem változtak az időpontok sem. Hétfőtől szerdáig vallásórákra és KT órákra kerül sor. Csütörtökön 6 órakor lesz bibliaóra, majd pedig ezt követően konfirmációi elékészítő, ifjúsági bibliaóra és kóruspróba. Hirdetem testvéreim azt is, hogy szombaton délután, 6 órakor, szombat délutáni esti istentiszteletet tartunk. Jövő vasárnap, délelőtt 10 órakor és délután 6 órakor tartunk istentiszteletet. A vasárnap jövő héten, február 1-én a vasárnap délutáni istentisztelet, ifjúsági istentisztelet. Hívunk és várunk mindenkit, kortól függetlenül, erre az ifjúsági istentiszteletre. Hisz ugyanolyan istentisztelet ez is, mint minden istentisztelet, talán a formák némiben változnak, de a tartalom ugyanaz. Hirdetem testvéreim azt is, hogy az egyházközségi közgyűlés határozata értelmében ebben az esztendőben az egyházfenntartói járulék a jövedelem 1%-a. Mindenki a maga lelkiismerete szerint hozza el a jövedelme 1%-át. A kiskeresetűeknek hirdetjük, hogy ez az 1% nem lehet kevesebb, mint 75 lej, de aki kifizeti ezt a minimumot, március 31-éig annak csak 65 lejt kell fizetnie. Hirdetem testvéreim azt is, hogy a gyűjtés a kegyszereinkre, az újonnan elkészítendő klenódiumokra tovább folytatódik, akinek erre lehetősége van, és adománnyal szeretne hozzájárulni, megteheti ezt. Hirdetem azt is, testvéreim, hogy rendkívüli adományokkal továbbra is támogathatjuk az egyházközségünk gyülekezeti házának az építését. Fali naptár továbbra is kapható Varró Csilla diakonissa testvérünknél, illetve egyházi nyomtatványok vásárolhatók, imádságos könyv, biblia, és ha valakinek más nyomtatványra van szüksége, kiadványra, azt szívesen elhozzuk jövő hétre. Arra kérjük a gyülekezet presbitériumát, hogy istentisztelet után maradjon vissza egy rövid tanácskozásra, illetve arra kérjük az egyházközség kórusát, hogy szintén egy rövid tanácskozásra maradjon vissza istentisztelet után. Végül énekeljük, testvéreim, a 300
84. énekünknek az első, a második és az ötödik versét. A 384. énekünk első verse így kezdődik: Hozzád jövök, ó Mesterem!

az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájunkkal.

Híreink először címszavakban. Kelemen Hunor szerint rossz ötlet a szakértői kormány, nincs szó Szociáldemokrata Párt és RMDSZ kisebbségi kabinetről. Nikus Ordán ma délután a Kotrocseny palotában fogadja Károly Návroki lengyel elnököt. Súlyos szabálytalanságokat tártak fel a román gépjármű nyilvántartónál. Ma megalakul az új magyar kormány, ülést tart a parlament, esküt tesznek a miniszterek. Kolozsváron ma esős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Egy szakértői kormány nem lenne hosszú életű, és nincs szó arról, hogy a kormányt múlt héten megbuktató Szociáldemokrata Párt az RMDSZ-szel alakítson kisebbségi kormányt, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Emlékeztetett, hogy a parlamenti erőviszonyok megnehezítik az új kormány megalakítására irányuló tárgyalásokat, és hangsúlyozta, hogy a jövőbeli kormány prioritásainak az Európai Uniós helyreállítási program sikeres lezárásának, a szintén uniós haderőfejlesztési program végrehajtásának és a 2027-es költségvetés előkészítésének kell lennie. Az RMDSZ elnöke kiemelte, hogy az ország politikai problémáit szakaszosan kell megoldani, mivel egy olyan kormány megalakítása, amely a következő parlamenti választásokig kitart, nehéz feladat lenne. Kelemen Hunor egyúttal úgy vélekedett, van esély arra, hogy június elejére kormány alakuljon. Nikus Ordán államelnök ma a Kotrocseny palotában fogadja Károly Návroki lengyel elnököt, tájékoztatott az elnöki hivatal. Lengyelország elnöke egy nappal korábban érkezik Bukarestbe a bukaresti kilencek és az északi országok csúcs találkozójára, amelynek Nikus Ordán államfővel közösen házigazdája lesz. A román elnök 17 órakor fogadja a Kotrocseny palotában, ahol négy szemközti és hivatalos megbeszélésekre is sor kerül. A megbeszélések végén a két elnök közösen nyilatkozik a sajtónak. Ma este Nikus Ordán munkavacsorára várja Károly Návrokit és Mark Rutte NATO főtitkárt, aki szintén résztvevője lesz a szerdai csúcs találkozónak. Az esemény általános témája többet a transzatlanti biztonságért. A Közlekedési Minisztérium ellenőrző testületének jelentése, amely még Ciprián Serbán volt közlekedési miniszter lemondása előtt készült, összetett szabálytalansági mechanizmus tár fel a román gépjármű nyilvántartónál. A News.ro által megszerzett dokumentum többek között bemutatja, miként irányíthattak át több millió eurót feldarabolt szerződéseken keresztül annak érdekében, hogy elkerüljék a nyilvános közbeszerzési eljárások megszervezését. Ráadásul ezek közül sok közvetlen beszerzés olyan szolgáltatásokra vonatkozott, amelyeket már lefedett a főszerződés, így ugyanazon szolgáltatásért kétszer fizettek. A törvény szerint a szerződőhatóságnak nincs joga a közbeszerzési szerződést több kisebb értékű, külön szerződésre felosztani abból a célból, hogy elkerülje a törvény által szabályozott közbeszerzési eljárások alkalmazását. Az ellenőrző testület megállapította, hogy a román gépjármű nyilvántartó jogellenesen felszerelt vagy felosztott 23 szerződést annak érdekében, hogy azok a közbeszerzési kötelezettséget előíró értékhatár alatt maradjanak.

0: Folytatódtak ma reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány, majd összeül az országgyűlés és esküt tesznek a miniszterek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak. Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, és a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterelnök kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 22 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 43 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.
2: Jó hír!

Törődik az Úr a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 102. Zsoltár, 18. verse.

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol könyvének, 5. részének, 16. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Reklám. Reklám.
2: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Nevelt gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
5: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az agnusradio.ro honlapon, Facebook oldalunkon vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Dobos Ágoston a magyarországi Békés Szent Andrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jut el hozzánk, a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének a 12-től 17-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából az Egészen más feltámadás című részt Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa olvassa fel. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

hogy egyszer tehessetek egy kirándulást. Békés Szent András, a vasárnap 9 órakor kezdődik az istentiszteletünk, de addig is örülök, hogy most Isten igéjét hozhatom közel hozzátok a rádió segítségével. Figyeljünk Isten igéjére Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. A 8. rész már a rendelt ige szakaszát olvasom, a 12-től a 17. versig. Ha valaki már ezt olvasta, nagyon örülök neki, mert ez jelzi, hogy bibelolvasó ember, és ha valaki még nem, hát így is jó lesz csak hallgatni, de bátorítok mindenkit, hogy legyünk minden nap bibliaolvasó emberek, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem lelki táplálékra, és a legjobb lelki táplálék pedig Isten szava, Isten igéje. Így szól Pál apostolnak a levele mára rendelt ige szakasz szerint. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. A mai ige szakaszból ezt a fogalmat szeretném kiemelni, fiúság. Gondoltál-e magadra már úgy, hogy te Isten gyermeke vagy? Hiszen Pál apostol, amikor az Isten fiúságról beszél, hogy mi Isten fiai vagyunk, akkor ez természetesen a fiúkra, lányokra, férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Amit Pál apostol rögtön megemlít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. Tehát ez a csodálatos, hogy Isten félelem nélküli életet akar nekünk. Mennyire van tele az életed félelemmel? A szolgák sokszor félnek, hogy vajon nem lesznek-e megbüntetve, nem lesznek-e elbocsátva. A gyermek tudja, hogy akárhogy is végzi a dolgát, de a szülői mindig szeretik. Én is így vagyok. Ha olyat tesznek a gyermekeim, ami nem tetszik, vagy amiért szomorkodok, vagy mérges vagyok, de akkor is szeretem őket, és semmi nem választhat el minket a szeretetben. Ugyanígy vagyunk Istennel is. Semmi nem szakadhat el bennünket Isten szeretetétől, Jézus Krisztus által. Éppen ezért Isten nem félelemmel terhelt, hanem egy felszabadult életre hívott el téged. Ez aranyozza be a napod további részét. Utána pedig Isten arról szól, hogy egy közvetlen kapcsolatra hívott bennünket Istennel. Ugye egy kisgyermek, hogyha akármilyen nagy pozícióban van az édesapja, nem kell, hogy engedélyeket kérjen, meg külön bebocsátatást, hanem odaszalad és megöleli. Ugye a Pál apostol bibliai korában, hogyha egy kisgyerek önfeledten odaszaladt az édesapjához, akkor azt mondta, hogy Abbá! Ami azt jelenti, hogy atya. Ma, ha egy magyar kisfiú odaszalad az édesapjához, akkor vagy azt mondja, hogy apuci, vagy apu, vagy apukám, vagy édesapa, ahogy éppen nevelődött. Tudsz-e ilyen felszabadultsággal gondolni Istenre? Hiszen Isten erre hívott. Ő azt szeretné, hogy ilyen felszabadult, közvetlen érzéssel fordulj hozzá imádságban. Ugyanakkor hatalmas gazdagságot kaptunk. Arról szól az ige, hogy ha valóban Isten gyermekei vagyunk, már pedig a Szentlélek erről tanúskodik, akkor mi örökösök vagyunk, örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak. Micsoda csodálatos dolog, hogyha valaki örököl egy nagy kincset. De a mennyországhoz hasonló nagy kincs a földön nincs. Gondoltál-e arra, hogy te a mennyország kincsét örökölted,
érdemtelenül mindannyian, mert Jézus Krisztus az életét adta értünk, és Isten lehetővé tette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bűnbocsánatot kaptunk, és örökséget a megszenteltek között. Hát ha ekkora örökséget kaptunk a mennyországban, akkor eltörpülnek és elhalványodnak a földi problémák. Van ugyan szenvedés, ami ér bennünket a földön, de azt mondja az íge bátorításképpen, ha Krisztussal együtt szenvedünk, ha azért szenvedünk, mert Krisztushoz tartozunk, őt követjük, és ezért érnek bennünket nehézségek, vele együtt meg is dicsőlünk. Micsoda csodálatos ígéretek ezek! Erre az Isten fiúságra, erre az Isten gyermeki létre hívott el téged, ma is az Úr. Ebben erősítsen, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te szerető, jó mennyei atya vagy. Köszönjük azt akarod, hogy közvetlenül szóljunk hozzád a kisgyermek felszabadultságával. Ezért kérjük a te drága szentelkedet, hogy így tudjunk közelíteni hozzád. És kérjük azt, hogy minden félelmet űz ki a szívünkből, hiszen te nem félelemmel terhelt életet, hanem egy felszabadult életet akarsz nekünk adni. Köszönjük azt is, hogy örökös társai vagyunk Krisztusban a megszentelteknek. Köszönjük ezt a hatalmas kincset, amelyet érdemtelenül kaptunk. És köszönjük azt is, hogyha vannak nehézségek, amelyet Krisztus követésekor át kell élnünk, de vele együtt meg is fogunk dicsőülni. Dicsőség legyen neked ezért, és miközben magunkért imádkozunk, közben járunk a sok szenvedő emberért, enyhíts fájdalmukon, háborúságban vagy keresztény üldözésben szenvedőkön. Amen.

Isten hozzánk intézett üzenete Dobos Ágoston, magyarországi békésszentandrási református lelkipásztor áhítatán keresztül jutott el hozzánk, a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetének 12-től 17-ig terjedő versek alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából az Egészen más feltámadás című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Azután oda mentek hozzá néhányan a szadduceusok közül, akik tagadják, hogy van feltámadás. Lukács evangéliuma 20. részének 27. verse. Kurt Márti, az egészen más feltámadás. Egyes uraknak jól megfelelne, ha majd a halál minden számlát kiegyenlítene, és az urak uralma, s a szolgák szolgasága mindörökre s végleg jóvá hagyattatna. Egyes uraknak jól megfelelne, ha az örökké valóságban maradnának a drága sírboltokban, s szolgáik az olcsó közsírokban. De jön egy feltámadás. Egészen más, mint vártuk. Jön egy feltámadás, mikor Isten támad fel az urak ellen, és minden urak ura a halál ellen.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából az Egészen más feltámadás című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Isten!

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Jaj, neked, nyuszi! A róka koma a gróf úr birtokán lakott. Jól ment a sora. Igazán nem panaszkodhatott. Ha nem volt kedve arra, hogy sokat járkáljon az ennivaló után, ott a tyúkol, benne néhány száz csip-csip. Rántani való csip-csip. De ezt, hogy rántani való, a róka úgy értette, hogy ki lehet a tyúkolból rókamódra is rántani. Ha aztán a róka a tyúk pecsenyét megunta, verebeket is foghatott. Aratás táján különösen jól kihisztak a verebek. A gróf búzája olyan kövére hizlalta őket, mint egy jókora májgombóc. Ízlett is a rókának, különösen, ha közben még nyulacska is akadt. Nyúl után még szívesebben törülgette a bajusszát. A nyulat, a tyúkot a gróf is szerette. A verebek nem tetszettek a gróf úrnak. Állíts madárijesztőt, parancsolta a csősznek. A csősz ráérő ember volt. Elment a szőlőbe. Hozott onnan egy szőlőkarót. Leverte a búzatábla közepébe. Utána elment a szőlőbe még egyszer, hozott onnan még egy szőlőkarót. Ezt már nem verte le, hanem hozzákötötte a másik karóhoz keresztbe. Utána elment a tökföldre. Onnan hozott egy nagy tököt. A tökre orrot, szemet vágott. Rátette a karó végére. Utána elment a magtárba. Hozott onnan egy foltos zsákot. Ráhúzta a szőlőkaróra. Utána elment a szemétdombra, ott kikereste a grófnak a tavalyi cilinderét, s azt ráillesztette a tökre. A végén a sok ide-oda járkálás után olyan takaros madárijesztőt gyűjtött össze, hogy mindenki megijedt tőle, csak a verebek nem. A verebek megvetően mondogatták. Ilyennel akar bennünket a gróf ijeszgetni, csak azért sem félünk. És tovább szedegették a magot, de most már főként a rongyember környékéről. Sőt, rá is száldostak a tökfejűre. A róka ismerte a verebek szokásait. Meglapult mellettük a búzában, és amelyik éppen legközelebb csivikért hozzá, elfogta. Egy napon egy nyuszi elvetődött az ijesztő ember közelébe. A nyuszi is megcsóválta a fejét, és azt mondotta, enny, enny, mit ki nem eszelnek az emberek, csak hogy a gabonájukat őrizzek? Hát nem elég az a sok nekik, ami terem. Még tőlünk is sajnálják. Ebben a pillanatban megzörren a bokor, és a nyuszi elé odatoppan a róka. Hát neked, mi kereseted itt az én járásomban? Mordul rá a nyúlra. A nyuszi dadogott, hebegett. Nem jött a nyelvére még annyi értelmes szó sem, mint a síró babának. Látom, folytatta a róka, nem sietős a dolgod, s így ráérsz arra is, hogy örökre itt maradj nálam. Ham, ham! És hirtelen elkapta a nyúl lábát. Jaj, jaj, érezd el a lábamat! Kérlelte a nyuszi a rókát. Soha többé nem jövök erre a tájékra. Dehogy éreztem, örülök, hogy egyszer megfoghattam. Már két napja nem láttam nyúlpecsenyét. Nem félsz, hogy meglát bennünket ez a cilinderes? Madárijesztőtől csak nem félek, mondotta megvetően a róka. Hát, ha nem félsz, jöjj el velem odáig, mutasd meg a bátorságodat. Szívesen, felelte a róka, de azért nem eresztek. És elrángatóztak húzak

Ottak, bukdácsoltak ketten a cilinderes emberi. Amint a nyúl odaért a madárijesztőhöz, elkapja a zsák alját. Belecsavargózik. Egyszer csak eltűnt a róka elől a gombolyakban. Volt? Nincs. A róka se volt rest. Utána felfutott a szőlőkaron végig. Fel a tökfejhez. Be a cilinder alá. Kereste, kutatta a nyuszit mindenfelé. De a nyuszi csak ugyan nem volt sehol. Adta nyuszia! Jaj, neked, ha még egyszer a szemem elé kerülsz! No, várj csak! Megleslek én esténként a káposztafeje körül, de akkor véged! Dehogy végem! Kacagott föl hirtelen a madárijesztő mellől a nyúl. Gyere utána most, ha tudsz! A róka bizony nem bírt kimozdulni a zsákból, mert a nyuszi lent berántotta a zsák madzagját, s körül csavargatta a szőlőkaró tövén. Azzal nyugodtan tovább sétált onnan a káposztás kert felé. A nyuszinak jól esett a káposztalevél, ijegysége egyszerébe elmullott tőle. Hogy aztán a róka hogyan vergődött ki a madárijesztőből, nem tudom. Annyi bizonyos, hogy a verebek aznap vígan éltek a búzában.

káposzta föltek, retteget, káposztásia lépeget. Hatodik bokrász, s hetedik tilosi, róla mekegik, ha

másszal vagy csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőribe, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: Ezik még egy városliget.
1: Megesküszöm rá, hogy csak is Pesten.
2: A nő hol olyan észbontóan remek?
1: Míg a lapok is azt írják, Pesten.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Szaladban megszerettelek, úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám a két szemed.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.